0: Ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon túli Intézmények Fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
4: Nagyszerű estét kívánunk minden rádiódik hallgatónak itt csütörtökön este 9 óra után pár perccel. Mi ígéretünkhöz híven visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Lakatos Máriót halljátok. Rengeteget beszéltünk ugye a vezetésről, a KRESZ szabályokról, a jogosítvány megszerzéséről, viszont egy dolgot még nem említettünk nektek, hogy megváltozik a KRESZ szabály Magyarországon. Ez rengeteg törvényt érint, illetve rengeteg szabályozást jelent, nem egy nagy szabályozás, hanem egy csomó mindenre kiterjed. Például nagyobb lesz, szóval többen lehet majd menni, ha
5: hát igen,
4: úgy fejezzük ki magunkat
5: ugye,
4: magyarul.
5: Ugye ez még egy törvényjavaslat, és igen, azt szeretnék majd törvénybe iktatni, hogy ugye most Magyarország területén belül maximum 130-as táblával találkozhatunk, és hogy helyenként különböző autópályaszakaszokon mostantól 140 km/h lehet majd megengedett, ugye itt még semmi nem biztos, amiről beszélünk, de igen, én úgy gondolom, hogy ez egy itt a sebesség korlátozással kapcsolatban, ez egy nagyon jó kis kezdeményezés szerintem, hogy vannak Magyarországon olyan jó minőségű utak, ahol azért a 130 helyett a 140 autópálya megengedett lehet.
4: Ugye ígértük, hogy fogunk beszélni egy csomó dologról, de most annyira belementünk ebbe a témába, meg annyira sok dolog van, amit ki lehet beszélni. Nekem az jutott eszembe elsősorban a nagyapám, az mindig ugye hát hirdette, hogy remekül vezet, szerintem remekül is vezetett, de ki nem hirdette, hogy jól vezet, vagy jól vezetett, és mindig azt mondta, hogy nagyon sokszor okoznak balesetet azok, akik lassan mennek, túl lassan mennek. Ugye betartva a sebesség, mert ugye alsó határ is van, tehát nem tudom, az országúton nem lehet 10-zel menni. Tehát sokszor okoznak balesetet azok is, akik túl lassan mennek, és itt nagyon nehéz, szerintem nagyon nehéz lehet megszabni a határokat, hogy melyik az a tempó, ami megengedett, még nem reszkírozunk olyan dolgot, hogy valaki túl gyorsan menjen, elveszítse a kontrollt az autó felett, stb. És hát igen, mi az, ami tényleg hatékonyabbá teszi azokat az utakat, mert nyilván mindenkinek valahol célja azt, hogy megfelelő időben gördülékenyen tudjunk felérni a munkáinkra, stb. Mi az élményed ezzel kapcsolatban, mint sofőr?
5: Igen, nagyon nagy probléma az, hogyha az ember nagyon-nagyon lassan közlekedik, indokolatlanul. Ugye vannak különböző műszaki problémák, vagy vontatott gépjármű, aminek ugye a sebessége egy maximum sebességhatár, és akkor az fölött nem fogunk vele közlekedni, viszont a normális, rendes, jó műszaki állapotban lévő autók, ahol esetleg egy öregebb személy, vagy egy nem tudom, egy kivezet, de nem veszi fel a normális tempót. Igen, ő szerintem sokkal nagyobb károkat is okozhatna a forgalomban. De hát igen, mindenki válassza meg a saját sebességét és a forgalomhoz lévő sebességet, természetesen a sebességhatárok betartásán belül.
4: Igen, meg azért egy kicsit a személyiségből is jön, hogy ki hogy vezet autópályán. Nekem például apukám olyan, meg, vagy akkor úgy mondom, hogy volt olyan, mert már nem vezet egyáltalán, amikor vezetett, akkor volt olyan, hogy ő a lehető legminimálisabb tempóval ment mindig, és... Tehát ő csak akkor ült autóba, amikor már eleget piszkáltuk otthon gyereknek, hogy most már valahova menjünk, meg mit tudom én, meg ugye el ide, vagy oda, vagy Balatonra, akkor ült autóba, és azt mondják sokan, hogy ez veszélyes. Ugye mindenki, amikor azt mondják, hogy veszélyesen vezet valaki, nem jó mellette ülni, akkor mindenki arra gondol, hogy nem tudom, sportautóval hátsó kerekezik, és a többi, igen, és a többi, igen. De nem biztos, hogy ez akkor ezt jelenti.
5: Nem biztos. Valószínűleg, aki most a hátsó kerékre kitértél, valószínűleg, aki ugye ilyen formában tudja használni az autót, hogy egy rutinosabb, vagy nem tudom, egy jobban koordinálja a gépjárműt, mint aki például nagyon-nagyon lassan közlekedik, és ezzel zavarja az egész forgalmat, és a közlekedésben résztvevő társait is. Hát igen, én meg még sajnos, vagy nem sajnos, de vannak olyan jogosítványt kötném például felső életkorhoz.
4: Aha.
5: Szerintem, mert az igaz, hogy az embernek... Bár,
4: bocsánat, szabad ne felejts, bocsánat, hogy megszakítalak, mert képzeld el, hogy pont ezt akartam tőled kérdezni. Ugye eszünk ágába sincsen elsősorban most, hogy ezeket a változásokat elolvastuk. Ugye a közlekedési minisztérium, a rendőrség, stb. Megállapították, megegyeztek bizonyos javaslatokban, bizonyos korlátozásokban, vagy bizonyos engedményekben. Viszont most mégis mi bátorkodnánk, hát kicsit okoskodni, igen, mondjuk, mint te Mário, mondjuk sofőr szempontjából. Volt-e olyan dolog, például, mikor te vezettél, és bizonyos szabályokhoz nyilván, aki beül a kocsiba, az köti magát, alkalmazkodik. Pontosan. Egy intelligens ember, de volt-e olyan, hogy milyen jó lenne, amikor mondtad magadban, milyen jó lenne, ha ezt és ezt kitalálnák, és ezek is ezek a szabályok lennének, és így lehetne hatékonyabban vezetni. Ez átüt minden sofőrnek az agyában, hogy ez miért nincs így megcsinálva? Másképp tudsz erre példát mondani?
5: Nem tudom, viszont a saját szemszögemből, igen, nekem például lenne egy nagyon, nagyon erős és nagyon komoly javaslatom itt a magyar törvényhozóknak, hogy Amerikában, az Egyesült Államokban van egy ilyen kressz szabály, hogy ha piros a lámpa, de nem jön senki, akkor is jobb a kisívbe bármikor elkanyarodhatsz.
4: Aha.
5: Szerintem ez itthon is működne, persze nem mindegyik úton, de egyébként Amerikában meg ez egy általános szabály, szóval mindegyik úton jobb a piros lámpánál, ha nem jön senki, ugye körültekintően indexel természetesen jobbra, kisívbe be lehet venni azt a kanyart.
4: Uh-huh.
5: Itthon nagyon sokat tapasztalom azt, hogy ugye vannak itt különböző olyan lámpák, hogy ahol még van egy kiegészítő nyíllámpa, hogyha például jobbra kanyarodhatsz, akkor csak az villan fel zölden, és akkor ugye a jelzőlámpa ugyanúgy pirosat mutat. Szerintem nagyon-nagyon sok olyan út van itt Magyarországon, majd egyébként Európán belül ezt így összhangba, így Európára is ki tudnám terjeszteni ezt a törvényjavaslatomat, hogy szerintem az, hogy az ember jobbra kisívbe piros lámpa jelzésnél elkanyarodhat, azzal szerintem semmi baj nincs, és egyébként fel is gyorsítaná a forgalomnak a tempóját szerintem.
4: Igen, igen. Ugye ez egy
5: persze, ez csak
4: igazából itt nagyon kevés hiba faktor van, ahogy én így elképzeltem magam előtt abban,
5: szerintem
4: amit mondtál.
5: Szerintem is, bár Amerikába például még nem vezettem, ezt szögezzük le.
4: Igen. De még reméljük, hogy fogsz.
5: Biztos.
4: Biztos, hogy fog. Úgy itt mindig a biztonság és a hatékonyságot kell egy-egy mérlegre tenni, biztos nagyon nehéz ezeket a határokat belőni.
5: Pontosan.
4: De hát valamennyi

0: Ugye egy ember, amikor közlekedik, meg egy ember alapból is sokkal jobban be tudja satszolni az időt, mint a távolságot, hogyha megy egy X kilométer per órás sebességgel.
1: Igen, igen, igen, ez érdekes, viszont ugye a most, hogy így gyorsan gondolkodom, ugye a 2 másodperc távolság, ugye elvileg arra való a követési távolság, hogyha az előtted lévővel akármi történik, vagy gyorsan még be kell fékezni, akkor még meg tudjunk állni. Viszont a 2 másodperces követési távolság, vagy ennek a biztonsági faktora, az más jelent ugye akkor, mikor az ember, ugye azért lehet a 2 másodpercet betartani, mert általában akivel hosszú ideig egymás mögött mentek, általában ugyanannyival mentek körülbelül, mert másképp vagy megelőzöd, vagy
0: igen,
1: szóval
0: igen.
1: Ezért is lehet ezt betartani. Viszont más biztonsági faktort jelent 50-nél a 2 másodperc, meg 120-nál a 2 másodperc, mert 120-ról sokkal nehezebb megállni, mint 50-ről. Lehet, pontosan, hogy nem elég 2 másodperc.
0: Pontosan, viszont szerintem, meg ha jól is hallottam, a szakemberek ezt a 2 másodpercet, ezt ugye tegyük fel, hogy most egy tökéletesen rendben lévő műszaki állapotú autóról beszélünk, ugye? Ami ennek kell igen, lenni, igen. Egy autónak. Akkor a 2 másodperc a Magyarországon legnagyobb sebesség határhoz viszonyítva elégnek kell, hogy legyen, hogyha bármilyen vészfékezés, vagy bármilyen probléma esetén, de meg tudjunk állni probléma esetén.
1: Egyébként érdekes, most jutott el az agyam, hogy 130 a maximum sebesség határ, tehát te, ha bárhol 130 fölött haladsz Magyarországon, ma akkor biztos, hogy szabályszektél, mert az a legmagasabb a 130.
0: Igen, jogilag igen.
1: Ami még eszembe jutott erről, és ez lehet, hogy egy nekem, aki nem vezet, ez egy elég kezdő vagy bugyuta kérdés, de rengeteg autónál, vagy az autók többségénél miért van például az, hogy addig van órázva az autó, amennyivel igazából nem is igazán mehetsz. Tehát 250 fölött vannak órázva az autók. Ennek mi az oka? Tehát
0: azokat a... Tegyük fel, hogyha most Németország ott van a no limit zóna, ugye?
1: Igen, de hát most ez egy kivétel, érted?
0: Hát most nem akarok ugye különböző márkajelzéseket megnevezni, de a legtöbb jó autó amúgy is Németországban.
1: De hát most de egyébként
0: de
1: meg lehet
0: mindenféleképpen, hogyha az ember ugye úgy dönt, hogy áthágja ezeket a szabályokat, és például Magyarországon 130-nál többel közlekedik, ugye a mai nap még, ugye, amíg nem az a törvényjavaslat, ugye nem került módosításra. Mindenféleképpen előnyös az, hogyha ugye az ember áthágja a szabályokat, de akkor is tudja azért az ember, hogy 150-nel, 180-nal, 200-al, vagy 220-al közlekedik. Egyébként egy autó általában addig van órázva, ameddig az autó képes ugye azt a végsebességet megtenni.
1: Uh-huh.
0: Nekem mármint ez a tapasztalatom.
1: Vissza szeretnék kanyarodni egy kicsit másfajta témára. Szerintem eléggé átbeszéltük a kreszt és a vezetést. Szerintem elég jó tanácsokat adtál a fiataloknak, amennyire tudtál.
0: Legjobb tudomásom szerint pontosan.
1: Viszonylag rutinos vezetőként, fiatalként.
0: Fiatalként,
1: mondjuk,
0: igen.
1: Hogy viszonylag. Visszakanyarodnék arra a témára, ami az európai nagy vagy kisvárosokat hozzánk közel érinti, Budapesttel szembeállítva. Ugye beszéltünk a vezetésről, viszont beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen szembetűnő különbségek vannak neked például, aki sok időt töltöttél például, ha jól tudom, az osztrák-német határnál.
0: Igen.
1: Több évet voltál kint.
0: Igen.
1: Mik azok a szembetűnő különbségek kifejezetten fiatal szemmel nézve, amiket meg tudnál említeni, hogy feltűnt Budapesthez képest, akár az éjszakai életben, akár a nappali valamilyen fiatalokhoz köthető programot akar csinálni az ember?
0: Szögezzük le, hogy ugye én nagyvárosokban, Budapesten kívül húzamosabb ideig sosem éltem. Mindig ilyen kisebb városokba, községekbe, falvakba, ahol ugye megváltozik egy fiatalnak ugye a Budapesthez, vagy esetleg egy Bécshez, Münchenhez, vagy Stuttgarthoz képest, egy nagyvároshoz képest a lehetőségei. Ugye én is érzékeltem, én Budapesten nőttem fel, ugye, és az ember, hogyha kimegy egy ilyen helyre, akkor egy kisvárosban legyen az szó, egy magyar kisvárosról, vagy egy osztrák kisvárosról, nehéz

0: Néző egymással szemben állítani egy majdnem 2 millió lakosságú várost, meg egy nem tudom, egy pár tízezres, vagy akár százezres lelkű települést. Viszont, hogyha a nagyvárosokat veszük, akkor szerintem Budapesten is megvan majdnem minden az a lehetőség, mint ami például, hogyha tegyünk fel egy Bécset. Uh-huh. Mondunk. Én szerintem itt a fiataloknak ugye persze szórakozás, stb., de nagyon fontos, én az oktatást említeném. Budapesten is nagyon-nagyon olyan sok felsőoktatási intézmény van, szerintem, ami nyugodtan oda szembeállíthatjuk egy európai nagyváros felsőoktatási intézményeivel szemben.
1: Ha jól emlékszek, akkor a közelmúltadból azt mesélted, hogy voltál ugye Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Svájcban. Ahogy ugye távolodtál el Magyarországról, érzékelhető volt a nagyobb változás? Tehát minél távolabb mentél, annál kevésbé hasonlított a megszokott környezetre? Az a hely, vagy nem fedeztél fel ilyesmit? Akár ez megjelenhet, nem tudom, éghajlatban, vagy ismerős, nem tudom, az táblákban, vagy akármiben, élelmiszerben, stb.
0: Hát éghajlatként felhoznám egy nagy példának, nem tudom, megengeded-e, Roli, de hogy együtt voltunk Portugáliában, Porto városában.
1: Na, arról lehet még mesélni sokat.
0: Igen. Így körülbelül 7 évvel ezelőtt, ugye?
1: Annyival, igen.
0: Valahogy úgy, igen. Na hát ott ugye mi érzékeltünk azért külön másabb, kicsit másabb éghajlatváltozást. Viszont hát itt ugye én a Ausztriában éltem a legtöbbet. Uh-huh. Így, hogy külföldön ugye Magyarországot nem veszük most alapul, mert ugye ez Budapest az otthonom. Ausztriában én a hegyekben voltam fent, Tirolba, ugye, és ott azért, ott nálunk hát ilyen
1: vannak ilyen, jó sajtok, bocsánat, csak pont ezt hallottam TikTokon.
0: Ne, ott ilyen hát ilyen szeptember vége, október elejétől egyébként végén áprilisig, május elejéig havazás van.
1: Azt a mindenit.
0: Most, még idén, mikor kint voltam, még május 8-a, 9-a magaslatában még azért volt egy 10-15 centi havunk.
1: Azt a mindenit. Hát ugye sokat szoktunk, mert rengeteg vendéggel beszélgettem már éghajlatváltozás, természetvédelem, stb. Témakörben, és mindig ugye én szoktam itt sajnálkozni, hogy szeretnék még sokszor látni havat, mint gyerekkoromban, de így, hogy ezt most mondod, hát igen, lehet, ott, hogy te is kívántad, de most már egy kicsit visszavett az érdeklődésed ebből, nem?
0: Igen, például az előző 2 telemet az ott pont ott Tirolba töltöttem, és hát nehéz. Jó, persze azzal nincsen probléma, reggel fel kell az ember, a közutak le vannak sózva, tiszták, de azért ott is van egy ilyen veszélyfaktor, hogyha az ember ilyen hajnali 5 óra körül ül be még az autóba, akkor le vannak fagyva az utak, ráadásul fent a szerpentinen azért még egy plusz veszélyfaktor, meg hát igen, azért a éjszakánként ez a mínusz 10-15-20 fok mínuszokban nem tud kellemes lenni, úgyhogy ugye mi meg azt szoktuk meg, hogy az elmúlt 8-10 telünkön elvétve láttunk havat, de szerintem a saját bevallásom szerint ilyen Németország, Svájc, meg így a hegyek után, hogy ez nem az a hó, mint amikor a január közepén ilyen 40 centi havak esnek.
1: Hát én voltam a Sollóba 10 jó pár éve Kanadában gyerekkoromban, ott is volt mínusz 28 fok, talán volt olyan, bezárt az iskola, ahova jártam, kicsit örültem neki, otthon maradhattam, de azért kemény volt, és én azt vettem észre, hogy akik 10-20 éve már ott éltek, én akkor az első telemnél ugye nyáron mentem ki, és fél éve laktam Kanadába, valahogy nem tudom, jobban hozzá vannak szokva. Te ezt észrevetted, hogy mit tudom én, egy sállal kevesebbet hordanak, meg nem tudom, így 10 fokkal többet éreznek azok, akik régóta ott vannak, mint te, vagy ugyan kb. Ugyanúgy érezték a hőmérsékletet?
0: Jobban hozzá vannak szokva, viszont ne felejtsük el azt is, hogy ez ugye átcsap a másik oldal is, hogy nyáron meg vannak ugye olyan személyek, akik ölnének néha azért a 35-36 ér, meg az a tűző napért. Viszont ott azért még nyáron is egy délbe is egy 30 fok fölé nem megy a hőmérséklet, és nyáron éjszaka is azért az ember nem menjen ki egy pulcsi nélkül semmelyik nap, mert bármikor kelhet, bármikor jöhet egy eső, egy 8-10 fok egy nyári estén, úgyhogy igen, hát megvan az előnye is, és a hátránya is. A nyarakat lehet a hegyekbe tölteni kellemesen.
1: Hát, hogyha már szóba hoztad, beszéljünk egy kicsit Portugáliáról. Mi egy, a hallgatók keresenek rá, São Jacinto nevű kis falu? Faluban
0: igen,
1: voltunk.
0: Ott töltöttünk egy 4 vagy 5 napot, és akkor még...
1: volt, ez egy 7 is volt talán.
0: Nem, utána még eltöltöttünk 2 napot Porto belvárosában.
1: Ez Portótól nem annyira messzire lévő igen. Kis faluban játszódott a mi történetünk.
0: Egy kis 1000 lelkes halászfaluról van szó egyébként.
1: És onnan tudjátok ezt nagyon gyorsan észrevenni, hogy mi hol voltunk, vagy nagyon gyorsan megtalálni. Ha beütitek Európa térképét, és ott balra lent Portugáliánál Európa legszélébre első pontot megtaláljátok az ujjatokkal, akkor arra nagyítsatok rá, és mi pont ott voltunk.
0: Pontosan.
1: És azt mondtuk, hogyha ez nem a világnak a legszéle, akkor semmi nem az. Tehát, hogyha kiléptünk, ahol laktunk, ugye kiléptünk az ajtón, mentünk 50 métert, ha beugrottunk a vízbe, és eltévesztettük az irányt, akkor legközelebb Amerikába tudtunk volna kimuszni. Az volt még egy kemény dolog, és most azt képzelje el valaki, aki még nem volt ilyen helyen, ugye óceán közeli helyen,
0: igen.
1: Hogyha sétálgatsz a városba, de még nem látsz vizet, akkor is fél óra után úgy mész haza, hogy szakad a hajadból a víz, mintha letusoltál volna.
0: Igen, a páratartalom azért egy egész nagy százalékban van jelen az ilyen régiókban.
1: Igen.
0: Hát igen, mi ugye nem ehhez vagyunk szokva. De
1: igen, igen, igen. És mindenhol halat árulnak, az is furcsa volt. Emlékszel, hogy...
0: Elég finom halat, nem Roli?
1: Egyébként igen, de ma annyira untuk a halat. Emlékszel, hogy mindenhol halat árultak.
0: Igen.
1: Bementünk, és valami P-betűs halatot árultak, és bementünk, megláttuk azt, hogy pizzéria, az van
0: igen,
1: kiírva.
0: Igen, igen.
1: És ne az se pizzéria volt, hanem ki volt írva az étteremre, hogy pixéria. És az valamilyen halnak a ilyen szójáték volt. És az se pizzéria volt, és csak halat lehetett enni. Egyébként volt olyan kint, például Ausztriában vagy Németországban, hogy kerestél valami olyan ételt, amit itthon nagyon megszoktál, és nem lehet egyáltalán kapni?
0: Nem is, hogy csak volt igazából nekem a jó magyar étel, az ugye meg neked is, meg minden magyar embernek, hát az a velünk járója. És szerintem, most kóstoltam én már, meg ahogy te is, Roland, nagyon sokféle nemzetnek az ételét, és saját magam véleménye alapján a miénkhez egyik se jött.
1: Hát szerintem se.
0: És huzamosabb ideig nem enni olyan magyar ételeket, nem egy jó érzés. Jó, az ember ki tudja kerülni, hogy wiener schnitzel, oké, rántott hús, meg ilyen dolgok, de úgy alapvetőleg igen, nekem az egyébként, most ezt bele is trafáltál, az a legnagyobb mínusz külföldön, hogy nem várom vagyok, és nem olyan ízeket érzek, mint amikhez hozzászoktam, meg amikre vágyom.
1: Igen, igen. Ami nekem még érdekes volt, csak ennyit hozzátenni, Kanadában például bemész a boltba, ott nem igazán kapsz olyat, az egész várost körbe kell járnod, hogy találj egy francia békörit, ahol árulnak olyan kenyeret, ami tényleg kenyér. Hogy egyébként mi nem tudjuk, hogy ebből a szempontból mi mennyire szerencsések
0: pontosan.
1: Vagyunk, hogy kimegyünk bárhova, és van olyan kenyér, ami tényleg egy kenyér. Ezeket a nagyon műanyag, ilyen édes toszt kenyereket árulták, és ott az emberek úgy vannak vele, hogy az a kenyér.
0: Igen.
1: És akkor mondják, hogy kérdezzük, hogy hol van a kenyér, mondják, hogy ott, és mondjuk, hogy ez nem kenyér. És de mondják,
0: igen.
1: Hogy ők nem tudják, hogy az nem kenyér,
0: pontosan.
1: Viszont igen, tudod.
0: Igen, ugye ezzel például Ausztriában nincsen probléma, ott kiváló pékségek vannak, és hasonló pékárok, mint itthon. Viszont egyet azért felhoznék, itthon én szerintem a pékségekben az ilyen kis pékárukról van szó, amik sósak, nagyon nagy a lehetőség, nagyon nagy a választék.
1: Aha, kint nem annyira?
0: Kint nem annyira, de viszont a pékár ugyanolyan, ugye a rendes kenyerek, a zsemlék, kiflik, finomak, meg ugye sokféle van, ugyanúgy nem úgy, ahogy most a Kanadát említetted, hogy csak a csomagolt, illetve a tartósítószerrel dúsított termékek, de például ilyen virslis bukták, vagy nem tudom, amit itthon megszokhattunk a pékségekbe, az úgy annyira ott nem volt jelen.
1: Egy dologról még kénytelenek vagyunk beszélni. Ugye, hát nagyon bele is találtunk, hogy melyik héten beszéljünk erről. Ugye kivitték Magyarországon a valaha volt legnagyobb lottónyereményt. Ha jól tudom, 6 milliárd 600 millió forint körüli összeget.
0: Igen.
1: Ez körülbelül annak felel meg, hogyha valaki életében megnyerte egy lottót, a 4-5-6-szorosa egy átlagos lottónyereménynek. Tehát lehet mondani, hogy az utóbbi heti nyertes az egyszerre 5 lottót nyert meg, 5 darab 5-öst.
0: Lehet.
1: Az átlaggal számolva.
0: Az elmúlt években, vagy talán Magyarország 5-ös lottó történelmi?
1: Mióta létezik Magyarországon 5-ös lottó, ez a legnagyobb nyeremény, tehát 6 milliárd 600 millió. Hát idén most vitték ki először.
0: Azt
1: és már most október végét. Amit ezzel kapcsolatban szerettünk volna mondani, hogy nyilván ez nyilván, hogy kivitték, annyian most nem fognak lottozni, mert ki volt írva, hogy 200 millió a következő héten, ezt már valamennyire bánná is az, aki megnyerni, mert 6 milliárdot.
0: Nekem nem lenne ez
1: jó,
0: hát probléma, mivel egyébként,
1: persze. De hogy ne népszerűsítsük a szerencsejátékot, ugye pont a fordítottja a célunk, ugye beszélnünk kell arról, hogy mi régen azért a sport iránti szeretetünkből rengeteget
0: sportfogadtunk.
1: A Mário pont egy ilyen korszakunkban voltunk akkor, és rengeteget sportfogadtunk, és erről a szokásunkról leszoktunk, elengedtük ezt a szokásunkat, szerintem ezt ki lehet azért jelenteni elég erősen.
0: Természetesen.
1: Néztem egy kutatást, illetve egy szakember beszélt arról, azt még nem is mondtam neked, kíváncsi leszek a véleményedre, hogy a sportfogadás, nem a sportfogadás, a szerencsejáték az a legerősebb függőség, ami egy ember életében jelen tud lenni. Tehát az a dolog, amiről a legnehezebb leszokni. Mm. Nyilván úgy, hogy nincsen ezerfajta függőségünk, nem nagyon tudunk különbséget tenni ezek között, de azért úgy végig tudjuk gondolni, mennyire értesz vele egyet, hogy a szerencsejáték a legnagyobb függőség, vagy mennyire lehet ez igaz szerinted?
0: Látok ebben egyébként rációt, viszont ezt is szerintem egy szubjektív kontextusba tudnánk helyezni, hogy ki milyen beállítottságú ember, ki hogy tudja elengedni azt, hogy nem megy lép a sportfogadó irodába, vagy online nem teszi meg a tippjét az esti foci meccsre, és ki az, aki ugye el tud engedni, és mégis le tud egy olyan úgy ülni a tévére, és egy olyan izgalommal szurkolni akár a csapatának, hogy
1: igen.
0: Ne legyen benne az, hogy na hát a végén nyerek egy 20-as terét nyernek.
1: Igen.
0: Igen, nem tudom. Én, hát amikor fiatalok voltunk, ilyen 18-19 éves korunkban, azért járkáltunk, gyakran tettük meg a fogadásainkat. Én igazából ezt nem is vettem úgy függőségnek, és szerintem ez nálam így az évek során kikopott.
1: Aha.
0: Ilyen nagyobb eseményeknél, mint például most az Európa bajnokságnál, a döntőnél fogadtam egyet, de az csak úgy mégiscsak, hogy a múltamra való visszatekintés, akár mondhatjuk így is, de az, hogy én nekem ez napi, heti vagy havi rendszerességgel az életem része lenne, hogy szerencsejátékkal foglalkozom, az egyáltalán nem val már rám.
1: A szerencsejátékból én végig gondoltam, hogy mi lehet igazán a függőség ebben. Ugye, hogyha szerencsejátékra gondolunk, akkor az van a szemeink előtt, hogy bizonyos összeget kockáztatunk, és hát attól függ, ugye, hogy mennyit szeretnénk nyerni, de ha megnyerünk bizonyos összeget, az nagyon jó lesz nekünk, mert lesz egy csomó pénzünk, amit utána
0: felrakhatunk.
1: Hát ezt akartam, amit utána...
0: Most, hogy egy szerencsejátékos szemszögéből.
1: Igen, de még ne lőd le a poént. Ugye bemegyünk a lottózóba, más rosszabb helyekre, van aki kaszinóba, és akkor kockáztat egy bizonyos összeget, nyer belőle egy csomó pénzt, kijön arról a helyről, és elkölti, amire szeretné, szinte ingyen jött pénz, semmiből jött, el tudja költeni. Viszont itt azzal a faktorral sokszor lehet találkozni, hogy valaki például bemegy a kaszinóba. Ott szerintem arra számít, hogy egy csomó ideig úgy úgy inog ez a dolog, tudod, hogy most nyerni fog, nem fog nyerni, fent van, lent van, és ez egy csomó ideig, több óráig folyik. Na most én már rengetegszer hallottam olyat, hogy valaki bemegy X összeggel, annak meg szeretné nyerni a 10-szeresét,
0: igen,
1: és arra számít, hogy ez neki egy 5 órás esti program lesz, egy egész estés program. Bemegy, Ez, amit ő magának eltervezett 5 óra alatt, ez az első 10 percben megtörténik.
0: Mármint benyeri az összeget.
1: Mármint megnyeri a 10-szeresét.
0: Értem.
1: És így, hogy az első 10 percben megtörtént, így nem élvezte ki ezt az egészet. Tehát megvan a végcél, hogyha ezt 5 óra alatt lyukadnak ki, hogy 10-szer annyi pénz van nála, mint amivel bement, akkor nagyon boldogan jön neki, költeni el, még nem is mondtam azt, hogy visszavinni, de így, hogy 10 perc alatt történik meg, így lehet arról beszélni, hogy itt nem az a, szóval nincsen cél a végén. Nem az a cél, hogy meglegyen az összeg, a cél az az adrenalin, a szórakozás.
0: Illetve szerintem a minél többet akarásról.
1: Így van.
0: Hogy itt beszéltünk ugye számokról, hogy most ma ennyit akarok nyerni, holnap annyit, holnap után annyit, de egy szerencsejátékosnak szerintem nincs felső határ. Aki tényleg szerencsejáték függőnek valhatja magát, bármennyire is rossz dolog.
1: Igen.
0: Ott szerintem ott az ember bármennyit nyerne, utána többet akarna. Hogyha visszakapcsolódhatunk hát a lottó nyereményre, hogy nem tudom, hallottad-e, hogy körülbelül a lottó nyertesek 90%-a a lottó nyeremény után pár éven belül még ugyanabban a helyzetben, hanem rosszabb helyzetbe kerül, mint előtte volt.
1: 90%-a.
0: Körülbelül a 90%-a.
1: Azt a mindenit. De én ezt, igen, de soha nem értettem. Tegyük föl, hogy mi nem vagyunk olyan következetesek, annyira okosak, amúgy lehet, hogy nem is vagyunk, mindegy, mint amennyire most mondom magunkat, és mi el akarjuk szórni, fiatalok vagyunk, akarunk, mint tudom én, Amerikába, nem tudom hol bulizni, New Yorkba, meg Dubajba, és el akarjuk szórni a pénzt. Az egy dolog, hogy mi ezt akarjuk, de itt rengeteg pénzről beszélünk, nincs mellettük egy ember, akár a szüleik, akár egy idősebb hozzátartozó, aki azt mondja, hogy jó, azt csinálsz, amit akarsz, a pénzednek a felével. És a többit meg légy szíves, add nekem ide, befektetem neked, veszek neked lakást, a többi, hogy nincs mellettük egy ilyen ember, én ezen csodálkozom.
0: Biztos, hogy van meg különböző befektetői tanácsadók is lehetnek már ilyen összegnél, vagyis én fogadnék már ilyen összegnél különböző szakembereket, hogy kezeljék a pénzemet, vagy segítsenek kezelni a pénzemet. Viszont szerintem egy felnőtt embernek megmondani ezt, hogy mit és hogy csinálja, főleg egy ilyen adrenalin állapotban, amit ugye mi nem tudunk átélni, egy ilyen felfokozott élményben, hogy mi milliárdosok vagyunk, most a jelen lottónyereményről beszélünk, szerintem ez alapból egy személyiséget is úgy meg tud változtatni, hogy visszatekintve a régi személyiségünkre már nem tudnánk tükörbe nézni, vagy nem igen. Tudom, hát éljük meg Roland, hogy ilyen problémát legyen, én azt tudom mondani.
1: Igen, visszatérve egyébként a szerencse játékra, mint legerősebb függőségre ugye a tanulmány szerint.
0: Igen.
1: Ugye az a legnagyobb különbség, hogy itt maga a folyamata, a dinamizmusa a lényeg, tehát hogyha most ha beszélünk másfajta függőségekről, amit rengeteget hallunk fiatalként, mondjuk dohányzás, mondjuk alkoholfogyasztás, mondjuk kábítószerfogyasztás, ott ugye mindig a káros fogyasztónak ugye az a célja, hogy van bizonyos hatóanyag, ami bejut a szervezetbe, és ha bejutott a szervezetbe, akkor megvan a végcél, az neki jó, és maga a folyamat az annyira nem számít, hanem amit a folyamat kivált.
0: Szerintem az összes függőség a legvégén az endorfin szintnek az emelkedéséről szól. Ha beszélünk egy alkoholról, egy kábítószerről, vagy esetleg egy szerencsejátékról, amikor olyan endorfin szint, meg olyan ugye a boldogsághormon úgy szabadul fel az emberbe, hogy lejünk őszintékről, nem egy rossz érzés, mikor bejön a meccsünk, vagy bejött annó pár
1: igen, de ezelőtt, tudod, benne van egy kis az is, hogy én mindig azoknak rakok, akiknek szurkolok, tehát én sokszor rakok a Real Madrid, de igen, értem, amit mondasz, igen, az valamit felszabadít.
0: Én el sem tudom képzelni, hogy milyen élmény lehet, hogy egyik pillanatról a másikra nyakamba szalakadt több milliárd forint, és ezzel egy nagyon nagy felelősség is.
1: Képzeld, de én egyszer-kétszer végig gondoltam ezt az egészet, hogy mi lenne, hogyha én nyerném meg. És akkor mit tudom?
0: Szerintem mindannyian voltunk már.
1: X milliárd forint, nyilván mindannyian annyira örülnénk, hogy nem tudnánk magunkkal mit kezdeni, de úgy végig gondoltam, tudod, hogy ott lenne a zsebembe a szelvény, és akkor most gondolkodtam, hogy lehet, hogy rajtam kívül addig, ameddig, mert én már utána néztem, tudod, hogy az illetékes, a szerencsé, fel kell hívni,
0: igen, tudom,
1: és akkor be kell vinni, és azon gondolkoztam, hogy nem merném senkinek elmondani, nehogy azt tovább mondja, nehogy mit tudom én véletlen valaki kidobja, hanem én azon gondolkoztam, hogy bérelnék magamnak egy szobát, elvonulnék oda, így ilyen nagyon sok dobozba belerő, itt lenne a zsebembe, tudod, és addig, ameddig bennem vegyek, hogy lenne bennem szerintem egy félelem. Ez valamelyikkor a felelősség.
0: Valószínűleg ez a folyamat, ez úgy működhet, hogyha például ma megnyertük a lottót, és te holnap bemész ezzel a szelvénye, akkor szerintem a különböző szerencsejátékkal foglalkozó cég megőrizné neked a szelvényt, és tudná, hogy utána már te vagy a nyertes.
1: Igen. De addig eltelne egy idő, mert figyelj,
0: én mennék ma
1: szombaton másnap. Húzzák, és vasárnap az ugye nem tudsz menni,
0: igen.
1: Hétfőn felhívod őket, és akkor lehet keddre beszéled meg, és akkor ott tartasz, hogy szombatról keddig ott kell legyen a zsebedben az
0: én
1: a papír.
0: Én hétfő reggel 8-kor ott indítanék.
1: Akkor is, ha beszéltél velük, akkor is.
0: Pontosan.
1: Egyébként a végére azt így meg kell említenünk, hogy nyilván mi abban a kontextusban beszéltünk erről vicces emlékként, hogy akkor nem lenne ennyire vicces, hogyha ennek még mindig a rabjai lennénk, ezért azt el kell mondanom, hogy mi is, meg egyébként szerintem a kollégáim nevében és az egész Dik Rádió elhatárolódik ettől, mind a szerencsejátéktól, mind egyéb káros szenvedélyekről. Ami még utoljára eszembe jutott, hogy valamennyire kielégítetlenül hagytuk az ígéretünket, mivel a műsor elején mondtuk, hogy fogunk sorozatokról beszélni, annyira megemlítjük ezt, hogy szerinted van-e olyan függőség, hogy sorozatfüggőség? Mert azért az is annyira rávisz a lelket, hogy már minden belső szervet fáj, annyira álmos vagy, de még akkor is plusz egy részt megnézel valamilyen szinten, az is függőség lehet.
0: Szerintem biztos, hogy van, hogyha összekapcsoljuk ugye a játékfüggőségről, amiről sokat hallhatunk, hogy igen. Kisebb gyerekek akár nyári szünetben nem lépnek ki a gép elől.
1: FIFA, Call of Duty. Igen.
0: Igen. Meg egyéb játékok. Én biztos vagyok benne, hogy a sorozat is, és a film is egy olyan függőséget tud nekünk okozni, hogy jó, persze, nem olyan egy olyan komoly dologról beszélünk, hogy be tudsz szippantani, de hát ugye ez is szubjektív. Nem egy hasznos dolog, a napi 6 órát ülnés sorozat felett, igen. Szerintem.
1: De már mindannyian élveztük ezt, szerintem mindannyian átmentünk ezen. A hallgatóknak végezetül azt tudjuk tanácsolni, üzenni, hogy azok helyett, a függőségek helyett, amit az elmúlt 10 percben beszéltünk, ne vegyenek ilyenekbe részt, inkább az utóbbiban vegyenek részt, a sorozatfüggőség a legrosszabb, amiben vegyenek részt, nyilván azt is mértékkel megbeszéltük, hogy az is egy függőség, és hogy küldjék el a véleményüket a 0630-3030-100-as telefonszámra, hogyha hozzá szeretnének szólni azokhoz a témákhoz, amit esetlegesen mi akár rosszul tudtuk. Nagyon szépen köszönöm Lakatos Máriónak, hogy a segítségemre állt ezen témaköröknek a körbejárásába, és hát gyere máskor is, a legközelebbi alkalommal.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és további szép estét kívánok a Dik Rádió hallgatóinak.
1: A hallgatóknak azt üzenjük, hogy jövő héten is lesz regeneráció, ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 Rádió Dikket, Baranyi Rolandot és Lakatos Máriót hallottátok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Az irigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések, Tavész Baktáló.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: van?
1: Dick Junior, Sheffield.
2: Ki vagyok idegileg?
1: Jó van, nője már be idegileg. Gyere,

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzás egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
3: Rádiódik 100.3 romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Rádiódik Roma szalonjának hallgatóit. Nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek. A Sláger TV saját gyártású sorozata a Drága családomban egy ismerős arcot fedeztem fel, amely a Dick Médián már népszerű sorozat, a Tesókból volt nekem ismerős. Egyébként azért is ismerős volt, mert egy muzsikus cigányról van szó, egy prímásról, aki itt is van velem a stúdióban. Szeretettel köszöntelek téged, vendégem Horváth Jenci.
4: Hello, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Jencikém, tegnap nagyon hosszú napod volt, mesélte nekem, merre jártál.
4: Így van, hát én fenyőharasztom, játszom egy nagy kastélyszállóban, és már negyedik éve ott muzsikálok a drága barátaimmal. Ez egy disznótoros, egy ilyen háromnapos program, amiben van egy nap disznótor, és egy héten most már, hála Istennek, háromszor játszom ott, és ez egy egész napos program, én 3-4-8-tól egész este 10-ig ott vagyok, nagyon-nagyon komoly bulik szoktak lenni, és ugye tegnap is egy ilyen komoly buliban voltam, úgyhogy egy picit fáradt vagyok, igen, de imádom csinálni.
3: De egyébként ilyenkor ti is eszitek a disznótorost?
4: Hogyne, persze, hát igaz, már én már 4 éve ott vagyok, és ugye én októbertől áprilisig vagyok, és hát...
3: Áprilisig tart ez?
4: Bizony,
3: egész.
4: Így van, április elejéig, október közepe felé kezdjük, most 19-én kezdtük el, és egész április 5-e, 6-áig van, és ugye egy héten háromszor ugye megyünk,
3: már valamikor azért unalmas.
4: Bevallom, hogy már azért egy kicsit unalmas a hurkakolbász, de egyébként persze szoktunk csipegetni. Így először még mindig újdonság, igen. De egy pár hónap elteltével már azért
3: bele vagy
4: mucsi, persze.
3: És egyébként ott a turisták előtt vágják a disznót?
4: Hogyne, ő szoktak külföldiek is lenni, de inkább hála Istennek most csak magyarok, így van.
3: Na.
4: Az ország több részéről, vidékről jönnek, Budapestről is hála Istennek most már elég többen vannak, és ez egy ilyen 60-70 fős társaság jön.
3: Aha.
4: Ugye az első nap ugye van egy vendégváró, a második nap van ez az egész napos disznótoros, de ebben beletartozik egy wellness, egy sauna szeánsz van, rendes wellness részleg.
3: Na hát.
4: Így van, és utána meg este ugye a buli, és ugye vannak kolbásztöltő verseny, ott a disznót szalmás pörzsöléssel csinálják, úgyhogy rendes falusi disznó, ezt úgy is hívják, hogy falusi disznóvágás.
3: De azt te már látod, tehát ez ilyen mert hogy tudod, régen a disznót ilyen hajnalba
4: vágták. Hát igen, ugye levágják a disznót, az nem nyilvánosan, ugye?
3: Értem.
4: Reggel 7-re már hozzák a disznót, ott elpálinkáznak az emberek, addig a szalmával beborítják a disznót.
3: De jó feeling.
4: És akkor így van, és akkor mivel 6:30 ott vagyunk, és amikor kezdődik a szalmás pörzsöl, és akkor mi elkezdünk játszani 3:45-kor, és közben pörzsölik a disznót, mi muzsikálunk, közben esznek, isznak az emberek, ott van előkészítve forralt bor, friss pogácsa, ott tudnak csipegetni, ott sütik frissen a kenyeret.
3: Na hát.
4: A kemencében. És ugye ennek az a menete, hogy ugye megpörzsölték a disznót, megtisztítják, és ott a vendégek előtt ugye feldolgozzák ugye az ebédre. És akkor ugye hagynak húst a kolbászoknak, és van kolbásztöltő verseny is.
3: Ezen részt vesznek, aki ott vendég?
4: Hogyne, ilyen 3-4 fős csoportokba megcsinálják egymást, nevet adnak a saját csoportjaiknak, csapatoknak, így van, és akkor versenyeznek, hogy ki tud jobb kolbászt tölteni.
3: Na
4: és
3: hát
4: akkor van díj is, szoktak nyerni, azt hiszem, egy csomagot, ilyen hurkacsomagot hazavihetnek, meg ennivalókat, igen, nagyon buli az egész, igen.
3: Kivel muzsikáltok?
4: Ugye én vagyok a prímás, és drága barátaim, testvéreim, akinek nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon-nagyon szeretem őket, az a zongorista, Jata Ökrös Róbertel vagyok, ő a zongorista, és a nagybőgős pedig a Balázs Ervin. Így vagyunk hárman, már negyedik éve, jóban, rosszban, úgyhogy nagyon-nagyon szerettünk is odajárni, és tényleg a személyzetnek is, meg a főnökségnek is annyira hálásak vagyunk, és olyan körülmények közt vagyunk, hogy tényleg Magyarországon szerintem ilyen hely nincs, ahol ilyen jól érezzük magunkat, és ennyire rugalmasak, és tényleg tisztelnek, szeretnek minket. Természetesen mi is teszünk ezért, hogy ők is így viselkedjenek velem, de innen is nagyon hálásak vagyunk a főnökségnek és a személyzetnek, hogy ott lehetünk így hárman.
3: Jenciké, mit lehet muzsikálni egy délelőtti disznótoroson? Mi az, amit ilyenkor az ember visz? Most a felállás is miatt is mondom, hogy zongora, bőgő, hegedű.
4: Hát igen, hát ugye ott kezdem, hogy én már ugye 5:00-kor kelek, már 5:30-kor, már 5:30-ra én már öltönyben vagyok.
3: Igen. Mondjuk róla, el is tudom
4: képzelni. Igen, és ugye már akkor már kezdem összeszedni a gondolataimat, hú, hát most kicsit fáradt vagyok, hideg is van, mert ugye kint kell játszanunk a szabadban, mikor pörzsölik a disznót, és hát ez nagyon vendégfüggő. Hála Istennek most már egyre több fiatal van, és nagyon örülök neki, hogy nagyon igénylik a tradicionális cigányzenét. A vörösbort ittam az este, akkor a nádaházam teteje, az ilyen klasszikus cigányzenéket. És a drága tanult kollégáim, ezek ugye átraktuk az egészet ilyen úgymond mulatósba, aha, ugye aha. Megy alatta az alap, és ugye esztamba mindent, hogy pörgős legyen, és ezeket végig nyomjuk, ezeket a mulatos, gyors cigányzenéket egész 11-ig, mert 11 óráig vagyunk kint a szabadban, még ez az egész pörzsölés véget nem ér.
3: De jó hangulat lehet.
4: Igen, és táncolnak, énekelnek a vendégek, de vannak olyan vendégek, akik például szeretik a jazz standardeket, ugye az idősebbek, hogy tudunk-e, hogy a filmzenéket imádják, de azt inkább este vacsorán. Mi mindig beszoktuk osztani, úgyhogy délelőtt inkább a jó hangulat, ugye a pörgős, a cigányzene, és mi 2-től 3 óráig ebédet játszunk, mikor leülnek ebédelni a vendégek, akkor szép bécsi keringőket szoktunk, akkor egy kicsit lágyabb, könnyedebb háttérzene, és vacsorakor, amikor vacsora van, akkor szoktuk inkább oda menni az asztalhoz, megkérdezni a vendégeket, hogy mit szeretnek, mi a zenei stílus. Nekem akkor inkább este derül ki, hogy milyen zenei stílus szeretnek, és nagyon vegyes. Mondom, a filmzenétől elkezdve a jazz tenderekig, a magyar nótákat, hála Istennek, most már egyre többet kérik, de tényleg a fiatalok, és annyira örülök neki, hogy a fiatalok is most már igénylik, és mindig kérdezik, hogy hát Pesten hol lehet hallani minket is, meg ugye más zenekarokat, hogy a vendéglátóhelyeken, hogy tudok-e olyat, ahol ilyen tradicionális cigányzene van, és hát tudok persze természetesen egy párat mondani, de hát ugye elszomorító, hogy egyre kevesebb helyet tudok ajánlani, de visszatérve arra, nagyon-nagyon sokszínűnek kell egyébként lenni ott fenyőharaszton, mert tényleg nagyon vegyes. De próbálunk a mai

0: amikor kisgyerek volt, olyan 7-8 éves, vágtunk disznót, kertes házban laktunk, és akkor még lehetett disznót vinni.
1: Igen.
0: És apu megvette élőre a disznót, és megmutatta nekem azt, hogy zajlik ez, mert mindig előtte beszélgetett, meg beszélgettünk
1: apuval.
0: Igen, hogy amikor apu kicsi volt, akkor ott vidéken papám vágta a disznót neki karácsony előtt, meg minden ünnep előtt egy disznóvágás, és az érdekelt, és mondtam, hogy vágnánk mi is már akkor egy disznót. És akkor vágtunk disznót. Hát először nekem furcsa volt, hát én sajnáltam, meg ott sírtam a disznóért. De utána rá egy-két évre megint vágtunk, meg vidékre elvitt apu engem muzsikálni is már kicsinek, ugye, mert már 7-8 éves koromban már járkáltam apuékkal muzsikálni, és volt ugyanígy háznál disznóvágás, és vitt. És ott is ugyanúgy lezajlott, kihozták az orrból a disznót, stb. Itt az elejétől tényleg
1: a végig. Tehát nem volt ismeretlen.
0: És nem volt ismeretlen, úgyhogy láttam gyereknek is disznóölést, ja.
1: Mikor került egyébként a hegedű a kezedbe, Jenciként?
0: Megmondom őszintén, hogy 4 évesen került elsőként a kezembe a hangszer, és apu látta bennem a tehetséget, hogy ő szerinte tehetséges vagyok, és be is iratott már 4 évesen egy zenesuliba, és Geréb Márti néni volt a zenetanárom.
1: Hát ezt akartam kérdezni.
0: 7. kerületi Tóth Aladár zeneiskolában. Igen, és volt olyan lehetőség, hogy ilyen zenei előkészítő, és felvettek oda. Úgyhogy én zenei előkészítőbe jártam 4 évesen, és ugye 5 évesen kezdtem a zenei első osztályt. Úgyhogy én előbb kerültem a zeneiskolába, mint az általános iskolába. És hála Istennek, én is nagyon tényleg gyerekként, hát 4-5 évesen ugye még én sem tudtam nagyon, hogy hol vagyok, de nagyon-nagyon szerettem.
1: Milyen típusú gyerek volt? Tehát olyan csendesebb, vagy inkább aki úgy kiáll, és akkor... Szégyenlős gyerek voltál?
0: Őszinte vagyok, ugye anyuékkel, én nagyon rossz gyerek voltam.
1: Rossz volt. Az jó jel egyébként, mert az nem szégyenlős.
0: Nagyon, nagyon rossz voltam, de viszont ha már társaságba kerültem, ugye úgymond idegenek között, akkor szótlan voltam, és visszahúzódó, és nem beszéltem.
1: Hát ez jó nevelésnek a jele, Jenci, hogy...
0: Igen, de otthon kiadtam magamból, úgyhogy szegény apu, anyu megszenvedett velem, de viszont a gyakorlással, hál' Istennek, nem volt probléma, mert akkor ugye kisgyerekként ilyen játéknak vettem az egészet, és meg a Márti néni, a zene tanárom is úgy foglalkozott velem, mintha egy játék lett volna. Nagyon szerettem a hegedű órákat, alig vártam, hogy menjek, ilyen rajzokat mutatott, ugye akkor a Kotta helyett, és elnevezte a húrokat, ugye Gézának, Dénesnek,
1: hát.
0: Ágnes, Éva, és akkor otthon is apuval úgy gyakoroltuk, hogy na most hol az Éva? És akkor ugye az Ét azt megpengettem, mert akkor még nem használtam a jobb vonós kezemet, már a vonó technikát, hanem pengettünk először, és így telt, azt nagyon szerettem.
1: Na hát. És aztán melyik suliba mentél te egyébként?
0: Már az általános iskolát kérdezel? A 7. kerületi, akkor még Rottenbiller utcai általános iskola volt. Most már nem tudom, hogy működik-e. Utána Janikowski Éva általános iskola volt a neve, vagy van, tényleg nem tudom, hogy működik-e még ez az általános.
1: Voltak a te korodban zenetagozatos suli?
0: Ezt akartam mondani, hogy ez ének zenetagozatos általános iskola volt, és volt osztálytársaim, azok mind muzsikusok.
1: Na, mesélj,
0: hát kiemelném az egyik, tényleg nagyon büszke vagyok rá, az egyik legjobb barátomat, a Pecek Lakatos Krisztiánt.
1: A Krisztián.
0: A jazz nagybőgős. Vele jártam egy osztályban. Ugye én voltam, akkor a Salasovics Norbi volt a prímás. Ugye az is, ő is egy kitűnő hegedű művész, zenész lett. Lajhó Józsi barátom, ő is egy kiváló hegedű művész.
1: Ez milyen osztály volt?
0: Ez egy nagyon komoly osztály volt.
1: Voltam hangulat,
0: bizony,
1: igaz?
0: Volt, és tényleg akkor is gyerekként, 7-8-9-10 évesen is a szünetekben a zenéről beszéltünk, ki milyen hangszeren, neked milyen hangszered van, te mit tanulsz, hogy, és nekem végül is az egész gyerekkorom a zenéről szólt.
1: De egyébként abban az időben a gyerekek már úgymond idézőjelben nagyon öregek is voltak, ugye?
0: Persze, koranévének
1: voltunk. Ugye? És akkor hallgattátok a gondolom a

0: nagy primásokat, muzsikusokat.
1: Ez így van.
0: Ki volt a legtrendibb, ki volt a legmenőbb akkor?
1: Akkoriban megmondom őszintén, hogy a Robi Lakatos.
0: Aha, az jött fel akkor.
1: Igen, az jött fel, és mindenki jött, hallgatta, és álmunk volt vele, álmodoztunk arról, hogy mikor találkozunk vele, meg vajon majd egyszer együtt fogunk-e vele muzsikálni, meg hát álmodozás volt. És
2: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dík, rólunk, neked.
1: Hála Istennek, már így felnőttként így volt alkalom, hogy összetalálkoztunk az akkori osztálytársaimmal, és feljött pont a szó róla, hogy hát emlékszel rá, Jenci, mikor szünetbe, így harmadik, negyedikbe így beszélgettünk a zenéről, és hogy beszélgettünk ezekről a nagy muzsikusokról, és hogy már játszottunk együtt, hogy már hogy eltelt az idő, és hogy végigvittük ezt a pályát így. Ugye nagy nehézségek árán, mert ez nem könnyű szakma, ehhez nagy odaadás kell, és tényleg az egész gyerekkorunkat így fel kell adni, úgymond. De hát megvolt a gyümölcse, és meg is van, hála Istennek, a gyümölcse, és végül is az álmunk az beteljesüdött.
0: Egyébként akkor ott nektek a Manus Swing tetszett, tehát az, hogy ő jazz muzsikál, a Robi?
1: Igen, nagyon tetszett, mert akkoriban nekünk, hogy keverte a zenei stílusokat, ugye, hogy akkoriban kiadott egy olyan lemezt, ugye, hogy a magyar nótát átvitte több zenei stílusba, jazzbe, latinba, románba.
0: Igen.
1: És ez annyira megfogott minket, már tényleg gyerekeket, meg így kamaszokat, hogy nagyon-nagyon tetszett ez az újítás. Tehát előtte természetesen hallgattuk a leges, legnagyobbakat, az öreg járók, a Sanyi bácsit, a Lakatos Sándort, és nagyon nagy iskola volt az is nekünk, hogy ugye édesapánktól is, és kérdezősködtünk, hogy akkoriban hogy tanultak ők, kiket hallgattak, úgyhogy mi mindig ilyen érdeklődős személyek voltunk.
0: Az idősebb korosztályban volt, aki utána elmentél muzsikálni, aki esetleg már nem él, nincs köztünk. Van ilyen emléked?
1: Igen, volt. Meg van is persze, természetesen a Buforigó Sándor bátyám, én úgy hívom, mert én annyira szerettem őt, és neki is nagyon sokat köszönhetek, ugye akkor már, ugye kijártam a zeneiskolát, és én a Rajkóban kezdtem a...
0: Ja, hát nem ment tovább, igaz? Hát
1: Rajkóban
0: te
1: kezdtem,
0: rajkós
1: így van, Rajkóban kezdtem a pályafutásomat, és én akkoriban kerültem oda, amikor a drága Sanyi bácsi tanított minket, a zenekari próbát a Bufó tanította nekünk, és hát volt szerencsém, ugye az éttermekben is, ahol játszott, utána mindig bentünk, és ugye tanított is, akkor a Berki Béla után is nagyon sokat jártunk le, kit mondjak még, a Puka Karcsi bátyám után is nagyon sokat mentünk, ezek nagyon komoly, nagyon nagy példaképeim.
0: Rajkóba kitanított téged?
1: Engem a hegedű szakon a Beken Andi tanított engem akkoriban, a klasszikus zenei részt, és a zenekarit akkor a kettő tanár volt, a Horváth Jenő bátyám, a Suki Andris, meg a Buforigó Sándor, így hárman tanították a zenekarit.
0: Suki Andris.
1: A 100 tagú cigány zenekarnak volt.
0: Ő a mi Suki Andrisunknak, a műsorvezetőnk.
1: Az édesapja, így van,
0: ugye?
1: Így van.
0: Na hát. De izgalmas élet lehetett.
1: Izgalmas, hát meg közben én még a Rajkóval párhuzamosan én a 100 tagú cigányzenekarban is voltam, én egész 14 éves koromtól 20 éves koromig ott voltam.
0: Lénci, nagyon, nagyon hamar színpadon álltál.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Igen, hát én nekem tényleg ez mai napig is az életem része. Gyereknek is már, amikor betöltöttem 8-9 évet, már a nagybátyáimmal voltam tanuló, prímás. És ugye még ezt nem is meséltem, hogy sokat voltam tanuló zenekarokban. Először 9 évesen jártam a Nemzeti Szállóban tanuló prímásként a nagybátyámmal, az unokatestvéremmel. Ott voltam 2 évig, nyári szünetben természetesen, ugye ugyanúgy készülöttem, mint az öreg romák. Öltöny, belőttem a hajamat, és jöttek értem, akkor Rákos Csabán laktunk, és jöttek értem autóval, és bátyám bevitte a Nemzeti Szállóba, és ott ültem kis széken, és figyeltem a vendéglátás rejtelmeit. Szünetben ugyanúgy tanultam az operett számokat, felkészített engem a nagybetűs életre, és utána 14 évesen oda mentem a Száztagú cigányzenekarba, hát ott csodálatos élmények voltak, bejártam velük, majdnem mondhattam egész Európát, turnéztam velük nagyon sokat, és ott is a legnagyobbak voltak Lendvai Csócsi József, Buforikó Sándor, Isten nyugtasra, Berki Béla, ezek olyan nevek, hogy annyit tanulhattam, hála Istennek tőlük, hogy ezeket mai napig is használom. Meg nem csak a hangszeres tudás, hanem a mint ember. Nagyon sok jó tapasztalatot hoztam onnan el, és amikor csináltam ugye a Rajkót, a Száztagút, és ott a Lendvai Feri, aki nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, ő most a Száztagú cigányzenekar hegedűs koncertmestere. Ővele kezdtem végül is ezt az éttermi vendéglátót így komolyabb szinten, mert az Új Sipos étteremben muzsikált, és látta bennem a tehetséget, hogy egy tehetséges gyerek vagyok, és nagyon jó barátságba kerültem vele, és mondta, hogy ha szeretnék, akkor lát nagyon szívesen a zenekarjában.
0: Ez hol volt ez a...
1: Ez a harmadik kerületben volt.
0: Ha ez egy budai.
1: Óbudán. Óbudán a Szentlélek. Nagyon-nagyon jó, híres.
0: Ugye?
1: Híres hely volt, így van. És tényleg nagyon sokat köszönhetek neki. Na és aztán ott komoly tanulás volt. Ott megtanultam, hogy kell a vendégekkel bánni, az asztalhoz, hogy kell oda menni. Ha kérnek számot, meg kell tanulni, nagyon sokat nem tudtam, hát akkor még nem ismertem. Hát oda olyan vendég, olyan tipikus idősebb emberek mentek, jöttek, akik kérték az öreg-régi operetteket, a sanzonokat, nem csak a öreg-régi magyar nótát, és hát volt egy kis cikis helyzet.
0: Igen, amit nem ismertél.
1: Feri mondta, na öcsém, azt mondja, menjél az most tiéd a pálya. Hát mondom, emberek, Feri, mondom, de azt mondja, így fogsz tanulni, majd segítek, ha nem tudsz valamit. És oda mentem, megkérdeztem, szép jó estét kívánok, esetleg játszhatok-e önöknek valamit, és mondták, hogy persze, hát akkor ebből és ebből az operettből egy részletet szeretnénk. És akkor néztem hátra a zenekarhoz, és akkor oda jött a Feri az asztalhoz, és akkor is segített. És már szünetben, amit nem tudtam, már meg is tanulta, megmutatta, megtanultam másnapra.
0: Hány éves vagy ilyenkor?
1: Akkor 13-14 éves
0: volt. Hát azt gondolom nem szégyen azért, hogy 13 éves nem ismeri az egész zenei irodalmat.
1: Fél év alatt úgy megtanított a dolgokra, hogy már utána a nagybátyámmal bekezdtünk így egy nagy családi zenekar, mert ugye tudni kell, hogy az édesapám még nagyon-nagyon híres zenész dinasztia, és bekezdtünk a Gundel étterembe.
0: Ó, de jó
1: együtt, és ott 9 évig voltunk együtt.
0: Az igen.
1: Egész Covid ideig ott muzsikáltunk együtt, úgyhogy az is egy nagyon nagy lecke volt, és nekik is nagyon-nagyon sokat köszönhetek a családomnak, hogy most a talpamon tudok állni, és én is egy zenekart tudok vezetni.
0: A Gundel az csodálatos hely egyébként.
1: Csodálatos hely volt. Az annyira élményekben gazdag volt, hogy olyan embereket ismerhettem meg, akik egy hétköznapi ember nem tud hozzájutni. Különböző miniszterelnökök voltak, hollywoodi sztárok jöttek oda vacsorázni. Igen, sportlegendák.
0: Engem a hollywoodi sztárok érnek.
1: Igen.
0: Ki az, aki Magyarországra
1: mentünk egyszer be muzsikálni, ez egy 6 tagú nagy családi zenekar volt.
0: Aha.
1: A Horváth Gyula volt a nagybátyám prímás ott, és ugye ő vezette a zenekart, és segédprímás voltam vele. Megyünk be egyszer muzsikálni, és pincérek nagyon nagy készülődésben, nem tudtuk,
0: hogy sürgölődnek,
1: forognak, hozzájuk se lehetett szólni, kérdeztük, mi lesz itt, vagy hogy. Nem mondtak, sem tudok most beszélni, mert terítenek, ott hátul láttam 4-5 asztalt terítettek meg. És elkezdtünk muzsikálni, de furcsa volt, hogy nem voltak olyan sokan a étterembe.
0: Aha.
1: És ugye mi 7 órakor elkezdtünk muzsikálni, és olyan 7:30 fele jöttek ilyen nagy testőrök. Na, Jézusom, mondom, mi lesz itt? Nézegettek, a testőrök oda jöttek hozzánk is, a zenekar cimbalom alá néztek meg,
0: Nem mondom.
1: Igen.
0: Komolyan.
1: Mondom, mi van itt? Hát, ez kegyetlen. És akkor leültek a négy sarka volt az étteremnél, hatalmas nagy terület volt, és mind a négy sarokba ült egy-egy testőr. És akkor még plusz két testőr hozta az Angelina Jolie-t és a férjét, a Brad Pittet.
0: Ne hülyéskedj!
1: Hol Magyarországon forgattak, és jöttek vacsorázni.
0: Na hát, és kiürítették tulajdonképpen az éttermet?
1: Vagy? Hát nem ürítették ki teljesen, de nem hagyták, hogy full ház legyen.
0: Bárki nem jöhetett.
1: Igen, el voltak szeparálva, és muzsikáltunk nekik, kértek magyar számokat, amerikai számokat, és nagyon aranyosak voltak, és közvetlenek voltak, és nekik, ő volt az első nagy élmény, hogy ilyen hollywoodi sztárral találkoztunk, igen. Utána rá következő két hétre.
0: Nem mehetsz tovább. A Brad Pitt meg az Angelina Jolie tényleg annyira jól néznek ki.
1: Nagyon. Én az Angelina Jolie-t néztem, a Brad Pitt-t.
0: Jó, az egy férfi meg szokta nézni, hogy van öltözve egy másik férfi, vagy...
1: Nagyon elegáns volt, nagyon elegánsak voltak, de tényleg a képernyő nem sokat csal, mert a Brad Pitt is egy...
0: Magasak.
1: Angelina Jolie egyébként nem. Őt magasabbnak gondoltam, de ő sokkal alacsonyabb egyébként, mint aminek gondoltuk.
0: Tényleg?
1: Igen. De rendkívül rendesek voltak és aranyosak.
0: Na nagy hát, micsoda élmény.
1: Igen. Akkor sportlegendák is, Michel Platinival találkoztunk. Ő teljesen hirtelen jött be, ott nem volt nagy felhajtás, csak jött
0: váratlanul
1: be. Váratlanul érkezett. Akkoriban volt az UEFA-nak az elnöke, és ott Magyarországon volt egy ilyen nagy konferencia, és este 9 órakor jött be a kedves feleségével.
0: Tudtátok, hogy jön azért előtte, vagy nem megláttátok?
1: Nem, teljesen véletlen.
0: És ez hogy megy, hogy a Kóda fordulsz a zenekar, de figyelj, nézzétek.
1: Pont én muzsikáltam, mert akkor a nagybátyám nem volt bent, és muzsikáltunk, és ugye mindig a bejáratot néztük, hogy kik jönnek, hogy jönnek, és akkor ismerős volt távolról. És akkor közeledett, jött oda kezet fogni. Néztem apukámra, ő klarnétos, és ő mondja, hogy fiam, ez a Platini, itt van, ott is a Platini. Mondom. És ő is úriember volt, oda jött, kezet fogott a zenekarral, francia számot, ugye francia származású francia számot muzsikáltam neki, nagyon hálás vendég volt.
0: Adott. Jó, igen. Hát ez a nagyon, minimum szerintem ilyen nagy sztároknál.
1: Nagyon úriember volt, és ez is bennem maradt, egy nagy élmény volt, mert gyereknek nagyon sokat néztem a meccseit.
0: Na hát.
1: Úgyhogy ezek nagyon nagy életre szóló élmények.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Oh, yeah.

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkélek, ne játsz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napon a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Kőkény Anna üdvözli önöket újra itt a Roma Szalonban, és folytatjuk a beszélgetést Horváth Jenci prímással, aki éppen arról mesélt nekünk a zeneszünet előtt, hogy hogyan találkozott Brad Pitt-tel és Angelina Jolie-val. Én azt látom rajtad, hogy kiskorod óta ez a szakma, ez az identitásod nyilván legerősebb része.
5: Igen.
4: És hogy te ennek minden egyes csinyát, binyát komolyan veszed, onnantól, hogy felöltözünk, onnantól, hogy gyakorolunk, onnantól, hogy tanulunk, egészen pici korod óta, tehát gyakorlatilag nem, semmi más nem képzelhető volt a te életedben, csak az, hogy muzsikus leszel.
5: Igen, igen. Ugye én tényleg, ez szó szerint én ebbe születtem. Aputól minden nap azt láttam, hogy megy muzsikálni, készülődik, meg nekem engem megfogott már kicsinek ez a világ, hogy aput mindig olyan pacekosan láttam, olyan jól nézett ki, mindig elegánsan, mindig öltönyben, a legjobb parfümöket használta, már a szagát ismertem, amikor hazajött, ugye akkor már rég aludtam egész kisgyerek, és felkeltem, mert megéreztem az illatát, és annyira megtetszett nekem gyerekkoromtól ez a világ, hogy nem is volt tényleg kérdés, meg én is erősen magamban, én ezt szerettem volna csinálni. Igen, apukám a klasszikus pályára akart engem egyébként igen? terelni.
4: Mikor? Szerinted mikor volt az?
5: Mielőtt
4: még mentél a Rajkóban?
5: Igen, igen, azelőtt ugye a zeneiskolában csak klasszikus darabokat játszottam, és volt tehetségem a klasszikus zenéhez is, mert jól olvastam Kottát, meg mondták, hogy szépen hegedülöm a klasszikusra, vagy apu a klasszikus vonalra akart. De mégsem éreztem én legbelül, hogy én ezt, jó, persze szívesen játszottam azokat a darabokat, de nem szívből, úgy teljes szívből, hogy én ezt hogy én ezt, az életemet erre szeretném rárakni, hanem nekem mindig ez a vendéglátós, a magyar nóta, az utazás, a vendégekkel való foglalkozás, nekem, engem ez vonzott, és mondtam apunak, hogy figyelj apu, tudom, hogy azt akart, hogy hegedűművész legyek, meg te ezt szeretnéd, de én nem látom magam
4: ebben,
5: hanem inkább, és akkor mondta, jó fiam, ezt te érzed, ahogy te szeretnéd, és akkor úgy mentem ugye a Száztahúba és a Rajkóba.
4: Hát lássuk be, hogy a primásnak lenni, muzsikus cigány életformát élni, az sokkal inkább szórakoztató, mint klasszikus zenésznek, ha csak nem lesz valakiből valami világhírű hegedű művész. Bár erről is hallottam már sztorikat, hogy a legnagyobb művészek van, hogy egy évben 200-250 koncertet játszanak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, nagyon jó technika egy ilyen kiégésre, de hát azért egy muzsikus cigánynak az életformája, az, hogy megy este muzsikálni az étterembe, az totálisan más dolog, mint így az, van. Hogy valaki reggel fel kell 8-kor, hogy 9-re beérjen egy próbára, hogyha klasszikus zenekarban játszik.
5: Ez teljesen így van.
4: Tehát ez egy szórakoztatóbb életforma. Így az, van. Ugye?
5: A vendégekkel sokkal közvetlenebb kapcsolatban van az ember, mert tényleg azt látni a vendégeken, hogy így van, ahogy mondtad előbb, hogy szórakoztat, látni a vendégeken, hogy jól érzik magukat, ez az este jó volt, tényleg még a vacsora is jobban esett nekik, és utána, amikor ugye mi is végeztünk, a vendégek is megették a vacsorát, tudok hozzájuk menni, van idő egymásra beszélgetni, és tényleg azokat a dicsérő szavakat meghallgatni a vendégtől, ez önbizalmat is ad az embernek,
4: igen.
5: Hogy tényleg jó, amit csinálok, és szerintem ez sokkal közvetlenebb dolog, mint ha tényleg egy színpadon az ember letudja azt a 45-50 perces klasszikus koncertet, megtapsolják, persze az is nagyon nagy sikerélmény, de még sincs meg az a kontaktus a művész és a vendég közt.
4: De hogy nagyon nagy dolgot mondtál ezzel, hogy tényleg az, aki egy étteremben muzsikál, annak nem csak a szakmát kell megtanulni, mert úgy értem, hogy a zenét, hanem azt, hogy emberekkel tudjon bánni. Ez tényleg, ez egy képesség.
5: Igen, erre nem olyan rég jöttem rá egyébként, hogy nagyon-nagyon emberismerőnek kell lenni ebben a szakmában. És most már ott tartok, hála Istennek, hogy van úgy, hogy ránézek egy hölgyre vagy egy úrra, és valahogy érzem, tudom, hogy mit kell neki muzsikálni, pont szükség? Akkor. Abban a pillanatban, hogy gondolkodik, vagy kicsit rosszabb kedve van, vagy valami nem stimmel,
4: azt valahogy érzi az ember,
5: vagy már a mulatás határán, igen. Vagy még csak egy kis löket kell neki, és az esetek 70-80%-ában így valahogy mindig eltalálom, és felcsillan a szemem, hogy ez úristen, hogy ez most, ezt nagyon szeretem ezt a dalt, és ez hogy, és ez mind. És nagyon emberismerőnek kell lenni, és tényleg tudni kell nagyon az a vendéggel bánni, mert van olyan vendég is, hogy nem nagyon van kedve pont abban a pillanatban mulatni. Csak az, hogy meg szeretné enni a vacsorát is, és ennyi. Uh-huh. Ezt is tudni kell kezelni. Szép halkan, egy kis szemkontaktus, mosoly, stb. És ő is feloldódik. És volt egy olyan példa, hogy oda jött hozzám egy ilyen vendég, hogy elnézést kért tőlem, hogy ne haragudjon, művész úr, nincs olyan hangulatom, mert ez is ez a problémája van, de nagyon szépen köszöni, hogy ilyen intelligensen tudtam ezt a helyzetet kezelni, és hogy nagyon kellemes volt számára, hogy mégis azt játszottam, amit szeret, de mégis ilyen finom volt az egész.
4: Tapintatos
5: voltam, így van, és hogy nagyon szépen köszöni. És a vezetőségnek is ezt jelentette, és ez jól esett nekem.
4: Hát hogy ne.
5: Hogy ez már magam miatt is jól esett, hogy na, hát akkor ez is működik így.
4: Horváth Jencivel beszélgetek itt a Roma Szalomban, és beszélgetünk egy kicsit ugye a muzsikáról, az étterem muzsikáról, és nem olyan régen, képzeld, itt a mi műsorunkban szóba jött az egy beszélgetés kapcsán, hogy oké, hogy mi szeretnénk, hogy a gyerekek, unokák tanulják a kávéházi cigányzenét, és egy nagyon érdekes dolog jött fel. de hogy hova fognak bejárni tanulónak? Te mit gondolsz erről, mennyire fontos része ez ennek a pályának? Lehet-e ezt otthon a nagyszobában megtanulni ezt a szakmát?
5: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ezt a szakmát otthon a nagyszobában ezt lehetetlen elsajátítani. Ezt nem lehet. Ezt csak is úgy lehet, ahogy nem csak magamról beszélek, hanem régen is így ment, hogy ezt személyesen meg kell tapasztalni. Ezt tudni kell, ott kell lenni, ebbe ízlelni kell. Ezt otthon ezt nem lehet megtanulni. Annyit tud az ember megtanulni, hogy tényleg most már vannak ezek a modern technikák, bármit meg lehet tanulni, mindenféle média felületekre, a számokat be lehet magolni.
4: Tehát a zenei részét.
5: A zenei részét az természetesen meg lehet tanulni, ha az ember nagyon rajta van, és tehetsége van a bármilyen hangszerről beszélek, de azt, hogy tapasztalatot szerezzen, és megízlelje ezt az egészet, csak ha ott van, és lát másokat, és hogy ő is maga csinálja. Ezt másképp nem lehet.
4: Nem beszélve a zenekari tapasztalatról.
5: Így van.
4: Nem biztos, hogy valaki olyan szerencsés gyerekkorában, hogy van egy cimbalmos családtagja, egy bőgős, és akkor azok oda is jönnek, és segítenek. Szóval maga a zenekari tapasztalatot

0: ugye 4-5-6 tagú zenekart azt vezetni kell, oda kell figyelni, közben a vendégekre koncentrálni, nagyon-nagyon sok feladatból áll ez össze, és ezt külön meg kell tanulni a zenekar vezetést is, hogy hogyan irányítsuk az adott zenekart, és ha nincs tapasztalat, ha nem csak így szóban elbeszélget az ember, az egyáltalán nem olyan. Én szerencsés helyzetben voltam, mert tényleg anyukám részéről is, édesapám részéről is van bőgős, brácsás, hegedűs, cimbalmos, és külön próbáltunk is otthon, és én így tudtam a zenekar vezetésben is próbálni, meg személyesen ott lenni, és ez nagy löketet adott. És a mai fiatalok, ha ezt a pályát válasszák, nagyon fel kell kötni a gatyát, mert lehetőség, nem tudom, hogy lesz, adja jó Isten, hogy megváltozzon ez, és legyenek még nagyon-nagyon sok jó muzsikus, akitől lehet tanulni a mai fiataloknak, hogy menjenek tanulónak, tudjanak tanulni, de sajnos nagyon csekély rá az esély.
1: Igen, és most véget is ért ugye a Muzsikáló Magyarország programsorozat. Pletyka szinten hallottuk, hogy talán lesz még, de ezt ne vegye senki készpénznek.
0: Nem tudom.
1: Ez a pletyka szintjén, oké? Okay?
0: Igen, igen.
1: De akkor menjünk rá a sorozatokra.
0: Igen.
1: Az, hogy te exhibicionista vagy, azzal nincs gond, az így, amit elmeséltél az életedről, meg hát azért az a gyerek, aki prímás akar lenni, az nem egy gátlásos. Na, lássuk be. De elindult itt a Dick Médián, a Dick Televízióban, ugye a Tesók című sorozat, és akkor láttuk, hogy a Horváth Jenci ott van ebben a sorozatban. Hogy jött ez neked?
0: Ez 2020-ban történt. Teljesen váratlan telefont kaptam.
1: Ez december, ugye 2020 decemberre.
0: Igen, 2020 kezdete. November közepe, november vége volt, amikor elkezdődtek az első próbafelvételek. Egy nagyon-nagyon kedves barátom, Kleindl Dávid felkeresett engem, én őt nagyon-nagyon régóta ismerem. Egy 13 éves kapcsolat, mert annak idején volt egy tévéműsor, egy esküvői tévéműsor, ahol én a Dávidot megismertem, és én akkoriban már a mostani feleségemmel, Évikével már együtt voltam, és hát lagzit akartunk. És kaptam egy fülest az unokatestvéremtől, a Csík Sándortól, hogy Jenci, azt mondja, nem akarsz, azt mondja, egy ilyen esküvős műsorban részt venni? Milyen esküvős műsor? Hát mondom, azt se tudom mi. Azt mondja, menj be, adott egy kontaktot, azt mondja, lesz casting, azt mondja, ott mindent elmondanak. Jó, bementem a Róna utcába, castingra, ugye előtte felhívtam, egy időpontot egyeztettem, és bementem egy castingra Évikével. Fogadtak minket, és arról az volt a lényeg, hogy kettő pár akart megházasodni, én Évike, meg egy másik magyar származású pár, és versengeni kellett egymással, hogy ki tud jobb esküvőt csinálni. És ebből a két esküvőből egy esküvő lett, és ilyen pontszámozás alapján történt ez az egész műsor, és akinek több pontja lett, annak a pontszámai győztek, aki elég bonyolult.
1: Szóval ez egy vetélkedő,
0: volt végül is.
1: Hol
0: igen.
1: Volt ez? Melyik csatornán volt?
0: Ez a Viaszat 3-on Fájtlat rá című műsor.
1: Na
0: volt.
1: Hát, és én ezt nem láttam. Szerinted fel ez, van ez, még ez, ilyen YouTube vagy valahol?
0: Neten fönt van, igen. És az a lényeg, hogy castingon kérdezték, hogy én milyen esküvőt akarok.
1: Aha.
0: Hát és én mondtam, hát Nagy Zoltán, meg hát tényleg én nagyon nagy esküvő, csili-vili, szép ruha, rengeteg vendég, és nekem az volt tényleg akkoriban a száztagúban a muzsikáltam, hogy a száztagú cigányzenekar muzsikáljon az esküvő,
1: na,
0: hát
1: de jó.
0: És aki castingoltatott minket, az csak nézett, hogy a száztagú, és akkor feljött a szó, hogy én zenész vagyok, elmeséltem, stb. És mondták, hogy jó, oké, három nap múlva visszaszólnak, hogy beválogattak, és kérdeztem, hogy sok jelentkező van, azt mondja, 300-400 jelentkező van, majd szólnak. Jó van, mondom, oké. És kérlek szépen, három nap múlva csörgött a telefon, de én már erről leadtam, hát mondom, gondolom, hogy nem minket fognak. Hát
1: igen, mondom, nagyon sok, kicsi volt,
0: nagyon kicsi volt az esélyre. Csörgött a telefon, és az ottani casting hölgy, castingos hölgy, a Horváth úr, igen,

0: Gratulálok, bejutottak a műsorba.
1: Na
0: hát. Azt a mindenit mondom, ez igen. És akkor már mondták, mikor lesz a forgatás, stb. És nem mondtak semmit. A Városligetbe kell menni, és akkor már az első forgatás már meg is lesz. Jó. És akkor Évikével mentünk a forgatásra, és ott láttuk meg a következő párt, hogy kivel fogunk ugye úgymond versenyezni, hogy kinek lesz ebbe esküvője. És ez a Klein Dávid volt a producer szerkesztője ennek az egész műsornak.
1: Igen.
0: És egy hetes forgatás volt, és majdnem minden nap forgattunk. Ugye nézni kellett helyszíneket, nekem volt egy hajós helyszínem, hogy én hajón szerettem volna csinálni, a másik párnak volt egy álomautómúzeumos helyszín, és meg kellett egymás helyszíneit nézni, az egyiknek bejött, az én hajós helyszínem nem jött be a másiknak, de viszont nekem bejött az ő helyszínük, ez ilyen veszekedős volt.
1: Egyeztetni kellett a két párnak.
0: Így van.
1: Mert hogy a csatorna rendezte az esküvőt?
0: Az egész esküvőt a csatorna rendezte.
1: Tehát minden költséget vállalt a csatorna ebben?
0: Így van, minden költséget. És hogy értsék a hallgatók is, ez arról szólt mondjuk, hogy az én esküvöm a hajón lett volna, az övéké az Álomautómúzeumban, és a Álomautós Múzeum kapott 6 pontot, 6 pontra szavaztuk, a hajós helyszín megkapott 3-at. És ugye a 6 az több, és így kialakult az a végeredmény, hogy akkor ott lesz megrendezve az esküvő.
1: Oké, de kik pontoztak, szívem?
0: Hát ugye ismeretem, mi pontoztuk,
1: a
0: pár pontozott, de nem tudtuk, hogy ugye ki hány pontot
1: értem,
0: ad.
1: Nem
0: tudtuk egymásról, hogy most ő nekik tetszik-e a hajó, vagy
1: értem.
0: Nem. És akkor így interjúban pontoztunk, és így 3 pont volt nekünk, nekik 6, és akkor az Álomautó Múzeumban volt az első helyszín, amit ők nyertek meg. Na már a helyszín megvolt. És utána jött a ruha. Na most ők fekete menyasszonyi ruhában akartak, az Évike ugye fehérbe, és akkor ők versenytek, meg viktáztak, megnézték egymás ruháját, és ment, akkor meg nekünk kellett a vőlegényeknek szavazni, hogy melyik jobb. És akkor az Évike ruhája nyert, akkor az Évike ruháját vette föl a másik menyasszony is, meg az Évike.
1: Értem, tehát akkor a castingosnak ügyesnek kellett lennie, hogy két olyan párt válasszon a 300-400 emberből, aki teljesen mást akar, mert láttak, hogy teljesen más típusú az érdeklődés, a karakter, hogy jól tudja ütköztetni ezt a két párt.
0: Igen, és ugye ezt leforgatták, és végül is összejött a kettőből egy nagy esküvő, Száztagú Muzsikát, a Buforigo Sándorék volt a prímás, 3 tánczenész volt, és így ugye összevetve a két esküvőt, 230-an voltunk az esküvőn az Álomautó Múzeumban, ilyen amerikai kedilekkek között, és tényleg ez egy hétig tartott ez a forgatás, és minden nap a Klein Dáviddal volt. És annyira jó barátságot szereztem a Dáviddal, tényleg nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak, és így megmaradt ez a jó kapcsolat.
1: Értem.
0: És végül is ennek az esküvőny műsornak az volt a lényege, hogy aki megnyerte így ezt az egészet, nekünk volt 12 pont, a másik párnak 10 pont, és végül is mi nyertünk, és az volt a nyeremény, hogy aki nyer, a menyasszonyi táncpénzt viszi.
1: Az nem, akkor ez nem kis dolog
0: igen,
1: volt.
0: Nem, aki veszít, az egy borítékot kap, már nem tudom, hogy vagy bárjá. Nem, aki nyer egy borítékot kap, mi nyertük meg egy borítékot kap, és aki veszít, az meg a menyasszonyi táncpénzt ő kapja meg is. Ugye mi nyertünk, mi egy borítékot kaptunk, és egy 10 napos egyiptomi utazást nyertünk, egy Nász utat Évikével.
1: Hát az biztos nagyon volt, mint ami összejött
0: igen. És megmaradt ez a jó kapcsolat a Dáviddal. Majd egy héten egyszer-kétszer mindig beszéltünk telefonon, hol muzsikálsz, Jenci, stb. Ő több műsorokat csinált.
1: Értem.
0: És én szereztem neki több helyszín mindig éttermekbe. Jenci, tudsz beszélni a vezetőséggel? Forgatnék egy ilyen-ilyen műsort? Persze, gyertek. És így ez a kapcsolat megmaradt, és 2020-ban csörgött a telefon november közepén, hogy Jencikém a Dick TV-n kapott egy műsort, egy reality műsor fog kezdődni, elmagyarázta, hogy miről lesz szó. Ugye roma fiatalokból áll egy ilyen reality sorozat, és rám gondolt a családommal, hogy elevállalnám. Fú, mondom, Dávid, hát mondom, nem vagyok színész, semmi, hát mondom. Ez a lényeg, hogy tök spontán lesz az egész. Csináljunk egy próbafelvételt. Hát mondom, csináljunk. Hát mondom, nem veszítek vele semmit. És csináltunk egy felvételt, és akkor én voltam meg a Berki Artúrka a legelső felvételen, és teljesen spontán jött ez az egész szituáció, és nem volt forgatókönyv. Volt nagyon sok valóság alapja az egész sztorinak, de ugye meg kellett úgy filmesíteni, hogy a néző az értse meg, ehető hogy nézhető legyen és ehető legyen. És az első 3-4 forgatás nagyon-nagyon jól sikerült. Ugye, hogy nem volt betanulva, és a képernyőn az látszott, hál' Istennek a nézőknek, hogy ez tök természetes.
1: Aha.
0: Hogy amilyenek vagyunk tényleg, azt adtuk. És ez működött, és 3 évig ment ez a sorozat. És ugye Évike, meg a drága kisfiam Jencike, aki már 8 éves, ő akkor volt 4. 4,5 éves, és annyira belecsöpp, ő meg ebbe csöppent bele. Jó, persze a zenébe is belátta tőlem, hogy mindig megyek muzsikálni, meg stb., de annyira megtetszett neki ez az egész ilyen filmes, realitis világ. Ugye jöttek, minden héten 3-szor forgattunk, és 1 héten 3 napot forgattunk, jöttek az operatőrök, jöttek a hangosítók, na megbeszéljük, milyen sztori lesz. Például Évike is belecsöppent, és ő sem színészkedett előtte semmit, ugye. Hát
1: nem zavarta őt ez?
0: Eleinte zavarta egy picit, hogy most akkor mi lesz, hogy lesz, de 1-2 hét után már annyira feloldódott ő is, hogy olyan sztorik voltak, és olyan vicces dolgokat csináltunk, hogy nagyon élveztük. És a kis Jencin csodálkoztam a legjobban, hogy annyira élvezi, és olyan természetes dolgokat csinált meg, hogy ez a nézők felé is ő pozitív volt nagyon, olyan pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy még nagyobb energiát kaptunk ettől, és nagyon-nagyon élveztük csinálni. És ez a spontán, ez azért is volt jó, mert nem betanult szöveget kellett csinálni, hanem éppen ami van. Ami történt velünk például azon a héten, azt valahogy elmeséltük a Dávidnak, a szerkesztőnek, és jó, akkor csináljuk.
1: És akkor azt dolgoztátok fel.
0: Igen, igen.
1: Te is nem volt ebbe semmi nektek kellemetlen, hogy úgy, ugye azért heti három nap forgatás, azért az nagyon kemény. Szóval aki már dolgozott ebben a szakmában, tudja, hogy mit jelent az. Valamiből legyen 10 perc hasznos, azzal hát dolgozni kell egy jó 4, 5, 6, 8 órát,
0: így
1: attól
0: van,
1: függni.
0: Így van, hát
1: hogy maradt ettől így magánéletetek?
0: Nagyon nehéz volt beosztani az időt.
1: Ugye?
0: Nagyon úgy kellett egyeztetni, hogy egy napot rá kellett csak erre szánni, mert ez nálunk nem volt olyan, hogy figyelj, oké, forgatok, de utána mennünk kell más helyre. Ezt a napot rá kellett szállni, így van egy 6-7 óra hossza. Ha otthon forgattunk, volt olyan, hogy le kellett menni vidékre, például Balatonon, az egy nagyon emlékezetes, igen, forgatás volt számomra is, és spontán jött, amit nagyon élveztem, és a nézők is mai napig írnak e-maileket, hogy ez nagyon, igen, nagy rész volt. Igen, hát Siófokra mentünk, az Aranypartra. Az volt a sztori, hogy megyünk nyaralni a családra, de egyébként tényleg mentünk is volna le Siófokra, csak elkísért minket a stáb. És az volt a sztori, hogy Évike nem rakta be nekünk a fürdőruhát nekem, vagyis csak nekem nem rakta be a fürdőruhát, és akkor is ugye én, ugye már ismernek a nézők, hogy én mindig elegánsan öltözök, tudod. Főleg nyáron szeretem a fehéret, fehér nadrág, fehér zakó, fehérünk, és én úgy jelentem meg az Aranyparton. És már Jencike nagyon akart fürdeni, 30-35 fok meleg volt, és tényleg Évike nem rakta be a fürdő ruhát. Jencike meg már ment volna fürdeni, és forgott a kamera, és én meg tényleg veszekedtem Évikével, hogy mondom, nem hiszem el, hogy ennyire kell kapkodni otthon. Mondtam neki, hogy miért nem vagy figyelmes, stb. Ment az köbben, meg forgott a kamera, és idegbe jöttem, és úgy, ahogy voltam fehér öltönybe, bementem a Balatonba a gyerekkel.
1: Jaj, szegény asszony.
0: Évike meg őrjögött, hogy ne nézzesed már magad hülyének, Jenci, és a többi ott ment.
1: Tudod, mindjárt arra gondol, hogy lesz ebből ruha.
0: Persze. És bementem a Balatonba teljesen derékig. És akkor vicces is volt.
1: De úgy érzed, hogy ennek a sorozatnak ez volt az egyik legnézettebb pontja.
0: Az egyik legnézettebb ez, igen, meg a másik az, amikor én otthon, az otthon játszódott, a szekrény tetején én elkezdtem hegedülni.
1: Na, ezt nem, erről nem tudtam.
0: Nem tudtál? Igen. Volt egy olyan sztori, hogy ilyen magányos akartam lenni, és nagyobb szobában lakunk, egy szoba, és másfél szobás ahol a lakás, ahol lakunk, de egy hatalmas, nagy, ilyen 30 négyzetméteres szobánk van. És ugye nem tudok úgy külön vonulni. És én jobbnak láttam, az is egy forgatási nap volt, jobban láttam felmászni a szekrény tetejére, és én ott elkezdtem hegedülni. Hát és az egyik legikonikusabb jelenet ez volt, igen, amit mai napig tényleg a nézők így, mert ugye sovány vagyok, hajlékony, felmászok mindenhová.
1: Jenci, amikor van egy ilyen szituáció, hogy a bohóckodásra megy minden, igen, ami egyébként a cigányoktól nem áll messze, hiszen mi voltunk az első, ugye a képmutogatók, akik történeteket adtak elő, igen, járták az városról városra, sőt országról országra vitték a produkciókat, akkor azért úgy bebolondul az ember egy.
0: Persze.
1: Ugye?
0: Igen. Nem csak én, tényleg az Artúr is olyan karakter volt, hogy ugye tudjuk róla, hogy egy csodálatos, kiváló énekes, és neki is ugye megvan a saját komolysága, de viszont volt nagyon sok olyan jelenet, hogy együtt voltak a tesók, hogy együtt forgattunk, együtt volt mindenki, és tényleg ránk jött olyan bolondóra,
1: yeah,
0: hogy már sokszor az operatőr és a Dávid is ránk szólt, jó, azt mondja, álljatok le, mert nem lehet bírni, mert az operatőr is sír a nevetésbe, álljunk le. Van egy ilyen habitusa szerintem a romák 95%-ának, hogy szeret, annyira fel tudsz szabadulni, hogy diliznek.
1: Fel,
0: és én ezt nem tagadom. Jó, persze, ezt is stílusosan kell. De én ezt adtam, én nem szégyeltem, én ilyen vagyok. És ez átjött a nézőknek, és ezért is szerettük ezt nagyon csinálni, mert volt úgy, hogy előtte való nap nagyon rossz napom volt, mert ugye vannak magánéleti problémák, stb. És jött a forgatás, és olyanok jutottak eszembe írtelen, hogy saját magamban hemperegtem a nevetésbe, és ez így jó volt. Tényleg ez ilyen teljes spontán műsor volt, és büszke vagyok arra, hogy ennek a részese lettem, és hogy 3 évig ment egy ilyen reality műsor, ami nem nagyon volt még ilyen nagyobb csatornáknál sem, mert az egy ilyen 25-30 perces volt az egész történet, és ez 4-5 szálon ment. Ugye volt a Kalmár család, voltunk mi, volt az Artúr, volt a TikTok Csabi, volt az Artúrka, az Arnold is benne volt, és ugye ezt össze kellett úgy kötni, hogy ne össze-vissza legyenek a szálak, hogy én...
1: Ebben volt az Armando is, ugye? Ami
0: igen, az Armando is volt egy kis ideig, így van, igen, vele is forgattam elég sokat.
1: Valami rémlik, hogy
0: így van, ő is volt, ugye? Így van, igen, frissítettük a csapatot.
1: Jencikém, képzeld el, valamelyik nap megnéztem az egyik rádiós podcastemet a YouTube-on, Lakatos Lacival van ott valami nőnapi beszélgetés, és az egyik komment az volt, hogy de mikor lesz már tesók? Innen jött nekem egyébként az ötlet, hogy szeretnék veled találkozni, de hogy ugye hirtelen eltűntél a képernyőről,
0: igen,
1: de most azért van, ahol visszajöttél. Ugye a Sláger TV-n a Drága Családom című, igen, reality megy, ami az Emiliónak és a családjának ugye a műsora. Mesélj erről, hogy kerültél ide, és milyen gyakran, mert hogy azért többször is feltűnsz te ebben a sorozatban.
0: Igen. Ezt is a Klein Dávid szerkeszti, ezt a műsort, és amikor vége lett sajnos a tesóknak, nekem is nagyon hiányzott a forgatás, ez az egész feeling, ez hiányzik. Az, ha az ember ebben él 3 éven keresztül, az embernek hiányzik ugye hirtelen vége, és tényleg... Én úgy éltem meg ezt, hogy vége a tesóknak, hogy ilyen depressziós, teljesen szomorú, nehéz volt ezt nekem feldolgozni, igen. És eltelt egy kis idő, és hívott a Dávid, hogy nem lenne kedvem Emillékkel forgatni egy-két sztoriban. Hát nagyon örültem neki, egyből elfogadtam. És a drága Emil bátyám is úgy fogadott, és annyira ő is tőle tanul, nagyon sok mindent tanultam tőle is, mert ugye ő már nagyon régebben a szakmában van, nem csak nagyon komoly, kiváló énekes zenész, hanem tényleg emberileg is, meg ezt, amit ő képvisel, ezt a valóságshow, ezt a reality show-t, ahogy csinálja, ez tényleg, ez nekem példamutató, és nagyon sok mindent tanultam tőle.
1: Igen?
0: Hogyne, hogyne, persze.
1: Tanígat téged, hogy ezt így,
0: én nagyon jó kapcsolatban vagyok az Emillel, és tényleg neki is nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és innen is üdvözlöm őt, és puszilom, és nagyon köszönök mindent, amit ő segít rajtam, mert olyan ritka ember az Emil, hogy tényleg mint tű a szénakazalban. Én nagyon-nagyon-nagyon szerettem őt, és nagyon
1: nem szívesen... hallottam róla, hogy haragosa lenne Emilként.
0: Nem,
1: még,
0: nem. Ugye? Az biztos, hogy...
1: Jenci, és akkor itt nem kellett semmit sem, mert saját karakteredet vitted bele abba.
0: Igen, ezt is mondta Emil, hogy, hogy hozd magad, Jenci, én is hozom magam, majd valami lesz. És annyira megtaláltam vele az egyensúlyt, hogy tök jó részek lettek, amiben együtt voltunk. Tényleg volt zene benne, volt dilizés benne, és ott is megadtak egy sztorit, hogy Emilnek mi lesz, mert ugye ő a főszereplő, róla szól minden, hogy és akkor én, ugye mint mellékszereplő, így belecsöppentem az ő kis ő drága családjuknak az életébe, és ez így működött, és nagyon jó érzem magam benne is.
1: És valószínűleg a rajongók is nagyon örülnek.
0: Igen.
1: Hiszen, mondom, más platformokon is kérték ezt a műsort. Én remélem, hogy tudják, hogy te ott vagy, de aki eddig nem tudta, akkor most innen ebből a műsorból. Horváth Jencivel beszélgettem az elmúlt 2 órában, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én további nagyon jó munkát, sok sikert és nagyon jó egészséget kívánok neked és a családodnak.
0: Én köszönöm a meghívást, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Sok egészséget, jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Én pedig köszönöm a hallgatók figyelmét. A Róma Szalon kulturális magazinban Kökény Annát hallották, és most elmegyünk egy hatalmasat zenélni, de maradjanak velünk, hiszen 22 órakor átadom a mikrofont dr. Suki Andrásnak, akinek ma is különleges vendége lesz. Maradjanak velünk!
2: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódíj, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódíjban minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódíj. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíjban.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel eléhez járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódíj hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódíj, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódíjban. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódíj, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádiódíj, rólunk, neked.
2: Rádiódíj 100.3 romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm az FM 100.3 Rádiódíj Roma Szalonjának hallgatóit. Nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek. Hát ez az este nem csak kellemes, de hosszú idő után nagyon hűvös is, úgyhogy aki még a múlt héten megpróbált egy szál pólóban sétálni napközben, az ma nagyon megbánta. Valóban beköszöntött a hideg idő, ezért szívmelengető témákat hoztam a mai műsorban, mint például egy nagyon izgalmas kiállítás, amely november 13-án szerdán lesz a Hollán Ernő utca 46 szám alatt. Hogy lehet bejutni a kiállításra, azt még majd a Roma Szalon adásában el fogom mondani, mert hogy ez egy lakásgaléria, és ebben a galériában kiállít Amigo, aki múlt héten volt a vendégünk, illetve a fantasztikus Farkas Noémi, aki itt is van velem a vonalban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
3: Szia, szia Anna, és mindenkit is üdvözlök, és köszönöm szépen ezt a kicsi beszélgetést előtte.
2: Drága Noémi, hát én köszönöm, hogy hallhatunk felőled. Régen jártál nálunk, hogy vagy, hogy érzed magad?
3: Hát úgy, ahogy most meséltél az időváltozás, az időjárásról, hát ez sajnos nagyon megütött engem, és így megbetegedtem, úgyhogy nem vagyok teljesen a 100%-nál most, sőt az ellenkező. Na, de hát csak képes vagyok beszélni, amúgy folyik az órom.
2: Szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel, így egyébként te olyan gyorsan gyógyuló típus vagy?
3: Hát állítólag, vagy sokszor így tudom magamat helyrehozni, és azért is aggódom most, mert már egy hete nagyon nem tudom magamat helyrehozni. Úgyhogy végre most az orvoshoz fordulok, holnap reggel, mert ma is hívtam, és remélem, hogy valami varázsot tud tenni, hogy már túl legyek ezen az egészen, mert sok teendő van még a kiállításra, ami nem sokára meg lesz.
2: Igen, tudod, miért furcsa, hogy megfázol ennyi ilyen hőmérsékletnél? Mert azért elég kemény hidegeket szoktál Torontóban.
3: Hát, az...
2: Ugye?
3: Igen, nem. Igen, ott a leghidegebb, igen, sokkal hidegebb, mint itt a leghidegebb, szóval megszokni talán megszoktam, na de soha nem szoktam úgy meg, hogy jaj, de jó ez, meg mennyire tudom ezt viselni,
2: igen. Csak
3: így bánok vele, ahogy tudok. Így bebújunk a lakásba, nem sétálunk annyit, amúgy én egy nagyon nagy sétáló járó vagyok minden nap, ez egy kötelező nekem, mert így tisztulok, így egy picit, hogy mondjam, reflektálok, meg mozgok. Hát muszáj, hogy a vérkeringés is így meginduljon, főleg, hogyha itthon ülök sokat. Úgyhogy persze, ezzel az jár, hogy megfázok, amikor nem nagyon.
2: Hát vigyázz nagyon magadra, és jobbulást kívánok neked. Hogy áll a kiállítás? Mennyire vagytok készen az előkészületekkel?
3: Hát most végre sikerült a terveket nagyjában összehozni, meg a meghívót megteremteni, mert sokan vagyunk így a csapatban, aki belejátszik. Vagyis amit én megszoktam, az egy picit több, és még nem volt így, hogy csak ketten állítunk ki. Amúgy azt hiszem, még régebben 20-ban vagy 21-ben volt egy közös kiállításom a Kunhegyesi Feróval, ott hol is volt? Kalocsa. Azt hiszem Kalocsán. Uh-huh. Nem tudom. És mit akartam mondani, bocsánat, most
2: tehát, hogy együtt állítotok ki Amigóval.
3: Ja, és ehhez több szervezés kell, mert hát ennyi. A meghívó az megvan, tudjuk nagyjában, hogy mit fogunk kiállítani, most próbáljuk a szállítást, az installációt megbeszélni, de most első dolog az, hogy terjesztjük ezt a meghívót minél hamarabb, és lesznek sok, vagy nem sok, egy néhány jó kis hozzákötődő események, amiket szervezni fogunk, beszélgetések, tárlatvezetések. Éppen most tudtuk elérni a Jankó Juditot. Nem tudom, hogy ismerős-e ő.
2: Mutasd be a hallgatóknak, hogy ki, hogyha pár szóban tudnád.
3: Ó, hát az a baj, hogy én most így hirtelen nem tudok pontosan, hogy mi a szerepe, és szégyenem, mert annyira nem tudom, de egy ismert tiszteltem a művészetben is, meg erre nem készültem föl, mert éppen ami előtt te hívtál, vagyis ami előtt kezdtük a beszélgetésünket, éppen akkor kaptam az értesítést, hogy jó, decemberben megvan egy esemény, és egy még egyen most próbálkozunk egy tárlatvezetésre, ami még novemberben fog megtörténni.
2: Figyelj, itt arról van szó, hogy most ez a kiállítás tulajdonképpen a Kugler Artban lesz?
3: Nem. Ez már, ahogy mondtad, a lakásgaléria.
2: Jó, én keverem akkor a kettőt, mert hogy a Kugler Art is egy lakásgaléria igazából, és azért most én elgondolkodtam, hogy így a szervezők okán én a Kuglerre valahogy asszociáltam, de valóban ez a Hollán Ernő utcába lesz, ugye?
3: Igen, na de hogy nehogy tévedjünk, igen, a szervezők benne van a Kugler Art, a köztegi edét.
2: Így van.
3: Úgyhogy ő nagy szerepet játszik az egészben, a szervezésben, meg mint kurátor. Azt hiszem múlt héten kint voltunk az Amigónál, Ordi Cseh csehi, ezt soha nem tudom kiejteni, bocsánat.
2: Na, mond.
3: Szóval elmentünk hozzá a műtermébe, egész napot ott töltöttük, válogattunk képeket, sokat szépen beszélgettünk, egy nagyon szép nap volt igazán, és ez is egy ilyen kapcsolódó pont volt, ahol ketten így, vagy hárman, mert ezzel itt is ott volt a beszélgetésre, így megtaláltuk azt a közös pontot, mint téma, vagy hogy milyen címet akarunk ennek a kiállításnak adni, és az exit szó, amit biztos már hallottál.
2: Igen, miért pont ezt választottátok?
3: Hát nem akarok túl sokat előre elmondani,
2: okay.
3: Mert igazából a megnyitón, meg a következő eseményeken ezekről lesznek beszélgetések, mert így teremtettük ezt a témát, vagyis így erre fókuszálunk, és ez is egy olyan dolog, hogy kinek mit jelent az, hogy exit, a kijárat. De nekünk, hogy ne menjek túl hosszan ebben, mint alkotók, mint úgymond művészek, ezt mindig nehezen mondom magamról, az alkotás által találjuk meg ezt a kijáratot önmagunkból. Na, de nem úgy mondom, hogy így menekülés szempontjából, hanem sok van, ami bent van, bennünk. Legyen az a történetünkbe, legyen az jó meg rossz dolgok, amik történhettek volna velünk, a múltunkba, legyen bármi, mondom, hogy most nem érdemes túl nagyon belemenni, na de én személyesen azt tudom mondani önmagamról, hogy az alkotás az egyetlen egy hogy még pillanat, vagy egy ilyen zen időszak, amikor megtalálom azt a kiáratot a napi stresszekből, meg

0: Pontban nagyon hasonló, és sok közös van köztünk. Van olyan is, hogy éppen egy nap van a születésnapunk
1: között. Na hát, tényleg?
0: Ugyanaz az év, igen.
1: Az tényleg az nagyon furcsa, tényleg.
0: Nekem 75-ben születtem szeptemberben. Bocsánat, leesett valami. De igazán az, hogy én nem tudom pontosan az ujjamat rátenni, és nem is muszáj szerintem. Ez olyan, hogyha valaki megnézi a képeket így együtt, még akkor is, hogyha teljesen máshogyan tűnnek, szóval mások a színek, mások a témák benne, az érzelem, a hangulat, ami ott alatta van, angolul úgy mondanám, hogy a vibe, nem tudom, azt az hasonló, mert benne van az a mélység, és hogyha valaki nagyon belenéz, akkor talán lássa, hogy mi ez az exit ebben az egészben, hogy ja.
1: Hova nyúlik vissza a ti ismerettségetek? Te mióta ismered Amigót?
0: Én nagyon emlékszek az első napra, amikor megismertem őt, és azután sokáig nem is láttuk egymást, vagy beszéltünk sem. Azt hiszem 21-ben lehetett, már az első év eltelt, amióta visszajöttem Magyarországra Kanadából, és bementem, ami most a Bura Galéria, mentem oda, mert találkozásom volt megbeszélve a Horváth Aladárral, aki akkor aktívan a vezetője volt. Most is azt hiszem szerepe van benne, nem tudom, mert nem ismerem a helyzetet annyira, és még nem érkezett meg az Aladár, és hát az Amigo volt ott, aki fogadott engem.
1: Értem.
0: Ja, úgyhogy egy pici idő volt, mielőtt megérkezett az Aladár, és ott beszélgettünk egy picit, na de rögtön nagyon szimpatikusnak találtam őt, és hát megéreztem, hogy egy jó lelkű ember. Ja.
1: Na, hát akkor ez egy nagyon jó kis ismerettség, egy nap különbséggel születtetek. Amúgy érdekes, bár nem tudom, hogy csak a meghívón látszik így, de hogy a színvilágotok nekem olyan nagyon passzolt egymáshoz, ahogy dolgoztak. Én ennyit tudok most dolgoztak. Én ennyit látok így most, így a kiállítás nélkül, hogy mi az, amiért egy nagyon jó kapcsolódási pont vagytok egymáshoz. Egyébként Amigóval, amikor a kiállítást, gondolom van egy olyan időszak, amikor megbeszélitek. Nyilván, ahogy megbeszéltétek a címét is a kiállításnak, itt milyen munkákat válogattatok be? Egymáshoz alkalmazkodtatok-e? A témához alkalmazkodtatok-e? Vagy ezek teljesen azok a random képek, amelyeket ti úgy gondoltatok, hogy megfelelnek a kiállításra?
0: Hát volt egy pici, hát beszéltünk róla, és végül is így, mert sokat beszélgettünk, próbáltuk így meggondolni, hogy csináljuk ketten, tudod, hogy legyen egy pontos terv, vagy legyen szabad. Végül is nagyon is egyedül állóan csináljuk a saját részünket, mert bízunk már egymásban, hogy így is úgy is úgy össze fog jönni, és értsük azt, hogy mi az egésznek a, hogy mondjam, a most nem jön a szó.
1: Mondd angolul.
0: hogy a pont, hogy mi az alapvető célunk, hogyha volna bármilyen cél. És még közben hát, folyamatosan így jár mind a kettőnknek a fejünkben, hogy igazából pontosan mi ez az exit nekünk, tudod? És ez külön-külön az egyik nem folyásolja be a másiknak, mert ilyenek vagyunk, tudod, hogy még mindig saját magunk. De a képek, én nem fogok az ő számára beszélni, de én úgy gondolom, hogy olyan képeket szeretnék kirakni,

0: amelyek valahogyan szimbolizálják ezt az exitet, de nem úgy, ahogy gondolná az ember, hogy jó, most itt így megyek ki ebből, nem,
1: értem, hanem inkább,
0: hogy hogy mondjam, hogy az a pár, ahogy mondtam, hogy ez az időszak, amikor alkotok valamit, már az megnyissa nekem azt a kaput. Uh-huh. És ami jön, azt én nem tudom elmagyarázni őszintén.
1: Valamikor... Hát ez a kijárat, ez egy ilyen átjáró a valóság, meg a művészi alkotás közbeni tér között szinte. Na de melyik kép nem az? Igazából, ha belegondolunk.
0: Igen. Na de én érzem, hogy amiket én válogattam, abba benne van az is, hogy valamilyen ilyen hangulat, ami talán így átad egy olyan érzést, hogyha valaki a téma szerint néz rá, vagy úgy tekinti, akkor önmagába így át tudja forgatni, ahogy akarja. Tudod, hogy mindenkinek személyesen máshogyan lenne. Igazából csak egy vezető gondolat talán, hogy maguk, az emberek, akik nézik a képeket, azok is tudjanak magukba belenézni, hogy mi az, amit látnak benne.
1: Drága Noémi, aki volt már kiállításodon, azt érheti-e meglepetés, ezek most vannak új képek, vegyesen válogattál az utolsó kiállításod óta, mesélj róla, hogyan válogattad be ide most a képeket?
0: Vegyesen, próbálok csak új darabokat, és most próbálom egy picit úgy csinálni, hogy ne túl sok legyen. Szóval én nekem egy nagyon sok pici grafikám van.
1: Aha, igen.
0: Egy párat azokból ki szeretnék választani, de most szeretnék néhány nagyobb darabot, festményt, meg grafikát fölrakni. Szóval nem túl sok, csak éppen elég, ami nem túl terhel. De mondom, hogy nem akarok túl sokat mondani.
1: Okay,
0: igen, lesznek benne olyanok, amiket már láttak emberek, de hát nincs olyan, amit nem látott, vagy amit már mindenki látott, érted? Uh-huh. Mondjuk az utolsó kiállításom, az önálló kiállítás, az Ego volt februártól áprilisig a Szent Andrási galériában, Szent Andrási István galériában, és oda készítettem kettő nagy méretű olajfestményt, és abból az egyiket végre egy picit újra kirakhatom, mert azóta nem tudtam. Úgyhogy ez is nekem izgalmas, hogy lehet azt még egyszer így kirakni, és talán új szemek meg tudják találni, mert most a Budapestnek a másik részén lesz, a 13. kerületen, nem ott az ötödik, azt hiszem ötödik kerület az irányú, hanem
1: igen, az ötödik kerület, abszolút. Igen.
0: Ja, én nekem az egy öröm, hogyha tudok végre valami nagyot kitenni, ami tudom, hogy nagyon sok a lelkembe belement, meg ez is valami, ez is egy ilyen kis kiárat volt egy időszakra.
1: Drága Noémi, nagyon nagy örömmel fogadjuk azt, hogy a roma képzőművészekkel most már tényleg sokat foglalkoznak, és főleg azokkal, akik kiemelkedőek, és nem attól kiemelkedő, hogy hány kiállítása van, hanem az, amikor egy képét megnézzük, és az hatalmas hatással van az embere, mint ahogy Rám a te Ego kiállítás, ugye Ego, ez volt a címe, Sodon az egyik kép, hogy tényleg nagyon sokáig ott álltam, és elgondolkodtam, ez az erő, amit sugal, ez védelem, vagy inkább egy önvédelem, vagy védelem, így tudnám jól kifejezni, szóval van, akiről tudja az ember, egy képe után megnézi, hogy igenis az ő nevét meg fogjuk jegyezni, és nagyon jó, hogy alkot. Engem az érdekel, anélkül, hogy a zsebedben turkálnék, tehát nem akarok itt pénzről beszélni, de hogy érzed-e a roma közösségtől, és mindattól a művészet kedvelőktől, hogy segítenek neked abban, hogy te tudjál alkotni. Magyarul az érdekel engem, hogy ma miből tud megélni egy festőművész, és ezek a képek, tehát hogy megvásárolják egy ilyen kiállításon a képeket a látogatók, a tárlatlátogatók?
0: Az, hogy hát most egy csomó különböző kérdéset tesz.
1: Jó, mert valahogy oda akartam kiukadni a végére.
0: Azt kérdezted, hogy milyen támogatást kapok?
1: Igen, tehát hogy hogyan működik ez, hogy egy ilyen alkotó, aki ennyire elismert, mint te, az tudjon létezni magyarul.
0: Na de hogy, látod, ez is egy olyan nekem, hogy ez nem is tudom tudomásul venni, hogy nem tudom, én nem tudom, hogy annyira ismert vagyok, igazán nem gondolom.
1: Senki nem gondolja önmagáról. Azt mindig a rajongói tudják csak, hogy ki az, akit figyelnek, az alkotótársak, a műkedvelők tudják azt, hogy ki az, akit a közösség már kiemelt művészének tart, és Farkas Noémi az egy kiemelt művész a roma alkotóknak, és egy nagyon új, friss. Akkor tudjad, jó? Tehát, jó az ember, tudja magáról.
0: Én ezt nem tudtam, és ez nekem most is így megdöbbentő őszintén, mert én olyan vagyok, hogy mindig így megijedek, szóval, amikor megtudom azt, hogy figyelnek rám, vagy bármi. Amúgy persze, hogy kirakom a képeimet, mert én szeretem megosztani emberekkel. Hát ez az egésznek a lényege, hogy legyen egy kapcsolódás a többiekkel, amikor legtöbbször igazából így elrejtve vagyok önmagamban, nagyon magányos, főleg itt Esztergomon a műteremben. Úgyhogy jaj, erről ne haragudj, nem is tudok mit mondani őszintén. Én tudom, hogy vannak igen emberek, akik támogatnak engem lelkileg is, meg kiállításokban, például Szent Andrási István Galériának a vezetői, hát aki eddig volt a művészeti vezető, a Kunhegyesi Ferenc, hát már mondtam százszor, a Feró, ő nélküle nem is tudnád, hogy ki ez a Farkas Noémi, őszintén ő volt az, aki rögtön értékelt engem, amikor először találkoztunk egy alkotótáborban, és ő volt az, aki rögtön felvette a telefont, és elkezdte ezt meg azt hívni, hogy csináljunk valamit a Farkas Noémivel, hogy állítsuk ki, meg hogy jó, hogyha megismered. Szóval és senki nem kérte erre. Én nem is úgy jöttem ide, hogy most jaj, én egy művész akarok lenni, egy híres művész.
1: Hát szerintem azt nem is nagyon lehet akarni. Az ember vagy valamiben kiemelkedő, vagy nem. Ez nem egy akarás kérdése, nem, Noémi?
0: Jó, hát én őszintén csak azt remélem, hogy úgy emelkedek ki, hogy embereknek tudok valamit adni. Tudod, hogy nem úgy, hogy jaj, itt van egy valaki, aki valami csodásat tud teremteni, nem úgy. Én nem kívánom azt, hogy úgy legyek tekintve, inkább, hogyha bármi legyen az az érték, hogy megindítok egy kommunikációt, és valamit tudok adni valakinek, hogyha valamit érez, ami vagy segít neki, vagy valami jót ad neki, akár meggondoltatja az én képeim által, bocsánat, próbálom rendesen magyarul fogalmazni.
1: Nézd, ezért jár az ember egy tárlatra, mert ott belekerül ha én elmegyek egy tárlatra, egy kiállításra, akkor tudom, hogy egy nyugodt helyen vagyok, ahol most akárhová repülhetnek a gondolataim, nem véletlenül van csend, leginkább egy jó kiállításon, amikor már lemegy a megnyitózaja, mert az emberek a képek ezekkel felébresztik saját gondolataikat. És hogyha erre alkalmas egy mű, ugye, hogy én ezen elkezdjek gondolkodni, és elképzelhető, hogy egy teljesen más irányt vesz egy idő után a gondolatom, mint ami a te gondolatod volt, amikor elkészítetted. Ez az értelme, gondolom, ez a művészetnek az értelme, mint amikor valaki egy dalt hallgat, és az ember ugyanattól a daltól, lehet, hogy a gyerekkora jut eszébe, van akinek egy boldog szerelme jut eszébe, van akinek egy csalódása jut eszébe, ugyanattól a daltól. És valamilyen szinten egy kép is ezzel bír, ezzel a képességgel, hogy elrepít minket ide-oda, de ahhoz nyilván mi is kellünk. Tehát ez soha nem tud, ha képet nézek, az soha nem tud objektív lenni. Nem?
0: Igen. Nem.
1: Mert az átmegy az én szemüvegemen, az én emlékeimen, az én lelki örömeimen, sérüléseimen, a életfilozófiámon. Így értettem én, hogy még én is hozzáadok ahhoz önmagamnak, hogy én azt megnézem, mert teljesen más, vagy ha nem teljesen más, de biztos, hogy egy szubjektív véleményt, érzelmet vált ki.
0: Igen, igen, és ez inkább legyen így, mert az is gyakran úgy van sajnos, hát én mondom, hogy sajnos, lehet, hogy nem sajnos, hogy aki néz egy képet, egy kiállításon, rögtön azt próbálja így megtudni, hogy mit próbál a művész ezzel mondani.
1: Igen.
0: Én már olyan sokszor hallottam, szóval, hogy ez most mit jelent, és én rögtön megfordítom a kérdést, és azt mondom, hogy hát te mondd el neked, mit jelent, te mit látsz.
1: Igen.
0: És ez nem olyan, hogy most nem akarom megosztani, hanem ez nem arról szól, hogy én vagyok kíváncsi arra, hogy te mit látsz benne. És utána, hogyha szeretnéd, elmondom, hogy milyen volt az én történetem, hogy jött ez elő valamikor, csak annyi, hogy elkezdtem firkálni, és ez jött ki. Mondjuk.
1: Bár azt mondják, hogy a firkálásnak is van tudatossága, úgymond, ugye? Tehát a felsőbb éned által, tudod, ezt szokták mondani pszichológiában, hogy még annak is van tudatossága a firkálásnak.
0: Hát persze, hogyha működik az eszünk, mindig van ott, vagy a háttérben, vagy talán az előtérben, de inkább úgy mondom, hogy amikor én firkálok, én nem úgy állok neki, hogy jaj, most ezt fogom rajzolni. Szó szerint csak így ledobok egy pár vonalat, és csak engedem, hogy menjen. Van, amikor borzasztó, van, amikor csak szó szerint csak firka jön ki, egy ilyen, nem tudom, semmi. De van, amikor így olyan egyszerűen valami kijön, ami nekem tetszik, hogy én nem tudom, hogy ez mi volt, na de ez nekem tetszik, és fölrakom ide a falomra. És ennyi. És akkor gondolom, hogy talán megosztom a Facebookon, és jól esik, amikor emberek ugyanúgy tudják élvezni. Tudod, ennyi. Nem tudom, hogy most jól válaszoltam a kérdésekre, mert mondom, hogy egy csomó volt. Azt hiszem, egy párat talán még kihagytam.
1: Én azt kérdeztem meg, hogy meg lehet-e élni ma Magyarországon a képzőművészetből azon a szinten, amilyen ismerettség szinten te létezel most. Nem akarom, hogy ezt kifest. Jó, nem, oké. Okay. Jó, hát akkor...
0: Nem, hogy nem. Bár úgy lenne, de én abszolút nem vagyok olyan szinten, hogy ebből meg tudjak élni. És hogyha bárhogyan a művészeten keresztül meg tudjak élni, vagy legalább csak létezni, eltartani magamat, így mondom, mert eddig csak így volt, az úgy, hogy egyrészt szerencse attól, hogy vannak olyan emberek, akik akarják támogatni, és tudnak nekem teremteni ilyen lehetőségeket, kiállításra, hogy itt van egy hely. Például most ez a lakásgaléria kiállítás, hogy ez olyan, hogy nem kell bért fizetni ezért, ez, ez, ez egy olyan hely és olyan emberek szervezték, akik szó szerint csak ugyanúgy, mint te értékelik, amit mi ketten csinálunk az Amigóval, hát nem együtt, hanem amit ő csinál, meg én.
1: Igen.
0: És akarják ezt elősegíteni, hogy többen tudják látni, és talán még egy lépést tudjunk tenni ahhoz a szinthez, amiről beszélsz, hogy ja, mindenki tudja, hogy kik vagyunk, és benne vagyunk a minden hírekben, és minden a nagy gyűjtők vásárolnak tőle.
1: Egyébként eladóak a képek, a kiállít. Jó, akkor
0: igen, hát már meg kell élnünk. Hát
1: így
0: most
1: van. A kedves hallgató, amennyiben művészet kedvelő és izgalmas kiállítást szeretne látni, akkor látogassa november 13-án szerdán a Hollán Ernő utca 46 szám alatt. A második emelet 1/A-ban lesz a kiállítás, és a 21-es csengőt kell megnyomni. Ha nem tudta mindezt feljegyezni, vagy megjegyezni ezt az információt a hallgató, akkor keresse erre az Exit nevű kiállításra a Facebookon, biztosan meg fogja találni, és én kívánom mindenkinek, aki oda megy és vásárolni szeretne, hogy nyíljon meg neki az a bizonyos ajtó, lássa meg, hova nyitott ez az ajtó, és akkor vigye haza képet, neked pedig, drága Farkas Noémi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jobbulást kívánok, és további nagyon jó munkát.
0: Jó, és csak hogyha ezt hozzárakhatom, és köszönöm ezt a jó kis infót, hogy így kimondtad, hogy az Exit című kiállítása a Facebookon lehet rákeresni, és persze az én nevem alatt is a Farkas Noémi Art oldalom az, ami így meg a Kugler Art Salon is meghirdeti, szóval hogyha ezeket is keresik az emberek, úgy meg tudják találni. Más dolog az, hogy most említetted, hogy igen, eladók lesznek képek, csak hogy igen, lesznek kisebb darabok is, amik elérhetőek, szóval nem kell ahhoz egy nagy vásárló vagy gyűjtő lenni, hogy egy képet megvegyen valaki, meg ahogy közeledik karácsony, akkor kisebb grafikákat, az Amigo a kerámiáit, amik gyönyörűek, fogja hozni, meg szóval lesznek olyanok, amiket talán mint kicsi ajándéka haza tudnak az emberek vinni, és ezeket az eseményeket meg fogjuk hirdetni, mivel a lakásgaléria, ahogy mondtad, ez egy lakás, és inkább mint hogy így időpont egyeztetés, így egyenként próbálunk több eseményeket előhozni, hogy legyen több alkalom az embereknek, hogy megtekintsék. Amúgy lehet személyes időpontot is kérni, és igyekszünk ahhoz igazodni.
1: Hú, ez nagyon klassz, ez tetszik, jó. Tehát, hogyha valaki éppen nem ér rá akkor, vagy nem tud egy ilyen nagyobb eseményen részt venni, akkor a Farkas Noémit lehet keresni a Facebook oldalon.
0: Meg a Kugler Art Salon.
1: Vagy a Kugler Art oldalán.
0: Megvan a lakásgalériának az elérhető telefonszáma.
1: Egyébként mi a lakásgalériának a neve? Tehát minden infót megtaláltam, meg
0: cím. Az a neve.
1: Hogy?
0: Az a neve, hogy lakásgaléria.
1: Jaj, nagyon tetszik. Meg azt ne felejts el, aki odaér, hogy 21-es csengővel lehet bejutni. Gyógyuljál meg szívem, és még azt a kis tartalékerődet szedd össze, mert biztos nagyon sok dolgod van a kiállítással. Ja.
0: Érdemes figyelni, hogy az események, ahogy jönnek, mert csak érdekesebb és érdekesebb lesz. Jó beszélgetések lesznek. Úgyhogy gyertek ki velünk a kiáraton. November 13-án, szerda este 18 óra, 6 óra. A lakásgalériában.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódi kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
0: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma Folk.
0: A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík. Közlekedési hírek.
5: Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A mai nap 20 órától 22 óráig rendezvényt tartanak a Papp László sportarénába, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. 7 órától 17 óráig sávlezárásra kell készülni a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton, hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányba, illetve az éles sarok felé a Gyakorló utca után. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
5: Hőséggel zárul a hét. Ma marad a napos, forró időjárás, csak kevés gomoly felhő és fátyol felhő lesz az égen. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. Reggelre 24 fokig enyhül a meleg, délután 40 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: 100.3 rádiódik.
1: A Porajmosz, Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja, augusztus 2-a, amelyet a Cigány Világszövetség 1972-es határozata alapján tartanak a II. Világháború roma áldozatainak tiszteletére. Megemlékezést tartanak az országban, ma több helyszínen is. Budapesti megemlékezések. Holokauszt Emlékközpont. 9. kerület, Páva utca 39. Időpont 2026. augusztus 2-a 16:00. Szervező Holokauszt Emlékközpont. A második helyszínünk a Neuru Park, 9. kerület. Időpont 2026. augusztus 2-a 18:30. Gyülekező 18:15. Szervező Románok Hér, Cigányház. A harmadik helyszínünk Budapesten a Roma Holokauszt Emlékmű, 3. kerület, Óbuda. Időpont 2026. augusztus 2-a. Szervező Óbuda, Békésmegyer Önkormányzat és civil szervezetek. Vannak vidéki megemlékezések is. Helyszín Kiskörös, Luther tér, Csoli Daróczi József szobornál. Időpont 2026. augusztus 2-a 16:00. Szervező Kiskörös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata.

0: Rádió Dík.
1: Kérasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Tavinszasz te bachtál, eromaló szuntod éltézsú títumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. A megszokott mód szerint az autentikus cigány zené a főszerep az első két órában, tehát folklór zenéket hallgatunk, aztán majd áttérünk populárisabb slágerekre, és a mai nap folyamán, mivel augusztus 2-a van, így egy emléknapunk van, ami különösen fontos a romaságnak, és úgy gondolom, hogy az országnak is, mégpedig a Porajmos van. Nézzük is meg, hogy mit jelent ez. A Porajmos, Parajmos, vagy Parajmos, Parajmos. Kifejezés a cigány nyelv egyik balkáni dialektusából származik. Magyarországi lovári alakja Parajmos. Eredeti jelentése elpusztítás, elnyeletés. A kifejezés magyar megfelelője roma holokauszt. A roma holokauszt cigány nyelvű elnevezései még a szamundáripe szá mind összes, mundáripe gyilkosság. És a káli tár fekete, a káli, és a trás félelem. A Porajmos II. Világháborúban a harmadik birodalom által a cigányok körében végrehajtott etnikai tisztogatás. Mivel a cigányság kevésbé volt szervezett, mint a zsidóság, és mivel sokukat mindenféle nyilvántartásba vétel nélkül gyilkolták meg, az áldozatok számát nehezebb megállapítani. A becslések 200 ezertől 2 millióig terjednek. A zsidó holokauszt árnyékában a Porajmos sokáig ismeretlen maradt a közvélemény előtt. Helmut Schmidt, német kancellár 1982-ben elismerte ugyan a Porajmos a cigány holokauszt tényét, de a cigányságot csak az 1990-es évek elején Len Hancock, angliai roma polgárjogi aktivista publikáció nyomán kezdték a náci rendszer áldozatai közé számítani. A cigány holokauszt emléknapja augusztus 2-a, a cigányok nem kaptak a zsidókéval összemérhető kárpótlást az atrocitások után. Most pedig Bangó Margit Dom Dom című dala fog szólni, azt követően pedig a Camoro Budapest Band. Fogadjátok őket nagy-nagy szeretettel. És természetesen várom az SMS-eket, a betelefonálásokat, hogyha van hozzáfűzni valótok, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt.

0: klasszikus folklorzenék a Rádió Dickben. Ez a Roma Folk.
1: A Porajmosz, Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja, augusztus 2-a, amelyet a Cigány Világszövetség 1972-es határozata alapján tartanak a II. Világháború roma áldozatainak tiszteletére. Megemlékezést tartanak az országban, ma több helyszínen is. Budapesti megemlékezések. Holokauszt emlékközpont. 9. kerület, Páva utca 39. Időpont 2026. augusztus 2-a 16:00. Szervező Holokauszt emlékközpont. A második helyszínünk a Neuru Park, 9. kerület. Időpont 2026. augusztus 2-a 18:30. Gyülekező 18:15. Szervező Románok Hér, Cigányház. A harmadik helyszínünk Budapesten a Roma Holokauszt emlékmű, 3. kerület, Óbuda. Időpont 2026. augusztus 2-a. Szervező Óbuda, Békésmegyer önkormányzat és civil szervezetek. Vannak vidéki megemlékezések is. Helyszín Kiskörös, Luther tér, Csoli Daróczi József szobornál. Időpont 2026. augusztus 2-a 16:00. Szervező Kiskörös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Digben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik. Közlekedési hírek.
4: Hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A mai nap 20 órától 22 óráig rendezvényt tartanak a Papp László sportarénába, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. 7 órától 17 óráig sávlezárásra kell készülni a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton hétvégére, a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányba, illetve az éles sarok felé a Gyakorló utca után. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Hőséggel zárul a hét. Ma marad a napos, forró időjárás, csak kevés gomoly felhő és fátyol felhő lesz az égen. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. Reggelre 24 fokig enyhül a meleg, délután 40 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.

0: mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: A cigányok a nemzetszocialista ideológiában. 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. Mivel augusztus 2-a van, így a cigány holokauszt emléknapja is van. Ezért erről emlékezünk ma. A vándorló életmódot folytató cigányok 1000 körül hagyták el Indiát, és a 12-13. Század környékén érték el a Balkán-félszigetet, a 15. században Közép-Európát, s lassan elterjedtek az egész kontinensen. A többségi társadalmaktól, kultúrájában, nyelvében is elkülönülő cigányok vándorló karavánjait évszázadokon keresztül számos előítélet övezte szerte Európában, s le vagy kitelepülésükre is számos kísérlet történt. Így a 20. században könnyűszerrel váltak a faji tisztogatás hirdetői nemzetszocialisták természetes célpontjává is. Bár ennek is megvoltak a maga közvetlen előzményei. A 19. század végi Bajorországban 1899-ben létrehoztak egy cigányság genealógiai adatait, fényképeit és új lenyomatait gyűjtő intézetet. 1927-ben pedig külön a cigányok számára rendszeresített, az új lenyomatot is tartalmazó személyi igazolványt vezettek be. Másfelől azonban a nemzetszocialistáknak súlyos dilemmával kellett szembenézniük. A képeken megbélyegzett cigányok az indiai árják leszármazottai, és nyelvük a romani, az indoárja nyelvek egyike. A probléma megoldását Hans Gutter, a fajelmélet egyik fő ideológusa, egyébként a Jénai Egyetem szociál-antropológusa találta meg. Szerinte a cigányság az árják azon alsóbb osztályaiból származik, amelyek keveredtek az árják vándorlása során érintett alacsonyabb rendű népekkel, például a dravidákkal, a szemitákkal és a törökökkel. Szegénységüket, a nomád életmódjukat a keveredés következményeinek tartotta. És így az árják faji tisztaságát fenyegető tényezőknek tekintette őket. A probléma alaposabb tanulmányozására nemzetszocialisták 1936-ban felállították a fajhigiénia és népességbiológiai kutatóegységet. Robert Ritter vezetésével a szervezet feladta a cigánykérdést. Zigunner Frige. Alaposabb tanulmányozása és egy cigány törvény megalkotása volt. A szervezet miután számos interjú és orvosi kutatás keretében genealógiai és genetikai adatokat gyűjtött, megállapította, hogy a cigányság nagy része veszélyt jelent a német faj tisztaságára, és eliminálni kell őket. A maradékról elsősorban a szintó és a lalleri népcsoportok tagjairól, akik az európai cigányság mintegy 10%-át tették ki. Nem hoztak döntést, bár több javaslat is született. Heinrich Himmler például egy távoli rezervátum felállítását javasolta, ahol a romák zavartalanul folytathatják nomád életstílusukat.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig, tudjátok, mindig igyekszem érdekes témákkal jönni számotokra. A mai nap folyamán augusztus 2-a van, tehát a roma holokausztról emlékezünk meg, de mindettől függetlenül természetesen várom az SMS-eket, a betelefonálásokat, nyugodtan küldjetek dalt egymásnak, és most pedig a Lás és Elvész zenekar, illetve az Etnorom fog szólni nektek, hiszen ebben az órában is még a folklória főszerep, tehát autentikus cigányzenéket hallgatunk. Tavénszasztételbachtálé, szóljanak a dalt!

0: Szapátyívtu menge!
1: 100.3 rádiódik.
2: A Porajmosz, Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja, augusztus 2-a, amelyet a Cigány Világszövetség 1972-es határozata alapján tartanak a II. Világháború roma áldozatainak tiszteletére. Megemlékezést tartanak az országban, ma több helyszínen is. Budapesti megemlékezések. Holokauszt Emlékközpont. 9. kerület, Páva utca 39. Időpont 2026. augusztus 2-a 16:00. Szervező Holokauszt Emlékközpont. A második helyszínünk a Neuru Park, 9. kerület. Időpont 2026. augusztus 2-a 18:30. Gyülekező 18:15. Szervező Románok Hér, Cigányház. A harmadik helyszínünk Budapesten a Roma Holokauszt Emlékmű, 3. kerület, Óbuda. Időpont 2026. augusztus 2-a. Szervező Óbuda, Békésmegyer Önkormányzat és civil szervezetek. Vannak vidéki megemlékezések is. Helyszín Kiskörös, Luther tér, Csoli Daróczi József szobornál. Időpont 2026. augusztus 2-a 16:00. Szervező Kiskörös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata.

0: Rádió Dick.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztolik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és a mai nap folyamán augusztus 2-a van, tehát a Roma Holokauszt emléknapja. A Paraimos Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja augusztus 2-a, amelyet a Cigány Világszövetség 1972-es határozata alapján tartanak a II. Világháború roma áldozatainak tiszteletére. Történelmi háttere. 1944. augusztus 2 és 3 éjszakája, akkor számolták fel a nácik az Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábornak kialakított cigány családi tábort. Áldozatok száma egyetlen éjszaka alatt közel 3000 roma embert, férfit, nőt és gyermeket pusztítottak el a gázkamrákban. A név jelentése a románi nyelvű Paraimos, vagyis Paraimos szó jelentése, elpusztítás vagy elnyelés. Megemlékezések. Célja fejedhajtás az Európa szerte meggyilkolt 10 000-nyi szinti és roma áldozat emléke előtt. Helyszínek. Világszerte és Magyarországon is koszorúzásokkal, valamint mécses gyújtással emlékeznek a tragédiára. A részletekről a Holokauszt emlékközpont oldalán találhat további információkat. Magyarországon a Holokauszt emlékközpont 9. kerület Páva utca 39-ben 16 órától lehet megemlékezni. Szintén a 9. kerületben mai nap folyamán 18 óra 30-kor és lehet emlékezni. Gyülekezés 18 óra 15-kor lesz a Neur Parkban. És még egy helyszínünk van Budapesten, a 3. kerületben Óbudán lehet megemlékezni, ez pedig az Óbudai Békásmegyer Önkormányzat és Civil Szervezet szervezi. Vidéki megemlékezés pedig Kiskörösön, a Luther télen, a Csoli Daróci József szobornál lesz 16:00-kor. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések, a jó kis folklor zenék szólnak ebben az órában, aztán a következő órában már populárisabb slágerekkel foglak bárni benneteket. Tavinszasztétel baktále!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhaton napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napon a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-lóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK. Közlekedési hírek.
5: Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A mai nap 20 órától 22 óráig rendezvényt tartanak a Papp László sportarénába, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. 7 órától 17 óráig sávlezárásra kell készülni a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton, hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányba, illetve az éles sarok felé a Gyakorló utca után. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
5: Hőséggel zárul a hét. Ma marad a napos, forró időjárás, csak kevés gomoly felhő és fátyol felhő lesz az égen. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. Reggelre 24 fokig enyhül a meleg, délután 40 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei.

és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, és a megszokott mód szerint, mivel most már a 10 órási sávban vagyunk, hallhattátok, hogy áttértünk populárisabb slágerekre. Viszont a mai nap egy különleges nap, hiszen augusztus 2-án a roma holokausztról emlékezünk, a Paraimosról. Nézzük is, üldöztetés és megsemmisítés. 1935. november 26-án a zsidók és árják közötti házasságot megtiltó 1935-ös Nürnbergi törvényeket a cigányokra is kiterjesztették, majd 1936. március 15-én a cigányoktól is megvonták a szavazati jogot. Május 22-én több száz berlini romát, többségükben szintót telepített ki a rendőrség a Marzachnál kijelölt karavántáborba. 1940-es évekre a harmadik birodalom cigánsága hamarosan a zsidósághoz hasonlóan embertelen megaláztatást és méltánytalanságokat volt kénytelen viselni. A zsidókhoz hasonlóan a cigányokat is gettókba különítették el. 1940. január 30-án például döntés született arról, hogy 30 ezer németországi cigányt a megszállt Lengyelországba deportálnak. A terv ugyan e formájában meghiúsult, de 5 ezernyi német romát így is elhurcoltak a Lódzi gettóba. 1942. április és június folyamán további németországi romák kerültek a városi gettóba, ahol Z betű Zigunner karszallaggal megkülönböztetve a zsidóságtól elkülönült közösségként éltek és élték az életüket. Az 1942-es január 20-ai a zsidó kérdés végső megoldás átszentesítő nemzetszocialista vezetők részvételével zajló Wannsei konferencia szellemében Himmler még ugyanazon év december 16-án elrendelte, hogy az összegyűjtött és fekete háromszöggel jelölt romákat az auschwitzi koncentrációs táborba szállítsák. 1943. november 15-én kibocsájtott rendeletében pedig arról rendelkezett, hogy a tiszta vagy félvérű cigányok a zsidókéval azonos elbánásban részesüljenek, s kétséges esetekben a rendőrség dönti el a cigány származást. Jól lehet, munkakerülő cigányokat szorványosan már 1938 óta szállították Buchenwaldba, de a cél akkor még nem a gyors megsemmisítésük volt. Az 1943-as Himmler féle dekrétumot követően ugrásszerűen megnőtt az internált romák száma. A Buchenwaldban például 1942 végén 9500 rab volt, számuk egy évvel később már elérte 37. 1945 januárjára pedig a 110 ezret. A táborokat túlélő zsidók és nemzetszocialista fogvatartóik tanúvallomásai alapján az Auschwitz, Birkenau, Buchenwaldba, Ravensbrückbe, vagy kisebb számban a Sobibori és a Belzec táborba hurcolt romákkal sok esetben embertelenebb módon bántak, mint a zsidókékkal. Ravensbrückben például tömegesen sterilizálták a cigányokat. Birkenauban cigány gyermekek és nők tifusz kísérletekben vettek részt. Eközben a birodalom keleti csatolása álmaiban a különböző bevetési csoportok is tömegesen pusztították a már koncentrációs táborba hurcolt cigányokat, illetve különféle bábkormányok szívesen álltak a nemzetszocialisták segítségére. A cigány kérdés megoldásában a horvátországi usztasák és a Jasenováci koncentrációs táborban gyilkoltak meg több tízezer romát, szerbekkel és zsidókkal egyetemben. Romániában az Antonescu kormány Dnyeszteren túl létesített koncentrációs táborokat,

ahova 25 ezer romát hurcoltak el, s mintegy 11 ezeren ott is haltak meg. A nemzetszocialisták által megszállt cseh és morva területet cigányság a letyi és a hodoni táborba. Majd onnan Auschwitzba szállították, ahol elgázosították őket. A Szovjetuniótól ideiglenesen elhódított balti és belarusz területeken mintegy 30-35 ezer cigányt öltek meg,

0: Doraemos, Roma holokauszt nemzetközi emléknapja, augusztus 2-a, amelyet a Cigány Világszövetség 1972-es határozata alapján tartanak a II. Világháború roma áldozatainak tiszteletére. Megemlékezést tartanak az országban, ma több helyszínen is. Budapesti megemlékezések. Holokauszt emlékközpont. 9. kerület, Páva utca 39. Időpont 2026. augusztus 2-a 16:00. Szervező Holokauszt emlékközpont. A második helyszínünk a Neuru Park, 9. kerület. Időpont 2026. augusztus 2-a 18:30. Gyülekező 18:15. Szervező Románok Hér, Cigányház. A harmadik helyszínünk Budapesten a Roma Holokauszt emlékmű, 3. kerület, Óbuda. Időpont 2026. augusztus 2-a. Szervező Óbuda, Békésmegyer önkormányzat és civil szervezetek. Vannak vidéki megemlékezések is. Helyszín Kiskörös, Luther tér, Csoli Daróczi József szobornál. Időpont 2026. augusztus 2-a 16:00. Szervező Kiskörös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata.
1: A mi zenéink változatosan. Rádió

0: María Tola Sola. Esa es mi niña, mi hogar.
1: Rádió Dick. Rádió Dick.
2: A Paraimos Magyarországon. Előzmények. A Paraimos már a 19. század végétől megvannak az előzményei. Több járvány terjedése miatt felelősnek tették meg a cigányokat. Az üldözést több módon valósították meg. Például gettósításokkal próbálták a cigányokat bizonyos helyekhez kötni. Többek között Ondúd, Pankasz, Bicske, Pankota dokumentálták. Vagy például olyan rendeletekkel 1901 után, mely önkényes megállapítások alapján cigány gyermekeket Magyarországon kiszakítottak a családjukból a cigányságot külföldre űzni. Például 6000/1907 belügyi rendelet. A Horthy korszakban a cigányok jogfosztása tovább fokozódott, mert a helyi rendeletek is korlátozták a mozgásukat, illetve kitiltották őket a kereskedelemből. Közvetlen előzmények, gettósítás 1931-től 1943-ig. 1931-ben már országos rendelettelt tiltotta a megyehatáron kívüli iparűzést, a munkavégzéshez lovas szekér használatát. A roma holokauszt első közvetlen élménye 1934-ben Endre László későbbi államtitkár követelése a romák koncentrációs táborba zárásáról és a férfiak sterilizásáról, 1938-tól pedig életbe lépett a romákat üldöző azon rendelet, amely szerint minden cigány gyanús egyénnek kell tekinteni. Az ezt követő években részint az alapján több településen, például Esztergomban 1942-ben zárt cigánytelep létesítéséről döntöttek a városatyák, amit csak munkavégzés céljából hagyhattak el. A magyarországi cigányságot sújtó Paraimos története csak megközelítően dokumentálható. Széles körben elterjedt vélekedés szerint Magyarország 1944. március 19-i német megszállást követően jelentős mértékben ezekről a zárt cigánytelepekről kb. 30-70 ezer romát, köztük gyerekeket, nőket és öregeket deportáltak a komáromi Csillagerődbe, majd onnan különböző koncentrációs táborokba. A Paraimos során meghalt magyarországi cigányokról nem rendelkezünk pontos számadatokkal. Karsai László történész, a magyarországi holokauszt kutatója szerint körülbelül 5000-re tehető azon cigány honfitársaink száma, akik 1944-45-ben etnikai hovatartozásuk miatt állorvosi kísérletekkel megkínoztak, megnyomorítottak, illetve akiket haláltáborokba gyilkoltak meg, vagy munkaszolgálaton haltak meg. Karsai egy 2012-ben készült televíziós beszélgetés során a cigány üldözöttek összléte számát 10 000-re, a halottakét mintegy 1000-re.

0: 100.3 Rádió Dik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon túli Intézmények Fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Közlekedési hírek.
3: Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. A mai nap 20 órától 22 óráig rendezvényt tartanak a Papp László sportarénába, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. 7 órától 17 óráig sávlezárásra kell készülni a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton, hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányba, illetve az éles sarok felé a Gyakorló utca után. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
3: Hőséggel zárul a hét. Ma marad a napos, forró időjárás, csak kevés gomoly felhő és fátyol felhő lesz az égen. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. Reggelre 24 fokig enyhül a meleg, délután 40 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.

0: Rádió Dik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: A Roma holokauszt Paraimos emléknapja. A cigány világszövetség Párizsi kongresszusának 1972-es határozata alapján augusztus 2-a a Roma holokauszt nemzetközi emléknapja. 1944. augusztus 3-ára virradó éjjel számoltak fel a nácik az Auschwitz-Birkenau lágerben kialakított cigány családi tábort. Közel 3000 férfit, nőt és gyermeket pusztítottak el a gázkamrába. Velük együtt ezen a napon, a második világháború alatt Európa szerte tízezrével meggyilkolt szintikre és romákra is emlékeznek. Augusztus 2-án ma hajtsunk fejet közösen a roma holokauszt áldozatai előtt. Augusztus 2-án a roma holokauszt, a Praimos nemzetközi emléknapja, fejet hajtunk a brutális népirtás áldozatainak emléke előtt a roma holokauszt emlékműnél. Emlékezvén arra, hogy 1944-ben e napon gyilkolták meg az auschwitzi Birkenau haláltábor úgynevezett cigány családi táborban raboskodókat. Több mint 3000 romát, nőket, férfiakat, gyermekeket és időseket. Megölték őket egyetlen éjszaka alatt. Az Emlékezzünk és Emlékeztessünk alapítvány, MMA, Óbudai Békásmegyer önkormányzat, Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzat, valamint a Pirena Menza és a Romnet szervezésében várunk mindenkit szeretettel a roma holokauszt emlékművénél. 1037 Budapest, Csíkszerda Park, a Bécsi út, Vörösvári út sarkánál, a bevásárló központ szélén. Közös emlékezésre augusztus 2-án, a Paraimos nemzetközi emléknapján. Közreműködnek, beszédet mondanak Kisné Balázs Barbara, EMEMA, Radnóti Zoltán főrabbi, Szabó Zsolt Iván, Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségű önkormányzat elnöke, Herford Mari Etta, a Pirena Menza roma emberi jogi aktivistája, Váradi József Tyson író, rapper és a Románok László.

0: 100.3 Rádiódik.
1: A Porajmosz, Roma holokauszt, nemzetközi emléknapja, augusztus 2-a, amelyet a Cigány Világszövetség 1972-es határozata alapján tartanak a második világháború roma áldozatainak tiszteletére. Megemlékezést tartanak az országban, ma több helyszínen is. Budapesti megemlékezések. Holokauszt Emlékközpont. 9. kerület, Páva utca 39. Időpont 2026. augusztus 2-a 16:00. Szervező Holokauszt Emlékközpont. A második helyszínünk a Nehru Park, 9. kerület. Időpont 2026. augusztus 2-a 18:30. Gyülekező 18:15. Szervező Románok Hér, Cigányház. A harmadik helyszínünk Budapesten a Roma Holokauszt Emlékmű, 3. kerület, Óbuda. Időpont 2026. augusztus 2-a. Szervező Óbuda, Békésmegyer önkormányzat és civil szervezetek. Vannak vidéki megemlékezések is. Helyszín Kiskörös, Luther tér, Csoli Daróczi József szobornál. Időpont 2026. augusztus 2-a 16:00. Szervező Kiskörös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata.

0: Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, és általában nagyon vidám témákkal szoktam jönni felétek, és lehet dalt küldeni meg SMS-ben, és be is lehet telefonálni. Viszont ma augusztus 2-a van, és egy kicsit szomorú a mai helyzet. Emlékeznünk kell nekünk cigányoknak, és sajnos egy nem jó dologról kell megemlékeznünk. Benne van a történelmünkben. Ez pedig a Paraimos. Na de miért történt ez az egész? Miért tették ezt a cigányokkal? A történelmi esemény 1944. augusztus 2-a és 3-a éjszakája. Ekkor számolták fel az auschwitzi birkenaui cigány családi tábort. Áldozatok száma egyetlen éjszaka alatt több mint 3000 roma ember gyilkoltak meg a gázkamrában. Név jelentése a Paraimos, elnyelés vagy széttépés. Az emlékezés jelentősége, nemzetközi összefogás. A világ minden táján fejet hajtanak a nácizmus roma áldozatai előtt. Cél felhívni a figyelmet az emberi jogok fontosságára és a múlt borzalmainak elkerülésére. A Paraimos roma holokauszt mögött a náci Németország szélsőséges faji ideológiája és a társadalmi előítéletek politikai szintre emelése állt. A zsidóság mellett a romák voltak az egyetlen olyan népcsoport, amelyet a náci faji alapon származásuk miatt ítéltek teljes megsemmisítésre. A tragédiához vezető főbb okok a következők voltak. Faji ideológia és az árja elmélet. Fajgyűlölet. A náci ideológia az embereket felsőbbrendű és alsóbbrendű fajokra osztotta. Fajgyalázás. Bár a romák nyelvileg indoeurópai, árja gyökerűek, a náci áltudósok szerint az évszázadok során keveredtek más népekkel, így a német vért veszélyeztető, értéktelen csoportnak bélyegezte őket. Társadalompolitikai megbélyegzés. Aszociális jelző a náci romák hagyományos vándorló vagy zárd életmódja, a renddel és a munkával összeegyezhetetlennek tartották. Bűnözővé nyilvánítás. Kollektív, veleszületetten bűnöző hajlamúak. És a munkakerülőnek minősítették a teljes népséget. Az állami gépezet fokozatos szigorítása. Törvényi kirekesztés. A zsidókat sújtó 1935-ös nürnbergi faji törvényeket kiterjesztették a romákra is. Megtiltva a vegyes házasságokat és megfosztva őket állampolgárságuktól. Kényszer sterilizáció. Orvosi kísérletekkel és tömeges meddővé tétellel akarták megakadályozni a romák szaporodását. A végső megoldás Heinrich Himmler 1942-es rendelete után megkezdődött a romák szisztematikus összegyűjtése és megsemmisítő táborokba, például Auschwitz-Birkenau-ban történő deportálása. A Paraimos tehát nem egy hirtelen felindulás, hanem a korábbi évszázados társadalmi előítéletek és a náci ipari méretű gyilkos államgépezet találkozásának a következménye volt.

0: Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és a mai nap folyamán ugye megemlékeztünk, hiszen augusztus 2-a van, a Primusról emlékeztünk meg, ami a roma holokauszt. És ez egy nagyon szomorú nap, szomorú esemény, rossz visszaemlékezni erre, és soha többet ne forduljon elő ilyesmi. Ezért is emlékezünk meg, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy nem kóser a jogok megfosztása és az emberek megbélyegzése, a faji megkülönböztetés. Nagyon szépen köszönöm nektek azt, hogy a mai nap folyamán is velem voltatok. Tartsatok velem a következő héten is, hiszen minden hétvégén itt vagyok veletek, ahogy tudjátok, és vasárnaponként reggel 8-tól egészen 10 óráig zenei téren a Folklória főszerep, tehát autentikus cigányzenét hallgatunk, azt követően 10 órától délig pedig áttérünk populárisabb slágerekre. És én minden hétvégén itt leszek veletek, most pedig szóljon nektek még egy jó kis Románé Gilla, és azt követően pedig egy jó kis Gypsy King-gel zárjuk az órát, és búcsúzom tőletek. Természetesen, akinek ma van a születésnapja, Isten áldja meg őt erőben, egészségben, a családjával együtt, a névnaposokat is segítse a jó Isten, akik most is dolgoznak, azoknak kitartást kívánok, vigyázzatok magatokra a nagy melegbe, és csodálatos, áldott vasárnapot mindenkinek. Én Sztojka Armandó voltam, sziasztok, Ásondrágon idévlés.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrál cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

szekrén. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

pattogatott kukorica, icca-icca haj. Ha megcsókol a galambom, nincs már semmi baj. Félre tőlem bánat, várom a babámat. Pattogatott kukorica, icca-icca haj. Félre tőlem bánat, várom a babámat. Pattogatott kukorica, icca-icca haj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Agyon csókol a galambom, jaj Istenem, jaj. Hadd csokoljon, hej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Hadd csokoljon, hej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Hadd csokoljon, hej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Hadd csokoljon, hej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj.

Három levele vagyon, három levele vagyon az ember. Három szeretője van, három szeretője van egy legénynek. Három közül egy az igaz, egy az igaz.

0: a szív szerető, azt az egyet áldja meg, a másik kettőt verje meg a terem. Három közül, csak egy az igaz szív szerető, azt az egyet áldja meg, a másik kettőt tartsa meg a terem.
1: Szapá, kívtum enge!
2: 100.3 Rádiódik.

0: Ez volt a Húsdrát Cigány.
1: A következő szombaton délben ismét jelentkezünk.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napon a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Ma rendkívül forró, napos, igazi kánikulai időjárásra számíthatunk, az országos csúcshőmérséklet akár a 40 fokot is elérheti, így a nyár egyik legmelegebb napja várható. A nappali hőmérséklet, ahogy említettem, a 40 fokot is elérheti, és éjszaka sem lesz jelentős változás. A minimumok 16 és 25 fok között alakulnak, így sokfelé elég meleg éjszakára készülhetnek. UV-sugárzást illetően a tűző napsütés miatt az UV-index extrém magas, 7-es vagy annál erősebb szintet ér el, ami intenzív leégési veszélyt jelent. A hőségben elengedhetetlen a napi 3-4 liter víz fogyasztása is. Hőségriasztás is érvényben van, az extrém értékek miatt várhatóan érvényben lesz a legmagasabb fokú hőségriasztás az egész országban. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: A déli körvasút fejlesztése miatt a Budapest-Kelenföld és keleti Kőbánya-Kispest közötti vonatok menetrendje jelentősen módosul. Ezen felül karbantartás miatt a Budapest-Győr-Hegyes-Halomvasút vonalon egyes vonatok eltérő menetrend szerint közlekednek. A pesti alsó rakpartnál a megszokott hétvégi rendnek megfelelően a rakpart ezen a vasárnapon is teljesen zárva lesz a gépjármű forgalom elől, azt kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel közlekedők vehetik igénybe. A rendkívüli kánikula miatt egyébként a MÁV vonalán csoport és a BKK is fokozott műszaki felügyeletet biztosít. A nagyobb csomópontokban ásványvizet osztanak az utasoknak. A Szentendrei H5-ös hév módosított rövidített útvonalon jár, balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy bírjátok ezt a hőséget. Azért azt el kell árulnom, hogy ez a hőség ez még marad, úgyhogy jobb, hogyha hozzászokunk. Rengeteg folyadékot fogyasszunk, és figyeljünk egymásra és magunkra is. Ezek mind nagyon fontos információk. Kezdjük el a napot 13 óra múlt pár perccel. Ez itt a 100.3 Rádió Dick.

0: rólunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém, már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre. Gyere,
1: Jazz!

0: van, ami hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hello, hello, hello, drága Rádió Dík hallgató, én Patai Anna vagyok, és azonnal jönnek a közlekedési hírek, az időjárással kapcsolatos friss információk, de az az igazság, hogy nagyon nem tudok újat mondani az időjárásról, mert hát tényleg az van, amit említettem nektek, de jöjjenek a részletek.
0: Közlekedési hírek.
1: A déli körvasút fejlesztése miatt a Budapest-Kelenföld és keleti Kőbánya-Kispest közötti vonatok menetrendje jelentősen módosul. Ezen felül karbantartás miatt a Budapest-Győr-Hegyes-Halombasút vonalon egyes vonatok eltérő menetrend szerint közlekednek. A pesti alsó rakpartnál a megszokott hétvégi rendnek megfelelően a rakpart ezen a vasárnapon is teljesen zárva lesz a gépjármű forgalom elől, azt kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel közlekedők vehetik igénybe. A rendkívüli kánikula miatt egyébként a MÁV vonalán csoport és a BKK is fokozott műszaki felügyeletet biztosít. A nagyobb csomópontokban ásványvizet osztanak az utasoknak. A Szentendrei H5-ös hév módosított, rövidített útvonalon jár, balesetmentes közlekedést.
0: Időjárás.
1: Ma rendkívül forró, napos, igazi kánikulai időjárásra számíthatunk, az országos csúcshőmérséklet akár a 40 fokot is elérheti, így a nyár egyik legmelegebb napja várható. A nappali hőmérséklet, ahogy említettem, a 40 fokot is elérheti, és éjszaka sem lesz jelentős változás. A minimumok 16 és 25 fok között alakulnak, így sokfelé elég meleg éjszakára készülhetnek. UV-sugárzást illetően a tűző napsütés miatt az UV-index extrém magas, 7-es vagy annál erősebb szintet ér el, ami intenzív leégési veszélyt jelent. A hőségben elengedhetetlen a napi 3-4 liter víz fogyasztása is. Hőségriasztás is érvényben van, az extrém értékek miatt várhatóan érvényben lesz a legmagasabb fokú hőségriasztás az egész országban. Szép napot kívánok mindenkinek! Bum ba dum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b

0: Patai Anna vagyok, ez itt a 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az első órában velem tartottatok, a következő órában találkozunk egymásra, csodálatosak vagytok. Hálás vagyok, hogy itt vagytok velem. A következő órában tehát folytatjuk a zenélést, és természetesen a jó hangulatot.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Zsali vója!
3: A Gino itt van, elmondja, de van.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Ma rendkívül forró, napos, igazi kánikulai időjárásra számíthatunk, az országos csúcshőmérséklet akár a 40 fokot is elérheti, így a nyár egyik legmelegebb napja várható. A nappali hőmérséklet, ahogy említettem, a 40 fokot is elérheti, és éjszaka sem lesz jelentős változás. A minimumok 16 és 25 fok között alakulnak, így sokfelé elég meleg éjszakára készülhetnek. UV-sugárzást illetően a tűző napsütés miatt az UV-index extrém magas, 7-es vagy annál erősebb szintet ér el, ami intenzív leégési veszélyt jelent. A hőségben elengedhetetlen a napi 3-4 liter víz fogyasztása is. Hőségriasztás is érvényben van az extrém értékek miatt, várhatóan érvényben lesz a legmagasabb fokú hőségriasztás az egész országban. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: A déli körvasút fejlesztése miatt a Budapest-Kelenföld és keleti Kőbánya-Kispest közötti vonatok menetrendje jelentősen módosul. Ezen felül karbantartás miatt a Budapest-Győr-Hegyes-Halombasút vonalon egyes vonatok eltérő menetrend szerint közlekednek. A pesti alsó rakpartnál a megszokott hétvégi rendnek megfelelően a rakpart ezen a vasárnapon is teljesen zárva lesz a gépjármű forgalom elől. Azt kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel közlekedők vehetik igénybe. A rendkívüli kánikula miatt egyébként a MÁV vonalán csoport és a BKK is fokozott műszaki felügyeletet biztosít. A nagyobb csomópontokban ásványvizet osztanak az utasoknak. A Szentendrei H5-ös hév módosított, rövidített útvonalon jár, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: 100.3 Rádió DIK, romákról, nem csak romáknak. Hát gyönyörű napot nektek, drága Rádió DIK hallgatók. Én Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartotok ebben az órában. A mai 5. óra az egy nagyon fontos óra lesz, azt kell, hogy mondjam, mert hogy a roma holokausztról szeretnék nektek információkat hozni, ugyanis augusztus 2-án emlékszünk meg erre a nagyon-nagyon fontos napra. Úgyhogy tartsatok velem majd akkor is, most is, én mindig itt leszek veletek a 100.3 Rádiódikán.

0: Sziasztok, ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Azonnal mondom, hogy mi újság az utakon, na meg hogy milyen időre számíthatunk, hát hőségre, az biztos, de részletek azonnal érkeznek.
1: Időjárás.
0: Ma rendkívül forró, napos, igazi kánikulai időjárásra számíthatunk, az országos csúcshőmérséklet akár a 40 fokot is elérheti, így a nyár egyik legmelegebb napja várható. A nappali hőmérséklet, ahogy említettem, a 40 fokot is elérheti, és éjszaka sem lesz jelentős változás. A minimumok 16 és 25 fok között alakulnak, így sokfelé elég meleg éjszakára készülhetnek. UV-sugárzást illetően a tűző napsütés miatt az UV-index extrém magas, 7-es vagy annál erősebb szintet ér el, ami intenzív leégési veszélyt jelent. A hőségben elengedhetetlen a napi 3-4 liter víz fogyasztása is. Hőségriasztás is érvényben van az extrém értékek miatt, várhatóan érvényben lesz a legmagasabb fokú hőségriasztás az egész országban. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: A déli körvasút fejlesztése miatt a Budapest-Kelenföld és keleti Kőbánya-Kispest közötti vonatok menetrendje jelentősen módosul. Ezen felül karbantartás miatt a Budapest-Győr-Hegyes-Halomvasút vonalon egyes vonatok eltérő menetrend szerint közlekednek. A pesti alsó rakpartnál a megszokott hétvégi rendnek megfelelően a rakpart ezen a vasárnapon is teljesen zárva lesz a gépjármű forgalom elől, azt kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel közlekedők vehetik igénybe. A rendkívüli kánikula miatt egy egyébként a MÁV vonalán csoport és a BKK is fokozott műszaki felügyeletet biztosít. A nagyobb csomópontokban ásványvizet osztanak az utasoknak. A Szentendrei H5-ös hév módosított, rövidített útvonalon jár, balesetmentes közlekedést.
1: Rádió Dix. Rólunk neked.
2: Hey! A gyere öszkös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
3: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, ez itt a Rádió Dík 100.3. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában is itt voltál velem. A következő órában is találkozunk egymással, érdemes lesz velem tartani.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Digben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma rendkívül forró, napos, igazi kánikulai időjárásra számíthatunk, az országos csúcshőmérséklet akár a 40 fokot is elérheti, így a nyár egyik legmelegebb napja várható. A nappali hőmérséklet, ahogy említettem, a 40 fokot is elérheti, és éjszaka sem lesz jelentős változás. A minimumok 16 és 25 fok között alakulnak, így sokfelé elég meleg éjszakára készülhetnek. UV-sugárzást illetően a tűző napsütés miatt az UV-index extrém magas, 7-es vagy annál erősebb szintet ér el, ami intenzív leégési veszélyt jelent. A hőségben elengedhetetlen a napi 3-4 liter víz fogyasztása is. Hőségriasztás is érvényben van az extrém értékek miatt, várhatóan érvényben lesz a legmagasabb fokú hőségriasztás az egész országban. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A déli körvasút fejlesztése miatt a Budapest-Kelenföld és keleti Kőbánya-Kispest közötti vonatok menetrendje jelentősen módosul. Ezen felül karbantartás miatt a Budapest-Győr-Hegyes-Halomvasút vonalon egyes vonatok eltérő menetrend szerint közlekednek. A pesti alsó rakpartnál a megszokott hétvégi rendnek megfelelően a rakpart ezen a vasárnapon is teljesen zárva lesz a gépjármű forgalom elől, azt kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel közlekedők vehetik igénybe. A rendkívüli kánikula miatt egyébként a MÁV vonalán csoport és a BKK is fokozott műszaki felügyeletet biztosít. A nagyobb csomópontokban ásványvizet osztanak az utasoknak. A Szentendrei H5-ös hév módosított, rövidített útvonalon jár, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik 100.3. Halihó, Patai Anna vagyok. Remélem, hogy jól vagytok. Remélem, hogy minden szuper veletek. Na hát kérem szépen, a jövő hét az végig 37-38 fokos csúcsokkal indul. Hétfőn már 37 fok. Szerda, csütörtök 37 fok, de nagyon sok helyen olvastam egyébként, hogy 40 fokig forrósodhat a levegő, úgyhogy ez most tényleg egy nagyon-nagyon tartós hőségriadó. Ha tehetitek, akkor tegyetek ki egyébként állatoknak, madárkáknak vizet, víz, ez nagyon-nagyon fontos. Kis állatok életét menthetjük meg azzal, hogyha teszünk ki tálkába vizet. A madaraknak szokták mondani, hogy ne csak egy tálat tegyünk ki, hanem ha tehetjük, akkor köveket tegyünk rá, az alá öntsünk egy kis vizet, és akkor ők tudnak ott hűsölni, lubickolni, és hogyha tehetjük, akkor egyébként tálban pedig tegyünk ki nagyobb állatoknak vizet, hogy tudjanak inni, mert ebben a forróságban mindenkinek szüksége van a folyadék pótlásra, nekünk embereknek is, nemhogy még a védtelen állatoknak, úgyhogy kérlek titeket, segítsetek, ha tehetitek. Én a 100.3 Rádió Dike jövök hozzátok, és hozom a friss információkat.

nélkül. Mindig csak a vér, hogy neked mindig húz a véred. Nem is tudom, mikor léptél először félre, de tényleg van, aki mondja már meg végre, hogy miért kínos ez az élet, és küszönnel lépek innen végleg. Sokszor nem tudtam, hogy hova járkálsz éjjel bátran babám, de amikor Karolinába vágtad magad, de leengedtelek lazán, inkább maradok egyedül, feledem egyedül a múltat. Menjél, fogjál magadnak, madarat újat, ja.

0: Sziasztok, Patai Anna vagyok, és azonnal jönnek a friss információk. Az időjárással kapcsolatosan közlekedési híreket is hozok nektek, ahogyan azt megszokhattátok, úgyhogy füleljetek.
1: Időjárás.
0: Ma rendkívül forró, napos, igazi kánikulai időjárásra számíthatunk, az országos csúcshőmérséklet akár a 40 fokot is elérheti, így a nyár egyik legmelegebb napja várható. A nappali hőmérséklet, ahogy említettem, a 40 fokot is elérheti, és éjszaka sem lesz jelentős változás. A minimumok 16 és 25 fok között alakulnak, így sokfelé elég meleg éjszakára készülhetnek. UV-sugárzást illetően a tűző napsütés miatt az UV-index extrém magas, 7-es vagy annál erősebb szintet ér el, ami intenzív leégési veszélyt jelent. A hőségben elengedhetetlen a napi 3-4 liter víz fogyasztása is. Hőségriasztás is érvényben van az extrém értékek miatt, várhatóan érvényben lesz a legmagasabb fokú hőségriasztás az egész országban. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: A déli körvasút fejlesztése miatt a Budapest-Kelenföld és keleti Kőbánya-Kispest közötti vonatok menetrendje jelentősen módosul. Ezen felül karbantartás miatt a Budapest-Győr-Hegyes-Halomvasút vonalon egyes vonatok eltérő menetrend szerint közlekednek. A pesti alsó rakpartnál a megszokott hétvégi rendnek megfelelően a rakpart ezen a vasárnapon is teljesen zárva lesz a gépjármű forgalom elől. Azt kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel közlekedők vehetik igénybe. A rendkívüli kánikula miatt egyébként a MÁV vonalán csoport és a BKK is fokozott műszaki felügyeletet biztosít. A nagyobb csomópontokban ásványvizet osztanak az utasoknak. A Szentendrei H5-ös hév módosított, rövidített útvonalon jár, balesetmentes közlekedést.

0: neked.
1: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és le is zárom az órát. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottatok. A következő órában találkozunk egymással, ahol kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, úgyhogy érdemes lesz fülelni és figyelni, szerintem nagyon fontos óra következik majd.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskis Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Ma rendkívül forró, napos, igazi kánikulai időjárásra számíthatunk, az országos csúcshőmérséklet akár a 40 fokot is elérheti, így a nyár egyik legmelegebb napja várható. A nappali hőmérséklet, ahogy említettem, a 40 fokot is elérheti, és éjszaka sem lesz jelentős változás. A minimumok 16 és 25 fok között alakulnak, így sokfelé elég meleg éjszakára készülhetnek. UV-sugárzást illetően a tűző napsütés miatt az UV-index extrém magas, 7-es vagy annál erősebb szintet ér el, ami intenzív leégési veszélyt jelent. A hőségben elengedhetetlen a napi 3-4 liter víz fogyasztása is. Hőségriasztás is érvényben van, az extrém értékek miatt várhatóan érvényben lesz a legmagasabb fokú hőségriasztás az egész országban. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: A déli körvasút fejlesztése miatt a Budapest-Kelenföld és keleti Kőbánya-Kispest közötti vonatok menetrendje jelentősen módosul. Ezen felül karbantartás miatt a Budapest-Győr-Hegyes-Halomvasút vonalon egyes vonatok eltérő menetrend szerint közlekednek. A pesti alsó rakpartnál a megszokott hétvégi rendnek megfelelően a rakpart ezen a vasárnapon is teljesen zárva lesz a gépjármű forgalom elől. Azt kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel közlekedők vehetik igénybe. A rendkívüli kánikula miatt egyébként a MÁV vonalán csoport és a BKK is fokozott műszaki felügyeletet biztosít. A nagyobb csomópontokban ásványvizet osztanak az utasoknak. A Szentendrei H5-ös hév módosított, rövidített útvonalon jár, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Rádió X 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és elérkeztünk ahhoz az órához, amikor kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Mindig elmondom, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos óra, mert tényleg így is gondolom, ám nagyon nehéz kiválasztani, hogy éppen milyen hírről hozzak nektek információkat a következő megszólalásnál. Ez sosem egy egyszerű döntés, de sikerül majd döntenem a következő megszólalásra, addig is zenéljünk egyet.

0: Ez itt a 100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és bizony jönnek a roma hírek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, azonnal indítom őket. Roma nők példaképe. A roma közösség számos olyan kiváló nőt adott Magyarországnak, akik munkájukkal hozzájárultak a társadalom fejlődéséhez, valamint a cigány kultúra és értékek megőrzéséhez. Közülük az egyik legismertebb, Kócé Angéla, szociológus, kutató és emberjogi szakember, aki hosszú évek óta dolgozik azért, hogy a roma emberek, különösen a roma nők lehetőségei javuljanak. Munkássága nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismert. Kócé Angéla roma családból származik, ezért már fiatal korában megtapasztalta, hogy a tanulás, a kitartás és az elszántság milyen fontos szerepet játszik az ember életében. Már gyermekkorában hitt abban, hogy a tudás képes megváltoztatni az emberek életét, ezért nagyon sokat tanult és folyamatosan képezte magát. Egyetemi tanulmányai során a társadalmi egyenlőtlenségek, a roma közösségek helyzete és a nők szerepe iránt kezdett mélyebben érdeklődni. Kutatóként leginkább a roma nők életével foglalkozik. Vizsgálatai során arra keresi a választ, hogyan lehetne javítani a roma családok életkörülményeit, miként lehetne több fiatal számára biztosítani a tanulás lehetőségét, valamint hogyan lehetne csökkenteni a hátrányos megkülönböztetést. Munkája során mindig hangsúlyozza, hogy minden embernek egyenlő esélyt kell kapnia a tanulásra, a munkára és természetesen a boldog életre. Kócé Angéla nem csak kutatóként ismert, hanem előadóként is. Számos egyetemen tartott előadásokat Magyarországon és külföldön is. Tudományos munkáival hozzájárult, hogy a roma emberek történelmét, kultúráját és mindennapi kihívásait egyre többen megismerjék. Fontosnak tartja, hogy a roma közösségekről ne előítéletek, hanem valós ismeretek alapján alkossanak véleményt az emberek. Munkásságának egyik legfontosabb üzenete az, hogy a roma nők rendkívül fontos szerepet töltenek be családok és közösségek életében. Sok roma édesanya óriási áldozatokat hoz a gyermekeiért, és mindent megtesz azért, hogy jobb jövőt biztosítson számukra. Kócé Angéla szerint ezek a történetek megérdemlik, hogy minél többen megismerjék őket. A tanulás fontosságát mindig kiemeli. Úgy véli, hogy az oktatás az egyik legerősebb eszköz arra, hogy valaki megvalósíthassa az álmait. Ezért folyamatosan bátorítja a roma fiatalokat arra, hogy tanuljanak, fejlesszék képességeiket és higgyenek önmagukban. Szerinte a tudás olyan érték, amelyet senki sem vehet el az embertől. Kócé Angéla munkáját hazai és nemzetközi szervezet is elismeri. Kutatásai és előadásai hozzájárultak ahhoz, hogy a roma nők helyzete nagyobb figyelmet kapjon Európában. Nevét ma már sok egyetemen és tudományos konferencián ismerik, ahol rendszeresen osztja meg tapasztalatait és eredményeit. Példája mutatja, hogy kitartással, szorgalommal, tanulással nagyon sokat lehet elérni, nem csak a roma közösség számára jelent inspirációt, hanem minden olyan fiatal számára is, aki hisz abban, hogy a tudás és a kemény munka képes megváltoztatni az életét.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: Lakatos Mónika, a roma kultúra virághírű nagykövete. A roma közösség számos olyan kiváló művészt adott a világnak, akik tehetségükkel, kitartásukkal és elhivatottságukkal maradandó értékeket teremtettek. Közéjük tartozik Lakatos Mónika is, aki napjaink egyik legismertebb magyar roma énekesnője. Különleges hangjával, hiteles előadásmódjával és a cigány hagyományok iránti tiszteletével nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában is ismerté vált. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a roma zenei kultúra szélesebb közönséghez is eljusson. Lakatos Mónika Budapesten született egy zeneszerető olasz cigány családban. Már gyermekkorában természetes része volt az éneklés és a zene. A családi összejöveteleken gyakran csendültek fel hagyományos cigánydalok, amelyeket az idősebb generáció adott tovább a fiataloknak. Ezek az élmények mély nyomot hagytak benne, és már fiatalon eldöntötte, hogy az éneklés lesz az élete. Pályafutása során mindig arra törekedett, hogy megőrizze az autentikus olasz cigány népdalokat. Számára fontos volt, hogy a dalok eredeti formájukban maradjanak fenn, hiszen ezek a roma közösség történelmét, érzéseit és hagyományát őrzik. Előadásai nem csupán zenei élményt nyújtanak, hanem betekintést engednek a cigány kultúra gazdag világába is. Lakatos Mónika legismertebb együttese a Romengo, amelynek alapító tagja. Az együttes célja, hogy a hagyományos olasz cigány zenét modern koncertszínpadokra vigye úgy, hogy közben megőrizze annak eredeti hangzását és értékeit. Fellépéseikkel Európa számos országában, valamint más kontinenseken is nagy sikert arattak. A közönséget mindenhol lenyűgözi az előadások őszintesége, lendülete és érzelmi gazdagsága. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. 2020-ban elnyerte a Vomex életműdíját, amely a világzene egyik legjelentősebb nemzetközi kitüntetése. Ezzel ő lett az első magyar művész, aki ezt az elismerést megkapta. Ez nem csak személyes siker volt számára, hanem a magyarországi roma zenei hagyományok számára nagy megtiszteltetést jelentett. Lakatos Mónika mindig büszkén vállalja roma származását. Fontosnak tartja, hogy a cigány kultúrát hitelesen mutassa be, és megőrizze a következő generációk számára. Úgy véli, hogy a hagyományok csak akkor maradhatnak fenn, ha a fiatalok is megismerik és megszeretik azokat. Ezért koncertjein és szereplésein gyakran beszél a roma kultúra értékeiről, a család fontosságáról és a zene közösség formáló erejéről is. A roma kultúrában a család és az összetartás és az egymás iránti tisztelet kiemelkedő jelentőségű. Lakatos Mónika életében is meghatározó szerepet játszanak ezek az értékek, hisz abban, hogy a családban tanult hagyományok adják azt az erőt, amely egész életén át elkíséri az embert. Éppen ezért művészetében is mindig jelen van a múlt tisztelete és az elődök iránti megbecsülés.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

neked. Rádiódik.

Gyakorlatilag. Sziasztok, Patai Anna vagyok, ez itt a Rádió Dix 100.3, romákról nem csak romáknak. Ez az óra véget ért, viszont a következő óra egy nagyon-nagyon fontos óra lesz, ugyanis augusztus 2-a a roma holokauszt megemlékezéséről szól, úgyhogy mindenképpen tartsatok velem, mert a következő órában erről szeretnék nektek információkat hozni, hogy közösen emlékezzünk meg.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálása. Állásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tisza-völgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma rendkívül forró, napos, igazi kánikulai időjárásra számíthatunk, az országos csúcshőmérséklet akár a 40 fokot is elérheti, így a nyár egyik legmelegebb napja várható. A nappali hőmérséklet, ahogy említettem, a 40 fokot is elérheti, és éjszaka sem lesz jelentős változás. A minimumok 16 és 25 fok között alakulnak, így sokfelé elég meleg éjszakára készülhetnek. UV-sugárzást illetően a tűző napsütés miatt az UV-index extrém magas, 7-es vagy annál erősebb szintet ér el, ami intenzív leégési veszélyt jelent. A hőségben elengedhetetlen a napi 3-4 liter víz fogyasztása is. Hőségriasztás is érvényben van, az extrém értékek miatt várhatóan érvényben lesz a legmagasabb fokú hőségriasztás az egész országban. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A déli körvasút fejlesztése miatt a Budapest-Kelenföld és keleti Kőbánya-Kispest közötti vonatok menetrendje jelentősen módosul. Ezen felül karbantartás miatt a Budapest-Győr-Hegyes-Halomvasút vonalon egyes vonatok eltérő menetrend szerint közlekednek. A pesti alsó rakpartnál a megszokott hétvégi rendnek megfelelően a rakpart ezen a vasárnapon is teljesen zárva lesz a gépjármű forgalom elől. Azt kizárólag a gyalogosok és a mikromobilitási eszközökkel közlekedők vehetik igénybe. A rendkívüli kánikula miatt egyébként a MÁV vonalán csoport és a BKK is fokozott műszaki felügyeletet biztosít. A nagyobb csomópontokban ásványvizet osztanak az utasoknak. A Szentendrei H5-ös hév módosított rövidített útvonalon jár, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és ez az óránk azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon fontos óra, ahogyan egyébként a többi is, de ez most tényleg nagyon fontos, ugyanis augusztus 2-a egy nagyon-nagyon fontos dátum, ugyanis augusztus 2-án a Roma Holokausz Nemzetközi Emléknapján Budapesten több helyszínen tartanak közös méltóság teljes megemlékezéseket, ugyanis 1944. augusztus 2-án éjszaka számolták fel az Auschwitz-Birkenaui láger cigánytáborát, ahol egyetlen éjszaka alatt több ezer roma ember gyilkoltak meg. Ilyen megemlékezési helyszínek például a Dunaparti Roma Holokauszt emlékműnél hagyományosan civil szervezetek, egyházak és egyéb képviseletek helyezik el a kegyelet virágait, illetve a Nemzeti Színházanál és környékénél is vannak megemlékezések, ahol egyébként a Kerületi intézmények és kulturális központok gyakran szerveznek rendhagyó tárlatvezetéseket, vagy fáklyás felvonulást ezen a napon, illetve hát egyébként konferenciákkal, kerekasztal beszélgetésekkel emlékeznek meg a Porajmoszra. Ez egy szörnyű dolog, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt az, hogy erről pár mondatot megosszak most veletek itt a Rádió Diken is. Ha esetleg valaki nem tudta, hogy az augusztus 2-a mennyire fontos dátum, akkor innentől kezdve majd tudni fogja. Szerettem volna ezeket a gondolatokat elmondani nektek, és megosztani veletek, és arra gondoltam, hogy pontosan emiatt akkor hozok nektek ebben az órában majd roma híreket, ami kifejezetten például ezzel kapcsolatos, de csak majd a zenék után.

hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádió X 100.3, Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy ebben az órában is mi kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, nem is akármilyenekkel. A Porajmoszról hoztam nektek információkat, úgyhogy figyeljetek, füleljetek. Nagyon-nagyon fontos információk következnek most a mai nappal kapcsolatosan. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
1: Augusztus 2-ai cigány holokausztról. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran Porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogva tartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diklomahírei.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vójatum enge!
2: A Rádiódi romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és szeretném megköszönni a figyelmeteket, szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok. Azt is, hogyha a mai napon, azt is, hogyha mondjuk már a tegnapi napon is velem tartottatok. Nagyon hálás vagyok nektek minden egyes alkalommal, mert tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis csapat kovácsolódik ilyenkor össze. Legközelebb jövő héten találkozunk majd egymással, akkor is a legfontosabb és legfrissebb hírekkel várlak benneteket itt a Rádiódiken. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, sziasztok, Patai Anna voltam.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 2-a vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő 2 órában remek zenékkel és az elmúlt hét izgalmas beszélgetésével várom önöket. Vendégem volt Szombati Ildikó, aki legújabb felvételeit hozta el ide a Róma szalomba, illetve mesél nekünk a Panon cigányzenekarral való szoros együttműködéséről.
2: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
5: Sziasztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok.
4: Úgy néz ki, hogy a Panon cigányzenekarral neked már az együttműködésed elég szoros. Mennyire is, Ildikó?
5: Hát, hála drága Jóistennek, nagyon szoros. Már többször felléptem velük műsoron. Volt ez a szerencsém. És készülünk Marosvásárhelyre, Romániába, Kolozsvára és Csíkszeredába október 16-17-18-án koncertre.
4: És mit jelent ez, hogy általában te énekelsz velük? Ez már egy ilyen kimondott együttműködés?
5: Hát igen, úgy valahogy, hogy együtt kollaborálunk, igen. Most szerencsém van azzal is, azt most már be kell ismerjük, hiába, hogy ott van ugye Puka Károly, én Puka Károllyal együtt élünk, tehát nekem ő az élettársam, és akkor természetesen, hogy együtt is dolgozunk. Na most nekünk van egy, mondjuk egy kisebb verziója a Panon cigányzenekarból, kollégák, heten vagyunk, és velük vettem fel most is a hanglemezre való anyagot a Körmendi Péter stúdiójába. Voltam velük ezelőtt 2 héttel a Marosvásárhelyi napokon. Készülünk haza a cigányfesztiválra, ami most augusztusban kellett volna legyen, 23-án, de elhalasztották szeptember első hetére. És a Panon cigányzenekarnak 25 tagjával megyünk haza Marosvásárhelyre, a Kultúrpalota színpadára. Ez az én előadásom. mondjuk a folytatása a tavalyi bemutató előadásomnak. Ezt az erdélyi menedzseremmel, János Vencivel úgy határoztuk mi el, hogy minden évben, október 17-én a Kultúrpalota színpadán lesz az én műsorom, ahova természetesen vendégeket szoktam vinni. A tavaly hazavittem magammal Tolnai Andrást, meg Budai Beatrixot, és meghívtam Szilágyi Sándort, és egy másik kollégámat otthonról, Ferenci Attilát. Az idén pedig mind gondolkoztuk, hogy ki legyen a vendég, ki legyen a vendég, ki legyen a vendég, és az én menedzserem úgy határozta el, hogy ő azt szeretné, hogyha az idén a sztár vendég a Pannon Cigány Zenekar legyen. Most erről mit mondhatnék? Hát igen, öröm velük dolgozni, természetes, mit mondhatok, nagyon jó zenészekkel vannak a zenekarban, rajkosok az egészen, azt már ugye tudni kell, kitűnő művészek, és ekkora zenekarral fellépni arra a színpadra, ahol én mondjuk megszülettem, hát azt hiszem, hogy ez lesz az életemnek egyik a legcsodálatosabb pillanata.
4: És milyen visszajelzéseket kapsz amúgy a földieidtől? Tehát ők tudják, hogy te énekelsz, elég nagy utat jártál be az életedbe, ha a térképet nézzük.
5: Nagyot.
4: Ugye?
5: Így
4: és van. Aztán újra hazataláltál. Tartod-e velük a kapcsolatot? Mit szólnak ahhoz, hogy...
5: Hát tudod, ez úgy volt, hogy amikor elkezdtem, amikor eszünkbe jutott mondjuk, vagy meg volt ez a gondolat a fejünkbe, hogy visszatérünk, akkor természetesen, hogy azt mondták, hogy megbolondultam, ott hagyom Írországot, meg Spanyolországot, tudod, Magyarországért, meg Erdélyért, mert ebben a pillanatban én úgy élek, hogy sehol se élek. Itt is vagyok, ott is vagyok. Sokat utazok, a gyerekeim Spanyolországba élnek, a lányom pedig Miami-ba, Amerikába, van egy fiam, ő Romániába, Vizeírnél pilóta, ugye kapitány, és akkor én úgy vagyok, hogy itt is vagyok, meg Erdélybe is vagyok, meg készülődök ki, hogy lássam a gyerekeket Spanyolországba, tehát pillanatnyilag ilyen hontalan vagyok, sehol sem élek.
4: Világpolgár.
5: Így van.

0: Fennvója
1: 100.3 Rádiódik.
2: Nem igazán értettek egyet vele, először is azért, mert úgy gondolták, hogy ekkor, tehát én már 57 éves vagyok, és akkor úgy gondolták, hogy ebbe a korba újra kezdeni egy ilyen szakmát. Kimaradtam 35 évet a színpadról, lehetetlen, meg mekkora hülyeség, meg mit fogsz csinálni. De tudod, volt egy személy, aki nagyon pártolt, és nagyon lökött, és nagyon akarta, hogy ez megvalósuljon, és az a lányom. És a lányommal ketten úgy határoztuk el, hogy belevágunk. Az igazság az, hogy senki nem támogatott. Van egy nagyon jó barátnőm Marosvásárhelyen, valamikor a Maros Művész Együttes tánckarában táncolt, Melinda, és vele ketten jöttünk ki ide Magyarországra, a Hákméhoz, ahol ugye megnyertem a díjat, és hogy bátorságom volt elindulni mondjuk ezen az úton, hát azt Déki Lakatos Sándor primás művész úrnak köszönhetem, ő volt az, aki bátorított, hogy nincs korhatár az énekléshez. Így kezdődött el az egész, azóta eltelt már másfél év, Szlovákiába is megnyertem egy nóta versenyt, az aranykoszorút, amivel én nem igazán szoktam se bölcsködni, se nem raktam ki sehová, se a Facebookra, soha. Láttam más énekeseket, akik mondjuk megnyerték ezt az aranykoszorút, hogy kiteszik, hogy aranykoszorús művész, meg ilyen, de én nem szoktam, nem foglalkozok ezzel. Azóta szerencsém volt ugye fellépni a Palancigány zenekarral, együtt dolgozunk, Marosvásárhelyen megcsináltam a bemutató koncertet, a tavaly a hatalmas nagy sikerrel, ugye most már készülünk az idejére. Szerencsére a Duna, az Erdélyi Televízió felvette, és be is tette a szilveszteri műsorába azt a duettet, amit Tolnai Andrással csináltunk. És az idén a műsorunkat azt fogja venni a televízió, az állami televízió, megint be fog kerülni műsorba. Akkor megcsináltuk most ezt a hanglemezt Puka Károlyjal, meg a Panoncigány zenekar szólistáival, és ezt már játszotta a Novi Sad Rádió, bekerült a Marosvásárhelyi Rádióba, és most itt vagyok veled.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 rádió.
1: Ha nem is egy album, de hát azért egy albumnyi anyagot rögzítettetek, ugye?
2: Így van, na most tudod, hogy a mai nap nem lehet hanglemezt kiadni, mert ugye már senki nem veszi meg. Általában már a Spotify-on, vagy pedig rádiókban, ha szerencsés, az ember is beteszik az anyagát. Meg a YouTube van tele, de hát mi nem úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy hanglemezt, amit kiadunk. Hanem tudod, abból a 35 évből, amiből én kimaradtam a színpadról, nem tudtam énekelni, meg soha nem reménykedtem, meg nem bíztam abba, hogy visszatérek a korhatár, meg ugye külföldön éltem. De nekem mindig az volt a gondolatomba, hogy én addig nem halhatok meg, ameddig a gyerekeim engem még egyszer nem fognak meglátni a Kultúrpalota színpadján, mert az én gyerekeim soha nem tudták, hogy én valamikor énekesnő voltam.
1: Értem.
2: Az volt az egyik dolog, és az is mindig a gondolatomban volt, hogy mielőtt meghalok, tudod, fogok készíteni egy CD-re való hanganyagot, amit örökségbe a gyerekeimnek hagyok. Na most mind a kettőt elértem, és hát ezért vettük fel mondjuk ezt a hanganyagot, és a másik dolog pedig azért, mert erősen kérte a Vásárhelyi Rádió, tudod? És az Erdély Televízió is nagyon kérte, hogy csináljunk videoklippet, és akkor Venci János is megkérte arra, hogy ezt a cigány himnuszt vegyük fel zenekarral, hogy ő tudja az ő alapítványába használni, mert neki van egy alapítvány, amit ahol a romákkal foglalkozik, tudod? És ő nagyon szépen megkért rá, nem volt ez a gondolatomba, nem is hallottam ezt a csárdást, mondjuk dalt. Ez olyan volt, hogy hamar meg is tanultuk, és akkor elhatároztuk, hogy megcsináljuk zenekarra, mert általában kórusok szokták felvenni, és általában gitárral, vagy más hangszerrel, de nem cigány zenekarral.
1: Nem, még soha nem hallottam.
2: Úgyhogy mi csináltuk meg, mi voltuk az elsők. Felkérésre volt, nem azért, mert most úgy rám jött, hogy megcsinálom.

0: Láttam a parlamentben ezeket a gyerekeket, a sükösdieket, hát imádnivalók voltak. Na látod, ez egy másik álmom, hogy valamikor hamarosan egyszer feltegyem ezeket a gyerekeket magammal egy előadásra a színpadra. Nagyon meg szeretném őket hívni. Hogy pont ezt a dalt énekeljük-e?
1: Egyébként nagyon nyitott a tanáruk. Mindenre én beszéltem már velük.
0: Igen.
1: Úgyhogy szerintem érdemes, majd cserélünk címet.
0: Jó, nagyon szeretném egyszer őket meghívni. Imádnám, nagyon-nagyon. Úgy elgondoltam, tudod, hogy majd a legközelebbi erdélyi valamelyik koncertre nagyon szívből szeretném őket hazavinni oda, hogy őket is lássa az Erde Mosvásárhelyi közönség. Nem csak a televízióban.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Na de megemlítettük Puka Károlyt, akiről a tegnap esti műsorban már gondoltunk rá, hiszen ma van az ő születésnapja,
2: így van,
1: ugye?
2: Így van.
1: De hát akkor ma is említsük már meg őt.
2: Így van. Hát igen, ma tölti a 63. évét. Mit mondhatok?
1: Hát nagyon-nagyon boldog szülinapot, jó egészséget kívánunk neki, innen is a éteren át.
2: Puka Károly, amikor a Jóisten az utamba rakta, engem egy hatalmas nagy szerencsével megáldott. Először is azért, mert szakmailag én mit mondhatok róla, ugye ezt tudja az országvilág, hogy Puka Károly utánozhatatlan, Puka Károly egy élő legenda, Puka Károly egy zseni, és vele dolgozni nagyon jó. Na most soha az életemben nem tudom neki, nem fogom tudni meghálálni azt, hogy szakmailag engem felkarolt. Mert én amikor elmentem hozzá, és megkértem őt, hogy segítsen rajtam, kerestem egy zenekart, akivel tudnék dolgozni a marosvásárhelyi koncerteken. Ő akkor azt tudta, hogy ki vagyok, mi vagyok, nem is hallott engem énekelni. És ugye elbeszélgettem vele, úgy nagyjából elmondtam neki mondjuk azt, hogy volt a sorsom, hogy ott kellett hagyjam a színpadot, és hogy úgy érzem, hogy a sors igazságtalan volt velem, és elvette tőlem a színpadot. Csak akkor ugye rám mosolygott, csak mondta, hát akkor csináljuk úgy azt, hogy szerezzük vissza azt a színpadot.
1: Aj, de aranyos.
2: Na most én azt, hogy ő bízott bennem, meg összeállította nekem ezt a csodálatos zenekart, ahol olyan művészek vannak, hogy testvéri, mondhatom, hogy baráti testvéri kapcsolatunk van, azon kívül, hogy szakmabeliek, tudod. Mindegyiknek ismerem a feleségét, a családját, mindegyikben jóban, nagyon jól, mondjuk úgy, hogy szeretjük egymást, mint egy család, tudod, ez nagyon nagy dolog, mert mikor elmegyek dolgozni velük a külföldi útra vagy turnéra, én vagyok egyedül nő, és többiek férfiak, tudod, azért nem olyan könnyű annyi férfivel indulni dolgozni külföldre. Na most azért ragaszkodom mindig hozzájuk, mert pont ezért, mert úgy érzem, hogy nekünk egy családi kapcsolat, egy testvéri szeretet, egy szakmabeli szeretet van köztük. Nagyon nagy alázattal állok eléjük, tudod, és nagyon jól bánok velük, de ők is velem. Szerencsés vagyok nagyon. És Puka Károlyról mind ember, hát mit mondhatok, csak a legjobbakat. Csodálatos tár, csodálatos ember, mindenben a legjobb. Imádom.
1: Tudod, hogy a beszélgetésünket folyamatosan megszakítom a te felvételeiddel, ezekkel az új felvételekkel, és akkor most is fog következni egy, így a köszöntés után melyik legyen az?
2: Hát én nagyon szeretném, hogyha az első lehetne az a nóta, amit Karcsnak vettem fel ajándékba, mondjuk emlékbe. Benned láttam életemnek minden boldogságát.
1: Szóljon ez, és 21 órakor érkezik.

0: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Roma szalonjában. Július 28-a kedd van, és 21 óra múlt, és még mindig itt van velem a stúdióban Szombati Ildikó. Hát ismét köszöntelek.
1: Én is téged. Nagyon hálás vagyok neked, hogy ekkora szerencsém van, tudod, hogy meghívtál többször, és köszönhetem Berki Patriknak azt, hogy hát rajta keresztül szerencsém volt téged megismerni. Imádlak.
0: Nézd, az az igazság, hogy nagyon fontosnak tartom a Roma szalomban, hogy igyekezzünk életben tartani a kávéházi cigányzenét, ha már a valóság, a külvilág nem tartja annyira életben.
1: Hát nem igazán, ezt nagyon sajnálom, ez nagyon szomorú, és tudod, ugye most látjuk, hogy mi van a piacon, mi a divat, mit szeretnek, mit mondjuk mind szorakoznak a fiatalok, de azt el kell mondjam, hogy akármilyen helyiségbe elmegyünk, vagy egy előadásra, mikor meghallják, tudod, a műsor végén mondjuk ezeket a régi cigánydalokat, akkor az emberek megbolondulnak, tehát erre mulatnak. Az igazság ez az. Na most nagy a különbség a magyarországi, meg az erdélyi közönség között, sajnos.
0: Tényleg?
1: Nagyon-nagyon nagy Erdélyben még mindig igény van a magyar nótára, igény van a cigány zenére, igény van a cigány muzsikusokra, és hát most úgy vagyunk, hogy tudod, azt szeretném, hogy megtámadjuk az erdély meg a szlovák piacot.
0: Ó, helyes.
1: Így van, megyünk arra kifele dolgozni.
0: Tudod, mi jutott eszembe, amikor kimegy a színpadra, akkor mennyiben más az, hogyha egy hallgató következik, tehát egy hallgatóval érkezel, vagy hogyha egy csárdással. Ez benned mit okoz, hogyan változik-e, egyáltalán változik-e valami? Milyen ezekre felkészülve kilépni a színpadra?
1: Hát egyre kezdem jobban érezni magam már a színpadon. Ugye nagyon sok évet kimaradtam, akkor kimaradt a rutin, ez nagyon fontos, meg ugye tanulok, próbálok fejlődni, és minél többször lép színpadra, ez a lámpaláz úgy lassan kezd már eltűnni, biztonságban érzem magam, csodálatos zenekar van a hátam mögött, ez nagyon nagy dolog, és tudod, addig izgulok, amíg elkezdem az első csárdást, és el kell ezt mondjam, hogy én ránézek Kartira, és ő a szemével beszél hozzám, és én a szemén látom, tudod, hogy jó, nem jó. Én belőle veszem az erőt, és vannak olyanok, akik azt mondják, hát ne Karcsi, én nem Karcsinak énekelek, hanem az énekes azért mindig oda kell figyeljen a primásra, és a primás az énekesre. De az az igazság, tudod, hogy én belőle veszem az erőt, és nekem a szemébe nézni többször nagyon fontos, mert én onnan tudom, hogy jót vagy nem jó, amit csinálok.
0: Hát ha nem jól működik az énekes és a primás, akkor az egész produkció szét tud csúszni igazából.
1: Így van, így van. Így
0: tehát
1: van.
0: Ez a lelke az előadásnak, hogy az énekes és a primás nagyon jó összhangban legyen, én azt gondolom.
1: És nekünk látod, ugye mi élettársak vagyunk, nekünk nagyon jó kimiánk mindenhol, tudod, és ez nagyon sokat számít természetesen. Van nekem egy, ezt el kell mondjam neked, van nekem egy nagyon jó kollégám, Szilágyi Sanyi, egy nótaénekes marosvásárhelyi, együtt dolgoztunk már párszor, és azt mondta nekem, tudod, Ildikó, azt mondja, mekkora szerencséd van neked. Még egy házas párt ismerek, akiknek szerencséjük volt együtt dolgozni, és az Bangó Margit volt Járóka Sándor.
0: Így van.
1: És azt mondja, ti vagytok a másodikok. Nekem ez soha nem jutott eszembe, hogy tehát így gondolkozzak, tudod, de nagyon igen. Nagy szerencsém van, így van.
0: Igen, hát legendás ez a házas pár.
1: Így van.
0: És abban az időben tényleg nagyot alkottak.
1: nagyot alkottak, ez nagy dolog, tudod, ez az ember biztonságba érzi magát, ez egy olyan erő, amit én tőle kapok, hogy én ezt nem tudom elmondani senkinek, nem tudom, ezt más nem tudja érzékelni, hogy mit jelent az, amikor azzal az emberrel, akit szeretsz, imádsz, azzal dolgozol, felállsz a színpadra, és akkor úgy vagyok, hogy nem történhet semmi, mert itt van mellettem.
0: No, hát ez szuper.
1: Ja, benne. Tudod, Kacsa az az ember, akiben én tulajdonképpen bele támaszkodok, ő adja nekem a nyugodtságot, az erőt, ő adja nekem a csendet, mert én tiszta ideg beteg vagyok.

0: Rádió Di.
1: Én nagyon temperamentumos vagyok, tudod, bennem három vér folyik, román, magyar, cigány. Sokat éltem külföldön, felvettem ezt a spanyol tílus, állandóan jár a szám, nagyokat nevetek, állandóan gesztikulálok, tehát van temperamentumom, és ő pedig teljesen fordított, ő az, aki engem lecsillapít, megnyugtat, és csodálatos vele lenni, ő az a vál, tudod, akire ráborulok, aki ott van mindig, ő a barátom, ő a kollégám, ő a szeretőm, ő nem minden nekem.
2: Mintegy 20 dalt vettetek fel, igaz? Ha jól
1: számolgattam. Így van, felvettünk nótákat, felvettem egy erdélyi nótát, amit itt Magyarországon nem is hallottam, hogy énekelj. Hát tudod, ez úgy volt, hogy az én a nótákat, meg a csárdásokat tulajdonképpen az én nagymamámtól, meg édesanyám lánytestvéritől hallottam gyerekkoromban. Édesanyámnak a lánytestvére sajnos már meghalt, a Jósten nyugtassa. Én azt hiszem, hogy én tőle örököltem a tehetséget, meg a hangomat, mert amikor hallom magamat énekelni, mintha őt hallanám. Tudod, elküldtem most az unokatestvéreimnek ezt az anyagot, és sírva hívtak fel, és mondták, Ildi, ha behunyom a szemem, azt mondja, édesanyámat hallom, nem téged. És akkor felvettük ezt az egyik nótát, amit én nem is hallottam, hogy itt játszódják, meg előadásokon, se csak az erdélyektől. Valamikor fehér rózsa volt az én virágom. Akkor felvettem az én nótámat, ne szidjatok soha engem, mert a szidás nem érdemlem. Azt is el kell mondjam, hogy az első szakaszt elénekeltem, a másodikba folytogatott a sírás. Úgy vettem fel, hogy végig sírtam. Ez egy nagyon nagy élmény volt az én számomra, hogy a nótámat fel tudjam venni. Valamikor nagyon réges-régen énekeltem a színpadon. Azon kívül vettünk fel csárdásokat, Tolnai Andrással cigány csárdásokat, és vettem fel könnyű zenét. Azt is úgy vettük fel, hogy csak úgy gyere, csináljuk meg, lássuk, hogy hangzik, tehát igazából nem sokat gondolkoztunk ezen. És felvettem a Dónát úton nyílnak már az orgonák Tamás Gábortól, mert tulajdonképpen én gyerek voltam, amikor ezt Tamás Gábor otthon vásárhelyen felvette, és betették a rádióba, meg a magyar adásba, a televízióba, és ez egy olyan kedvenc maradt, tudod, nekem, édesanyám még sokat hallgatták, meg Gyöngéden ül a ját is, Ringas szerelem, felvettem a Beszámét, felvettem akkor Sara Montieltől a Virágárus lányt, és meg készülődünk majd még könnyű zenével. Egyelőre egy kicsit így valahogy úgy belekóstoltam ezekbe az örökzöld melódiákba, amit most fel is fogok tenni a színpadra az október 17-i előadásomra.
2: Na, készül-e majd valami képanyag ezekhez egyébként? Tervezed?
1: Hát tervezkedem, tudod, mi a helyzet, hogy a zöld, az erdő zöld a mezőre fogunk csinálni Vencivel otthon Marosvásárhelyen egy klippet, ahova én is be fogok kerülni, tudod, gondoltunk egy ilyen lovasszekér, meg tábortűz, de lényegében Venci azért kérte tőlem ezt a dalt, hogy ezen a videoklipen tudja megmutatni a cigányoknak a valódi életét. Tehát ő úgy képzeli el, hogy bemegy a házukba, meg fogja mutatni ezen a klippen, hogy egyesekkel milyen rossz állapotba, milyen szegénységben élnek, tudod?
2: Értem.
1: És igen, lesz, csak várom, hogy jön haza a lányom, mert a lányom azt kikötötte nekem, hogy azt a klipet nem csinálhatom meg nélkül, mert ő is ott akar lenni és táncolni.
2: Na hát.
1: Így van. A Donald úton nyílnak már az orgonák, erre szeretnék klipet, meg vannak csárdások, lesz klip, így van.
2: Na hát nagyon várjuk.
1: Nagyon hát én is nagyon várom, mert kéri tőlem az erdélyi televízió, tudod, és akkor megcsinálják. Hát most a nyár folyamán az őszire meg lesznek.
2: Még soha nem kérdeztem, de egyébként Erdélyben neked van-e tudomásod, de csak most úgy felhoztad, hogy nehéz sorban lévő roma családokból, te hogy látod ott a helyzeted, van-e tudomásod ilyenről, találkozol-e, hallasz-e erről?
1: Hát sajnos, tudod, ez minden országban van, hogy vannak szegény emberek, meg közepesek, hogy úgy magyarázzák, kicsit nehéz nekem magyarul beszélni, a középréteg, és ugye vannak a nagyon gazdagok. Hát hallok, meg látszik is, mikor kimész Romániában, vannak ezek a Gábor cigányok, tudod, akik viselik azokat a ruhákat, a kalaposok, valamikor ők bádóval régen foglalkoztak, na most tőlük jött be ez a lovas szekér járás, mert ugye ők falukról falukra jártak, árulták a bádót, a fazakakat, aranyat, és ez a szoknya, meg ezek a rózsás ingek, meg kendők, ugye én ezt tőlük vettem át, én ezt imádom. Ők nem élnek rosszul, ők most is a kereskedelemmel foglalkoznak. Akkor vannak, mondjuk, ahogy ti mondjátok, olasz cigányok, én még mindig nem tudom megkülönböztetni, mi az olasz cigány, nekem cigány az mind cigány. Hát láttam olyat, hogy kimegyünk Marosvásárhelyi főterére, tudod, és akkor ott vannak a gyerekek, és kódulnak pénzt.
2: Értem.
1: Ilyen síralmas állapotban vannak. És vannak olyanok is, akik iskolába járnak, meg tanulnak. Hát pont mi Magyarországon, tudod.
2: Többféle
1: réteg. Hát persze. Van. És akkor ott van a zenészek rétege, tudod, az is létezik. Na most, ha kimész Spanyolországba, ott is ugyanúgy van. Általában a cigányok a művészetből élnek, tudod. A nagy híres flaminkos énekesek és a táncosok, azok mind romák, mind cigányok. A művészet az a romáké. Az övéké. Ezt senki se tudja úgy csinálni, mint a romák. Ők ezzel születnek, és síralmas, sajnálom nagyon, hogy hogy néz ki ma a cigány muzsikusoknak a sorsa, az élete, mondjuk. Látod, kimaradt a muzsikáló Magyarország az idén, sajnos. És ez nagyon szomorú, mert akármere utaztunk a világban, mikor jöttünk, kérdezték tőlünk, hogy hova valók vagyunk, mert mondtuk, hogy magyarok, akkor mindig az volt az első, hogy Gulyás Gypsy Music. Többször a repülőn külföldiek kérdezték, hogy tudunk egy vendéglőt, ahol cigányzene van, élő muzsika van, hát ez Magyarországnak a kincse, ez Magyarországnak a kultúrája, ez Hungarikum, és ez tette világhírűvé Magyarországot, Budapestet, tehát a cigányzenekarok, a híres cigányprímások, és nagyon szomorú az, hogy ilyen állapotban vannak ma.

szeme az én babámnak. Úgy néz bele, ellenállni nem tudok a varázsnak. Huncut betyár, tudja jól, hogy egyre jobban imádom. Gólya madár, miért is hoztad ilyen szépnek a párom? Huncut betyár, tudja jól, hogy egyre jobban imádom. Gólya madár, miért is hoztad ilyen szépnek a párom? Szőke haja, angyal szőke haja.

0: végre boldog leszek én is.
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit. Augusztus 2-a vasárnap van, és 19 óra múlt. Az előző órában hallhatták Szombati Ildikóval való beszélgetésemet, aki a beszélgetés végén egy nagyon érdekes témával állt elő.
5: Hallottalak téged beszélni a rádióba, és el kell mondjam, hogy amikor beszélgettél Évával,
4: igen,
5: meghallgattalak, nagyon figyelmesen hallgattunk, és beszélgettetek valami szindikátról, ugye? Hogy azért jó lenne, hogyha igen, valami történne.
4: Egy képviselet.
5: Valami képviselet, igen. És volt egy olyan dolog, ami megszúrta a fülemet, mikor azt mondtátok, hogy a nőknek nem illik cigány zenészek szakmájáról, vagy a cigány zenéről beszélni. Na most én ezzel nem értek egyet, és megmondom, hogy miért. Azért, mert a világ már nagyon sokat fejlődött, és látod, pont ez a vesztük, hogy még mindig úgy gondolkoznak, mint 1500 éve, mintha kőkorszakban élnének. Na most a világ fejlődött, a nők okosak, a nők mindenre képesek, a nők szerveznek, a nők... Egy nő, mikor valamit betesz a fejébe, tudod, az addig jár utána, ameddig eléri és megcsinálja. És nem tudom, hogy miért akkor a probléma, vagy miért olyan nagy katasztrófa, hogy egy nő vegyen a kezébe egy zenekart és vezesse. Az a zenekar, akivel én dolgozok, én vagyok az, aki megbeszéli az előadásokat, a pénzt, én keresem a munkát, én megyek a menedzserhez. Most is voltam kint Vásárhelyen Romániában, természetes, hogy megszervezzük a Pannon Cigány Zenekarnak ezt a háromnapos műsorát. Számítok arra, hogy jövőre több lesz, tudnék nekik csinálni egy nagy turnét, és én nő vagyok. Na most mi ebben a probléma? Én ezt nem tudom megérteni, hogy miért gondolkoznak így, hogy a nők, de én figyelj, én mindenbe beleszólok.
4: Hát figyelj, ez is egy ilyen hát hogy is mondjam, hát érdekes dolog, mert éppen úgy említették meg, hogy éppen arról beszélgettünk. Tehát ez egy...
5: Természetes, de ez normális, tudod miért? Mert egy énekes, engem hívtak ilyen műsorokba, tudod, hogy menjek demóval, meg nem, én ezzel nem foglalkozom, én csak akkor megyek, amikor a cigányzenekart vihetem magammal, ha nem tudok menni cigányzenekarral, nem megyek sehová. Szerencsém van abban is, hogy én ezt meg tudom magamnak engedni. Siralmas, hogy nagyon sok énekes fillére kér, mondjuk zongoristával, meg ilyenekkel feláll. A cigány dal az nem zongorával kell szóljon, a nóta nem zongorával kell szóljon, nem szintetizátorral, hanem a nóta, a magyar nóta és a cigány zenekar az egybe van. És én nem képzelem el a munkát nélkülük, és ezért vagyok az, aki mondjuk csúnyán szólva most eladom őket. Mert én olyan típusú vagyok, tudod, hogy engem kidobnak az ajtón, én bemászok az ablakon. És akkor addig mászok, amíg úgyis elérem azt, amit szeretnék. És én ebben egyáltalán nem látok semmi rosszat, tudod. És nekem megvan mondjuk a temperamentumom is rá. És nem látok abszolút semmi rosszat, hogy egy nő besegítsen mondjuk egy zenekar vezetésében. Mi nők, nekünk van egy olyan érzésünk, ami a férfiakban nincs meg. Érted?
4: Okay.
5: És hogy még mindig így gondolkoznak, mintha kőkorszakban élnénk, elég szomorú, mert a világ fejlődik. Tudod, az régen volt, hogy a nő otthon várt, főzött, várt az urát, reggel jön haza, hogy vigyen neki filléreket, vagy pénzt, vagy hogy megfőzze a húsleves. Nem, ez a világ már nem létezik. Gondolom az idősebbeknél, de már a fiataloknál ez modern.
4: Te is azt gondolod, hogy egy nő vállalhatná azt, hogy a muzsikus cigányok képviseletét, vagy szakszervezetét
5: megszervezés
4: irányítsa?
5: Miért ne?
4: No,
5: hát egy olyan nő, aki mondjuk a szakmában van, ebben dolgozik, és szereti a cigány muzsikát, mert amint mondtam az előbb, vannak énekesek, akik megelégednek azzal, hogy fellépnek egy szintetizátorral, tudod? Vagy mennek a pendrive-val maguk után. Na, most én ezt nem csinálom. Tehát engem érdekel az, hogy a cigányi muzsikus dolgozzon, meg legyen a fizetése, és ellássa a családját, és színpadon legyen, mert én így nem akarok dolgozni. Úgyhogy természetesen az én érdekem, azért megyek én, és járok, és szervezem az előadásainkat, mert az én érdekem, és természetesen nekem szükségem van a zenekarra. Na most figyelj, ha valaki jobban, én úgy vagyok velük, hogy én mondom nekik, amikor azt mondják, hogy a gorém vagyok. Én keresem a... Mondjuk, nem akarom csúnyán mondani, tehát én vagyok az, aki az én érdekem, tudod, hogy színpadon legyek, akkor természetesen a cigányzenekar velem kell jöjjön. Tehát a mi érdekünket nézem, én nem magamat teszem fel a színpadra, hanem én, meg egy 7-tagú zenekar, akkor azt, hogy én a zenekart szervezem, megbeszélem a gázsiukat, én mondom meg, most így öltözünk fel, fiúk, ide megyünk, oda megyünk, pontosok leszünk, nem tekergünk, ha 5 óra akkor próba, akkor 5 óra akkor próba, ha azt mondom, hogy este 7-kor színpad, akkor este 7-kor színpad, tehát nem tévednek el, nem. Na most, ha én megszervezem ezeket a dolgokat, mi ebben a probléma? Figyelj, csillagom, hogyha megcsinálj...
4: Szerintem nagyon örülnek neki.
5: Ó, nagyon.
4: Szeretik a férfiak, amikor ezt részét leveszi valaki a vállukról.
5: És tudod, én nagyon ügyelek is rájuk. Én nagyon elviszem őket magammal, meg odafigyelek, hogy mindegy kényelmesen legyen, meg megkapják a tisztességes fizetésüket, ugye, meg hogy oda vagyok. Szükséged van valamire, ettél, jól érzed magad, hogy érzed magad. Tudod, én úgy, még úgy el is képzelem magam néha, mint a tyúkanyó, tudod? Hogy ott elviszi a 7 csibéjét magával, és akkor ugye a szárnyával körülveszi őket, mert minden mozdulatokra odafigyelek. Nagyon boldog vagyok velük, nagyon jól érzem magam velük, hálás vagyok a fennvalónak, hogy velük dolgozhatok, és akkor természetesen, hogy nagyon odafigyelek mindenre. Meg van ez a baráti kapcsolat köztünk, hogy felhívom őket, hogy vagytok, hogy megy a család, meg a gyerekek, meg a feleséged, mindegyiknek nagyon jobban vagyok a feleségével, tudod? Tehát mi tulajdonképpen egy nagy család vagyunk.
4: Figyelj, Ildikó, tudom, hogy te a munkádban maximális.
5: Nagyon, van. Nagyon.
4: De nyár van, pihenni is fogsz. Tervezel valami?
5: Hát édesanyám, tervezek, de nyáron nem.
4: Nyáron pont nem.
5: Pont nem. Most nyáron pont nem fogok pihenni, mert építem a házamat otthon Romániába, meg megyek haza, meg összetörtem az autómat. Igen, karamboloztam, és el kell intézzem otthon a dolgaimat, de hát közben-közben még pihengetek, most voltunk otthon Karcsival egy hetet Marosvásárhelyen, a szülőknél, meg unokatestvéremnél, jókat ettünk, pihentünk egy kicsit, most megint megyek haza, Karcsi dolgozik, én is kellett volna, de hát most ugye elhalasztódott a műsor szeptemberre, ami engem igazán a zenészek miatt egy kicsit a tudod aggaszt, de én miattam nem. Ki fogok menni egy pár napra Spanyolországba, lássam a gyerekeimet, és én mindig pihenek.
4: Tehát te körbejárod a családot, az már egy nagy utazás.
5: Hát nekem egy pihenés. Így van, így van.
4: Hát kívánom, hogy nagyon kellemesen teljen az egész nyarad. Egyébként most hétvégén merre leszel, mert ilyen 39-40 fokokat mondanak.
5: Hát csillagom, azt tudni, hogy a ventilátorral a lakásban.
4: Igen?
5: Hát igen, nem bírom ki ezt a nagy meleget, rosszul vagyok. Nem.
4: Én eldöntöttem már 99%-ra, hogy lemegyek a Velencei tóhoz egy pár napra.
5: De
4: mivel nem szoktam ilyen random dolgokat csinálni, ezért még várom, hogy valaki megpiszkáljon, hogy de így meglökjön, tudod,
5: így van.
4: Elindulja, de valószínűleg az
5: ez,
4: lesz.
5: Tudod, ez úgy volt, hogy én arra azt terveztem, hogy tehát úgy már a tavasszal mondjuk megterveztem a vakációt, és persze mi gondoltuk, hogy lesz a muzsikáló Magyarország, és akkor csak egész nyáron dolgozni
4: igen.
5: fog. És akkor mondtuk, hogy na jó, hát akkor majd elmegyünk szeptemberbe, egy pár napot Spanyolországba, tengerre, tudod. De nem is tulajdonképpen a tenger, hát ha bár oda megyünk Andalusziába, mert ugye ott élnek a romák, ott van, ott van az élet, ott van a tűz.
4: És szeptemberbe mentek?
5: Úgy számít, úgy gondolom, igen, hogy szeptemberbe végül is elmegyünk. Most attól függ, hogy mi lesz ezzel a cigányfesztivállal, mikorra teszik nekünk. Nagyon el szeretnék menni, mert el akarom vinni Karcsit, ha már bejárt a világot is mindenhol muzsikált, de pont oda nem jutott soha.
4: Na.
5: És el szeretném vinni Granadába, meg Andalusziába, hogy el akarom vinni egy ilyen flamenco gitár műsorra, meg hogy lássa, mit jelent a flamenco tánc, tudod? Tehát, hogy ő nem videón, meg nem, ő élőben ezt élj át, hogy lássa.
4: Azt kell látni.
5: És nagyon-nagyon-nagyon, meg el akarom minden, hogy nézze meg a királyi kastélyt, meg Cádiz gyönyörű.
4: 90-es években élőben hallottam, többször is, két hét alatt, de hát ez teljesen más, mint amikor felvételről.
5: Azért mondtam, tudod, hogy Azt tiszteletbe kell tartani, hogy a műfaj, a zene, a tánc, az a romáké, az a cigányoké, benne van a vérükbe, ezzel születnek. Kicsi gyerekek, tudod, ha elmész Spanyolországba, kicsik 3-4 évesek, lehet, hogy még nem tud normálisan, helyesen beszélni, de azért már a kezét mozgatja, a szoknyáját rá, tehát ebben születnek.
4: Igen.
5: Na most ezt látni kell. Ott pedig az emberek boldogok, ott élnek, ott mindig szól a zene, akár merre mész, zene ott, mindenfelé zene, szól a flamenco. Imádom Spanyolországot, csak az a probléma, hogy Spanyolországon nem lehet magyar nótát énekelni cigány zenekarra.
4: Hát lehet, hogy megszeretnék, ha
5: megmutatnád. Hát édes csillagom, figyelj, hogyha volna egy varázspálcám, én tiszta szívemből mondom neked, hogy én elvinném mind a hetet magammal, költöztetném oda őket, és egy vendéglőben nem csinálnék egyedet.
4: És folyamatos.
5: Hát, hogy
4: figyelj, lehet, érdemes lenne a tengerparton nyitni egy magyar éttermet, gulyás,
5: hát,
4: lángos,
5: cigány
4: zene, ki
5: így
4: tudja.
5: Van, az sose lehet tudni. Ez jó lenne. Hát figyelj, azért most tudod, Budapest nagy divat lett Spanyolországon, mert én amikor megyek az utcán, vagy olyan helyeken járunk, látok buszokat, tehát nem egyet, nem kettőt, meg hallom őket beszélni, hogy én tudok spanyolul, akkor az emberek, én tudom, hogy spanyolok.
4: Persze.
5: Meg hallom őket az úton, és ha rengetegen jönnek Budapestre, most divat lett Budapest Magyar, Spanyolországba, és imádják, tudod, ezt az élő zenét, és most nagyon ugye kicsit nagyon bánt ez engem, hogy ilyen helyzetbe kerültek, tudod, a cigány muzsikusok nem tudnak muzsikálni, és én úgy vagyok vele, úgy gondolom, most lehet, hogy rám fog mászni mindenki, de ez Magyarországnak a szégyene. Ez Magyarországnak a szégyene, hogy ezt a kultúrát, amit az őseink ránk hagytak, és ez a sok híres cigány zenész, meg híres primás, meg énekes, akik bejárták a világot, és híresítették a Magyarországot, tudod, hogy úgy valahogy úgy elfelejtették, és nem kellünk már senkinek. Ez szomorú. Nagyon szomorú.
4: Nem akartam szomorúan befejezni a beszélget. Köszönöm, hogy nevettél egyet. Reméljük, majd ez egyszer megváltozik. Nagyon-nagyon kellemes nyarat kívánok neked.
5: Köszönjük,
4: illetve
5: szépen.
4: Szeptemberben majd ezt a csodálatos andalúz, ugye?
5: Így van, utat. Azt szeretném. És engedd meg, hogy mondjam meg Karcsinak, hogy imádom. Nagyon szeretem, és kívánok neked, drágám, nagyon-nagyon sok boldog születésnapot.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Üdvözlöm a Rádió Dík hallgatóit. Kökény Anna vagyok, folytatódik a Roma Szalon. Augusztus 2-a van egy olyan este, amikor a csendnek súlya van. 1944-ben ezen az éjszakán számolták fel az Auschwitz-Birkenaui úgynevezett cigány családi tábort, ahol egyetlen éjszaka alatt több ezer emberi életet oltottak ki. Ma világszerte a roma holokauszt, a Parajmos áldozataira emlékeznek. De vajon ismerjük-e a teljes igazságot a hazai eseményekről, a lezárt gettokról és a kényszermunkatáborokról? Ma este nem csak a gyászról, hanem a tényekről, a dokumentumokról és a jövőnek szóló tanúságokról is beszélgetünk. Vendégem Básony János, történész, kisebbségkutató és jogász, aki évtizedek óta dolgozik azon, hogy a láthatatlan sebek láthatóvá váljanak, és a történelem elhallgatott fejezetei végre a helyükre kerüljenek.
2: 1944. augusztus 2-áról 3-ára biradó estén, éjszakán végezték ki az auschwitzi cigánytábor utolsó 2900 valahány rabját, akiket még életben találtak, illetve akiket nem szállítottak át a május 16-ai ellenállás után más táborban, mint munkaképeseket. Tehát ennek a 2900 embernek az egy éjszaka alatt való gázba küldése és legyilkolása, amit a krematóriumok nem bírtak, tehát nagy gödröket is ástak, ahol tüzet csináltak, és az embereket a saját zsírjukban ölték meg, ha volt. És így végeztek 2980-valahány emberrel, akik fölöslegesek voltak a náci hadiképezet számára, már nem tartottak rájuk igényt, mert a munkaerejüket elfogyasztották, vagy nem is volt nekik, mert kis gyerekek voltak és idősek.
1: Te mikor döntöttél úgy, hogy arra szenteled az életed nagy részét, hogy ebben végzel kutatást?
2: Hát ennek több oka is van. Egyrészt

0: a romák kutatása az különösen fontos volt számomra már kamaszkorban, mert kerestük az élő néptalt a barátainkkal, az akadémiának gyűjtöttünk dalokat, hogy miket énekelnek az embereket. Emberek a repertoárjukat próbáltuk feltérképezni, és mivel, hogy magunk is muzsikáltunk akkoriban, ezért leginkább az érdekes és értékes és számunkra is új dolgokat kerestük a repertoárokban. Így aztán eljutottunk munkásszállásokra is, ahol az ország minden tájáról gyönyörű népdalokat is hallottunk, és leginkább romáktól, amelyek nagy része ismeretlen volt számunkra, ezért igyekeztünk megtanulni, felgyűjteni, és összebarátkozni a legtehetségesebb énekesekkel, meghívni a zenekarunkhoz, együttesünket, és együtt is énekeltünk velük. Aztán volt olyan, hogy a Monszun együttes, amelyiknek a tagja voltam, ott 30-35 fő is énekelt, dalolt, muzsikált egy adott időszakban, aztán volt, amikor csak 5-6, és megint volt, hogy egy tájegységről egyszer csak nagyon sokan jöttek, ismerősök, rokonok, és nagyon sok tehetséges ember volt. Voltak ilyen centrumok a dalok énekesei között, akik hozzánk jártak, ilyenek voltak például a jászladányiak, akik magyar cigány népdalt énekeltek, ilyenek voltak például a Tisza, felső Tisza vidékről való cigányt és környékéről, ahol szintén magyar cigány, de Bodrog közi cigány népdalokat énekeltek, és persze a szabolcsi vidékről, meg Szatmárból is nagyon szép anyagok jöttek össze, zenei anyagok, és sok-sok barátunk, akik gyönyörűen énekeltek, például Kótajból, meg Fábián házáról, meg Nagyecsedről, meg a környékbeli falvakból lévő tehetséges énekesek, akik tulajdonképpen minden héten komolyan gyakoroltak, mert az építőipari szállások előtt volt egy éneklési hely, ahol ugye a lányokat keresték, akik számára daloltak a fiúk. Aztán a vonatok, mint dalalkalmak, énekes alkalmak, aztán az otthonlét öröme, hogy hetente, két hetente, havonta egyszer hazajutottak 20 órára, 24 órára ezek az építőmunkások, általában vagy gyári munkások. Ez a fekete vonatok népének nevezték, akiknek a város munkaalkalmat biztosított, de lakást, megélhetési lehetőséget a családnak is nem. És ez egy nagyon nehéz életforma volt, viszont nagyon-nagyon sok szép dalt gyűjtöttünk. Az akadémiának még fizettek is, akadémián még fizettek is érte 6 forintjával soronként. Tehát mi akkor 16-17 éves diákok voltunk, középiskolások, és a zseppénzünket így meg tudtuk keresni, és nagyon sok szép, gyönyörű dologban volt részünk, emberi kapcsolatokban, és nagyon sok szép zenei élményben is. És így jöttek létre aztán cigány együttesek a munkásszállásokon idővel, aztán így jött létre például az első komoly roma együttesünk, a Kályág, aki világhírre tett szert, és amelyik a mozgalom elindítója volt a zenei mozgalomban a 70-es, 80-as években Magyarországon természetesen. így kerültem én közel a cigány népzenéhez, mert és aztán, mivel hogy Maróti János a kutató volt az akadémián, aki gyűjtött a repertoárt, majd a dalainkat, amiket vittünk, ő nem csak zenekutató volt, hanem zeneszociológus is, tehát érdekelt, hogy mitől énekelnek olyan dolgokat ezek az emberek, meg a mások, akiktől gyűjtöttünk anyagokat. Így aztán nekem kérdezősködni kellett, hogy milyen családban, milyen viszonyok között élnek emberek, és ez aztán nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy megismerhettem azokat a társadalmi viszonyokat, azokat az élethelyzeteket, amiben ezek a barátaink, akik eljöttek hozzánk és énekeltek, és beléptek az együttesbe is, ezek, illetve ők élték a sorsukat. Volt olyan, hogy aztán elmentem én is nyáron velük együtt dolgozni az építőiparba egy-két hónapig. Például így kerestem meg az esküvőmre való pénzt is.
1: Na hát, akkor itt közben megismerkedtél Ágival.
0: Hát ki mit tudom, természetesen a roma csapattal együtt, a Monsunnal bejutottunk a döntőbe, és Ági, aki verset mondott, ugye 72-ben ugyanabban, aki mit tudban, a döntőben aztán megismerkedtünk, találkoztunk. És hát azért volt bennem annyi odafigyelés, hogy azért a randevút azt kitűztük, hogy találkozunk, és Ági is jött aztán verset mondani ezeken a fellépéseinken, a szállókon, anyanyelven cigány költőknek a verseit.
1: Milyen volt akkoriban a romák és a többségi társadalomnak egyébként a viszonya? Miben volt más, mint esetleg most?
0: Hát tulajdonképpen akkor oldódott az az elszigeteltség, amiben a telepek lakói éltek korábban, és a nagyváros felszívta a munkaerejüket, és kezdtek megismerkedni az emberek az utcán azzal a szorgalmas munkás élettel, amit rákésztette a sors ezeket a vándormunkás családokat, rokoni kapcsolatokban elinduló, szerencsét próbáló embereket. Erre nagyon jó ilyen volt a Cséplő Gyuri, amelyik bemutatta akkoriban, hogy ez hogyan indul, hogyan fejlődik, milyen viszonylatban élnek ezek az emberek. És igazából most sokkal távolabb vannak megint a romák a közviszonyoktól, a találkozási pontoktól, és most ezt a kommunikáció pótolná, ha lenne benne elég érzékenység, mert hogy megint távolabbra került a roma közösség az átlagpolgártól. Nem egy helyre járnak iskolába, nem egy helyre járnak általában dolgozni, nem egy helyre járnak szórakozni, és hát most ez a törvény a településnek az identitásának a védelmével, ez még nagyobb határokat, még átjárhatatlanabb viszonyokat teremt, ami nagyon szerencsétlen ennek az országnak a jövője szempontjából, mert itt hát együtt élünk, igazából az unokáinknak kell megkeresni a mi nyugdíjunkat, aztán az ő unokáiknak az ő nyugdíjukra valót, és hát a gyerekek se nagyon születnek, meg a jövő se látszik olyan nagyon, hogy békességben együtt tudnak működni, és nincs olyan nagy törekvés sem az emberek többségében, mert elterjedt ez a bizalmatlan, gyűlölködő hangulat, amely körüllengi a ismeretlent, a kiszámíthatatlant, tele vannak az emberek félelemmel, bizalmatlansággal, és hát ebben a leggyengébbek természetesen az újonnan jöttek, amíg bele nem rázódtak, vagy akiknek a legpiszkosabb munkajut, a legnehezebb munkajut, és a legkevesebb becsülés és megbecsülés egyaránt.
1: Azokban az időkben, amiről meséltél, amit meséltél, hogy már összegyűjtötted a pénzt a saját esküvődre. Na, hányba járunk körülbelül?
0: Ez akkor 74-ben volt ez az esküvő ügy.
1: 74 nyarán?
0: Igen, augusztusban.
1: Na, hát akkor már vagy 10 hónapos voltam, 11. Akkoriban
0: De hát akkor én már 2 év együtt éltem a nejemmel, és ugye a 72-es ki mit tudom, nem 2 éve, kevesebb, mint 2 éve, és a 72-es ki mit tudban ismerkedtünk meg. És egy fél évet, egy évet udvaroltam is neki azért.
1: El akarom képzelni ezt a kort. Ebben a korban nyilvánvaló volt, beszédtéma volt, történelmileg elismert tény volt-e a roma holokauszt?
0: Hát az én családomban általában a túlélők családjában, a holokauszt túlélők családjában, úgy általában a koncentrációs tábor, a szenvedés, a kipécézés, az ellenségnek tételezés, a kivetés a társadalomból, az üldözés és a szenvedés, az arról beszéltek, voltak persze olyan családok, ahol mélyre eltemették ezeket az élményeket. Én tudtam arról, hogy az anyámmal mi történt Lichtenbergben, tudtam, hogy a nagyapámmal Bergen-Belsenben mi történt, és tudtam, hogy apám megszökött a munkaszolgálatból, tehát ezek beszélt témák voltak, és amikor a romákkal beszélgettem, akkor, és olyan dalokat gyűjtöttem fel, hogyha a gettó nem lett volna, ingem gatyám is lett volna, meg olyan, hogy befütyült a vonat be az állomásra, azon jön az, hogy apám talán szabadságra. Szóval ilyen, meg hogy jaj, rendőrök, csendőrök, átkozott legyetek. Meg ilyen réjájú dalok voltak, meg hát a láger élményekről születtek dalok, meg az üldöztetésről, és hát elmesélték nekem elsősorban dunántúli emberek, meg északi felső ország északi részéről jövő emberek, hogy hát őket elvitték Németországba, illetve az időseket, illetve vagy az apjukat, anyjukat elvitték, és ott is maradtak. Tehát erről én tudtam, az életút interjú kapcsán persze, tehát rákérdeztem úgy, mert nekem ez érdekelt, hogy ki mivel töltötte ezt az időszakot, ami a 44-45 meg a háborús viszonyok között lévő időszakot, és erről voltak már korai interjúim is, és persze, hogy érdekelt az, megkérdeztem a szüleimet is, hogy mit láttak ez ügyben ott, és akkor, amikor elvitték őket, és hát voltak nekik is valamelyest élményeik, de a romákról nem nagyon beszéltek, mert nem voltak a kommunikációnak, az írott kommunikációnak és a nyilvános kommunikációnak a részesei, csak a családi, nagy családi közösség, helyi közösségi kommunikációban hangzottak el ezek a dolgok. Az egész társadalom számára idegen volt. Néhány jelet lehetett hallani, például Ember Máriának a Hajtjuk a nyar című kötetében voltak erről utalások, vagy Paludi György költő 46-ba írta le, hogy a romákkal is ez történt, és hogy ezikben meg kellene őket is követni, meg segíteni kellene ennek a hatásának a felszámolásában, mert hát ez szétszedett közösségeket, és mindenféle olyan traumák jelentkeztek, amik az együttélést nagyon megnehezítették, és semmi komolyabb következménye annak nem volt, hogy a magyar állam a roma polgárai ellen fordul. És kényszermunkára viszi őket iszonyú körülmények közé, hasonló helyzetbe, mint a náci lágerekben, munkatáborokban, és a németeknek kellett mezőgazdasági munkát végezni a nagy, magyar nagybirtokokon, és azért nem vitték őket még nyáron a zsidókkal együtt Németországba, mert a magyar föld jobb volt, mint a németországi, jobb termékenyebb volt, és innen volt az élelmiszerellátás jó része is a német birodalomnak.
1: Tehát a magyarországi romákat itteni magyar földekre vitték dolgozni, illetve hogy is?
0: Így kényszermunkára, nagy gazdaságokban így van.
1: És hogyan zajlott ennek az összegyűjtése?
0: Nagyon szervezetten, jelentős módon. Az volt a rendeletben, hogy azokat viszik el így, akiknek nincs állandó munkaszerződésük, tehát nem summások a nagybirtokosoknál nincsenek leszerződve, hanem a kisbirtokosoknál dolgoznak, akinek nem telt arra, hogy egész évre leszerződtesse és fizesse a mezőgazdasági cserédeit. Tehát tulajdonképpen elhappolták a kisbirtokosoknak a uradalmi cserédeit, és elvitték a nagybirtokokra kényszerrel, tehát azokatnak, akiknek nem volt ilyen munka igazolványuk, azokat helyből vitték ilyen célra, és ezek a romák voltak, akik tartalékseregnél ottként voltak korábban a falvakban, a mezőgazdaságban.
1: Hogy képzeljük el ilyenkor a romák, hogyan laktak? Város szélén laktak?
0: Ugyanúgy nagyon sokszínű volt a helyzet, de a lényege a dolognak az a vályogviskó volt, meg a cigánytelep, tehát ahol a rossz minőségű vizes földeken a földbirtokosok még korábban a 18. században, meg a falvak a közös legelőkre adtak helyet a romáknak, akik ennek fejében vályogot vetettek, amiből a falu épült, tapasztottak, elvégezték a piszkos munkákat, és időnként munkacsúcsok idején dolgoztak a földön, kapáltak a kisbirtokosoknak a földjein, és ezért nem kaptak rendes fizetést, hanem csak beszáradt, befőttett, lekvárt, egy kis kenyere, száraz kenyeret, a vasszalonnát, ezt-azt, tehát nem rendes, normális fizetést kaptak, de bejártak ezekhez a gazdákhoz dolgozni, mindegy egyes ilyen családnak volt egy-két ilyen bejáró helye gazdája, úgy nevezték őket, hogy keresztkomák, mert általában ilyen komaságot is fogadtak, és segítettek belül a ház körül, a gyerekeket elringatták, megetették, megszoptatták, az istálót kitakarították, a WC-t kitakarították, és aztán a férfiak pedig mentek a földekre együtt dolgozni, kapálni a gazdával együtt, amikor ilyen munkacsúcs volt. Aztán mondjuk tavasz, kora tavasszal, meg kora nyáron, amikor még nem volt termés, akkor mentek ezekhez a gazdákhoz, akiktől megkapták a kenyérszalonnát, hogy hát éhesek vagyunk, szánjatok meg bennünket, és akkor persze, hogy megszánták őket, és akkor kapták meg a fizetésük másik felét tulajdonképpen könyöradományként, ugyanilyen száraz dolgokban, ami éppen volt, de túlélték a tavaszt meg a koranyarat, amikor elfogyott minden tartalék, és ezáltal megerősödtek ezek a kapcsolatok a falvakon belül, a romák és nem romák között, csak az volt a különbség, hogy nem az egész romáknak lett ettől becsülete, hanem egy családnak, egy-egy családdal kapcsolatban, a többiek azok ugye rossz emberek, lusták, csavargók, élhetetlenek, de a mi cigányunk az rendes, azzal nincs semmi baj. És mindegyik családnak volt szinte ilyen kapcsolata, és minden roma családnak is, így aztán a romák közösségi kollektív becsülete a békának a feneke alatt volt, de mindenkinek megvoltak ezek a patriarchális kapcsolatai, amiben számíthatott a másikra. Ilyen volt az élet a falvakban, és a romák 70-80%-a a falvakban élt, és ezeket a kapcsolatokat is szétverte ez a nyári elhurcolás, tavaszi nyári elhurcolás. Már 43-ba kezdődött, amikor egyre nagyobb volt a falusi munkaerőhiány, de aztán 44-ben vastagon. És aztán 44 novemberében, amikor befejeződött a mezőgazdasági szezon, akkor a magyar kormány kiadta a hozzáférhető munkaképes romákat a német államnak, és erre volt való a komáromi csillagerőd, ahol összegyűjtötték a Németországba hurcolandókat, mert akkor már nem volt a magyar földeken komolyabb munka. Meg a városi lakó romákat, például az budapesti és környékbelieket az óbudai téglagyárba gyűjtötték össze, ahogy a zsidókat is, és innen is mentek a vonatok szépen Németországba. A romákat is általában vonattal vitték, a zsidó asszonyokat meg gyaloghajtották az osztrák határra árkotásni, lövészárkotásni. Ugyanúgy csak a hatyákból, a óbudai téglagyárból. Hát ilyen volt.
1: A Budapesten nagyon minimálisan voltak olyan romák, akik valamennyire polgári életet éltek. Tehát,
0: hát nem voltak minimálisan, olyan 8-10% a romáknak az városlakó iparos ember volt, vagy muzsikus. És ezek a csoportok, ezek viszonylagos létbiztonságba sikerült kerülniük, és kialakították a kapcsolatot a megélhetés érdekében a kereskedelmi és egyéb munka kapcsolatot, ismerettséget, kapcsolati tőkét szereztek, pénztőkét szereztek, tanultak többen a muzsikát, nem csak apáról fiúra szállt, hanem már iskolákban is. Tehát volt egy réteg, egy 8-10%-os réteg a cigányoknak, főleg a városlakóknak, akik nem ezt a fajta telepi, faluszéli életformát élték, nagy kiszolgáltatottságban és nagy munkaerőfelesleg közepette, tehát nagy konkurenciában a többi falusi szegénnyel, és ez a helyzet ez rájuk kevésbé hatott, és hát ők tudtak igazolni legális munkát, és őket ők gyakran meg tudtak szabadulni az üldözéstől, az elhurcolástól, főleg mivel, hogy ez az elhurcolás ugye már 44 november idején volt, amikor már a zsidók nagy részét elvitték Auschwitzba a nyáron, tavasszal nyáron, tehát májustól kezdődően, és ez a november az már fél év, és közben itt voltak most már az oroszok az Alföldön. És a hivatalnok réteg kezdte úgy érezni az államapparátus, hogy ez veszélyes dolog lesz, hogy ők ennyire alkalmazkodnak a szálasi féle elváráshoz, meg a náci elváráshoz, és ezért nem is olyan szorgalmasan hajtották már végre ezeket a cigányokat összeszedő rendeleteket, intézkedéseket, mint mondjuk a tavasszal, amikor még nem szálltak partra Normandiában a szövetségesek, amikor nem voltak a magyar területen az orosz csapatok. Az akkor egy más helyzet volt. De ettől még azért több tízezer roma szenvedett különböző módokon ennek az üldözésnek a következtében Magyarországról.
1: Én azon gondolkodom, bocsáss meg, hogy háború volt, világháború volt.
0: Igen.
1: És akkor azt mondták az embereknek, hogy téged azért most elhurcolunk, mert te nem dolgozol.
0: Éppen... Nem azért hurcolták el, azért hurcolták el, mert megbízhatatlan volt. Tudod? És azt már kinyilvánították a romákról, ámblok, meg a zsidókról is, hogy ők nemzet hűség szempontjából megbízhatatlanok, mert más fajú népként tartották őket nyilván. Így gondolta a náci ideológia, és ez eljutott ide is, és ennek megfelelően ugye megbízhatatlanok voltak a háború szempontjából. Ezt mondták, és olyan szerepük volt, amit elirigyeltek a zsidóktól a nem zsidók, főleg az értelmiség és a kereskedelmi szerepeket, és kollektív bűnösként hirdették ki őket a társadalom előtt, hogy ők nem is igazán dolgoznak.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálása. Állásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel. Járulnak hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

Rádió Dix. Hold a hangunk! Szóval!

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, Filud, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Já sei. Já vou me perdigar.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Rádió Dick.
2: Kerasz Ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
3: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk.
4: A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon túli Intézmények Fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.
4: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
4: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.
4: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
4: A Rádió Dík kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. Szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai műsorunk teljes egészében a Roma holokauszt, valamint az augusztus 2-ai Európai Emléknap történetével és jelentőségével foglalkozik. A II. Világháború idején a náci Németország és szövetségesei romák és szintik százezreit fosztották meg jogaiktól, hurcolták kényszermunkára és koncentrációs táborokba, illetve gyilkolták meg Európa különböző részein. Az áldozatok pontos száma máig nem ismert. Sorsuk hosszú időn keresztül a történelmi és társadalmi emlékezet peremén maradt. Személyes történeteik közül pedig sok örökre elveszett. 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az SS felszámolta az Auschwitz-Birkenaui romák és szinti családi tábort. Az ott maradt több ezer embert, közöttük gyermekeket, nőket, időseket és betegeket a gázkamerákba gyilkolták meg. Augusztus 2-án rájuk, valamint a roma holokauszt valamennyi ismert és ismeretlen áldozatára emlékezünk. Mai összeállításunkban felidézzük az üldöztetéshez vezető folyamatot, az Auschwitz-Birkenaui családi tábor történetét és a magyarországi romák háború alatti sorsát. Arról is szó lesz, miért övezte évtizedeken át hallgatás ezt a tragédiát, és milyen felelőssége van a jelen társadalmának az emlékezésben. A következő beszélgetés történeti és intézményi források alapján készült. Azért hallgatjuk meg, hogy ne csupán egy múltbeli eseménysort ismerjünk meg, hanem az üldöztetés mögött meglássuk az egyes embereket, családokat és elveszített életeket is. Emlékezni ugyanis nem csak annyit jelent, hogy tudjuk, mi történt, azt is jelenti, hogy nem engedjük névtelenné és láthatatlanná válni az áldozatokat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
7: Nézd, amikor a holokausztot lehetővé tevő bürokratikus gépezetre gondolunk, hát szinte automatikusan az 1930-as évek fekete egyenruhás essé tisztjait látjuk magunk előtt.
8: Igen, meg a horog keresztes zászlókat, meg ezt a teljesen rideg náci adminisztrációt.
7: Pontosan ezt a végtelenül hideg rendszert. De mi van, ha azt mondom neked, hogy egy teljes etnikai csoport módszeres megfigyelését, megbélyegzését, sőt regisztrációját egy teljesen hétköznapi, ma is létező nemzetközi rendőri szervezet kezdte el normalizálni.
8: És ami a legdurvább, hogy jóval azelőtt, hogy Hitler egyáltalán hatalomra került volna.
7: Hát ez az. Szóval üdvözlöm a hallgatót, ma egy-egy rendkívül nehéz, de annál elengedhetetlenül fontosabb témába vágunk bele itt a mai mélyfúrásunkban.
8: Így van, és ez nagyon nem egy könnyű téma.
7: Nagyon nem. A mai forrásanyagaink, amik között vannak korabeli hivatalos dokumentumok, meg a holokauszt enciklopédia szócikkei, és ami talán a legfontosabb, a túlélők személyes visszaemlékezései, szóval ezek a 20. század egyik legsötétebb és leginkább elhallgatott tragédiát tárják elénk.
8: A roma holokausztot.
7: Pontosan. Vagy ahogy románi nyelven nevezik, a porrajmost. Ami amúgy, képzeld el, a szó maga bekebelezést vagy felemésztést jelent.
8: Ez már önmagában is iszonyatosan kifejező.
7: Nagyon. És a mai küldetésünk nem csupán annyi, hogy felsoroljuk a történteket, mint egy történelemkönyvből, arra keressük a választ, hogy a náci fajelmélet, ez az egész torz ideológia hogyan illesztette be a romákat a saját perverz világképébe.
8: Illetve legfőképpen arra, hogy a már évszázadok óta létező, nagyon is mélyen gyökerező társadalmi előítéletek hogyan ágyaztak meg ennek az egésznek.
7: Hogy hogyan adtak zöld utat egy iparosított népirtásnak.
8: Így van. És ahhoz, hogy ezt a folyamatot megértsük, szerintem először a pusztítás puszta mértékét kell látnunk. Hogy mik is a számok?
7: Mit mutatnak a források?
8: Hát a történelmi becslések szerint a II. Világháború előtti mintegy 2 milliós európai roma lakosság 10-30%-át gyilkolták meg. És itt tényleg az a kötelességünk, hogy a forrásokban szereplő tényeket a lehető legobjektívebben elemezzük. Látnunk kell a kirekesztés pszichológiáját. Azt a pontot, ahol a hétköznapi gyanakvás hirtelen átfordul intézményesített halálba.
7: Várj, álljunk már egy pillanatra ennél a számnál. 10-30%?
8: Igen, 10-30 között valahol.
7: De hát egy olyan rendszernél, amelyik a végletekig, mármint szinte már nevetségesen megszállottja volt az adminisztrációnak, a listáknak meg a könyvelésnek, hogyan lehetséges ekkora különbség a beslésekben? A 10-30% között konkrétan 100 000-ek élete a különbség.
8: Ez így van.
7: Miért ennyire homályosak az adatok?
8: Hát ez a kérdés rögtön a probléma gyökeréhez vezet. Mert bár a náci adminisztráció valóban iszonyatosan precíz volt, de a romák elleni népirtás végrehajtása sokszor teljesen más mintát követett, mint mondjuk amit a zsidó lakosság esetében láttunk.
7: Mármint nem táborokba vitték őket?
8: Sokat persze oda is. De nagyon sok roma embert, különösen Kelet-Európában és a Szovjetunió területén egyszerűen soha nem regisztráltak táborokban. Ott helyben, az erdők szélén, a falvaik határában, vagy csak egy árok partján lőtték őket tömegsírokba a mozgó halálosztagok.
7: Uramisten, tehát semmi papírmunka?
8: Semmi. Ott nem vezettek precíz névsorokat. És ehhez jön hozzá még az a tény is, hogy sok országnak már a háború előtt sem volt pontos népszámlálási adata a gyakran vándorló vagy a társadalom legszélén elszigetelten élő roma közösségekről.
7: Aha, értem.
9: Szóval, ha nem tudott pontosan hányan voltak eredetileg, azt sem tudott pontosan megmondani, hogy hány embert töröltek el a föld színéről.
7: Tehát a láthatatlanság, ami életükben jellemezte a társadalmi helyzetüket, gyakorlatilag a halálukban is követte őket. Ez megdöbbentő. Akkor kezdjük az alapoknál, mert ahhoz, hogy valakit, egy államgépezet meg akarjon semmisíteni, először is kategóriákba kell zárnia.
9: Igen, ez az első lépés.
7: Hogyan definiálták a nácik egyáltalán, hogy ki a roma? Hol helyezték el őket abban a, hát abban a biológiai abszurditásban, amit úgy hívtak, hogy fajelmélet.
9: Hát a náci fajelmélet alapvetően egy hatalmas ellentmondásra épült velük kapcsolatban. Ugye a náci antropológusok pontosan tisztában voltak azzal, hogy a romák eredetileg Indiából származnak.
7: Igen, és az ő elméletükben ez mit jelentett?
9: A saját kifacsart árja teóriájuk szerint ez azt jelentette volna, hogy a romák kvázi az eredeti árják.
7: Várj, tehát az eredeti árják, akiket ők alsóbbrendűnek tartanak?
9: Pontosan. És ez nyilvánvalóan egy óriási ideológiai fejfájást okozott nekik. Himmler 1938-ban ki is adott egy rendeletet, amiben megpróbálta valahogy feloldani ezt a zavart. Ebben a dokumentumban hivatalosan is kijelentette, hogy idézem, a cigány problémát faji természetű kérdésként kell kezelni.
7: De hogyan, ha egyszer a biológiájuk szerint árják lennének?
9: Hát ez az. A meghatározás, hogy kit tekintenek romának, teljesen tudománytalan maradt.
7: Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha nem a genetikára épült, akkor mégis mire alapozták a regisztrációt?
9: Nagyon gyakran a puszta küllemre, vagy az életmódra és a társadalmi státuszra. Szóval, ha valaki vándorló életmódot folytatott, vagy csak egyszerűen a társadalom peremén élt, és emellett megfelelt bizonyos külső sztereotípiáknak.
7: Akkor rájuk sütötték a bélyeget.
9: Igen, az fajilag is besorolták. A Nürnbergi törvények, amiket ugye eredetileg a zsidóság kirekesztésére alkottak meg, ezeknek egy 1936-os hivatalos kommentárja ezt már tök nyíltan kimondta. Úgy fogalmaztak, hogy faj idegen vér Európában többnyire csupán a zsidó és a cigány.
7: Szóval egyszerűen beleírták őket utólag.
9: Ezzel a mondattal gyakorlatilag a társadalmi előítéletet hivatalosan és biológiai veszélyé minősítették át.
7: Tehát hoznak egy törvényt, majd utólag beleerőszakolnak egy másik csoportot, egyszerűen csak azért, mert meg kell indokolniuk a kirekesztést, ez elképesztő. És tudod, a forrásaink között szerepel Stephen Jay Gould, az amerikai evolúcióbiológus egyik gondolata is.
9: Aha, az az idézet nagyon találó.
7: Nagyon élesen rávilágít arra, hogy a tudomány szemszögéből ez mennyire légből kapott volt. Leírja, hogy az emberi rasszok között genetikailag gyakorlatilag nincs olyan különbség, ami indokolná ezeket a szigorú kategóriákat. Nincsenek olyan rasszgének, amik egy csoportot mondjuk tisztává, egy másikat meg alacsonyabb rendűvé tennének.
9: És ez az a pont, ahol a náci elit teljesen szembesült a saját hazugságával. De amikor a biológiai tények nem támasztották alá az ideológiát, akkor nem az ideológiát dobták el,
7: hanem a tényeket hamisították meg.
9: Pontosan.
7: És erre van egy olyan történet a forrásokban, hogy komolyan az eszem megállt, amikor olvastam. Egy jelenet, ami olyan, mintha valami nagyon sötét szatírából lépett volna elő, pedig ez a véres valóság. Heinrich Himmler, ugye az SS vezetője, részt vesz egy vacsorán.
9: Igen, ez az a híres vacsora jelenet.
7: Igen, és szokásához híven nagyon hosszan és teljesen átszellemülten magyaráz az északi faj fizikai és szellemi felsőbbrendűségéről. Festi a képet a tökéletes árjáról, hogy a szőkehajú, kékszemű, magas termetű.
9: És ugye a fejforma.
7: Igen, a fejforma, hogy egy bizonyos hosszúkás koponyaforma az elengedhetetlen, ami szerinte a zsenialitás jele, és az asztalnál ül egy orvos felesége, egy barna hajú nő, aki ezt az egészet végig hallgatja, majd feltesz egy rendkívül kényelmetlen kérdést. Megkérdezi Himmlertől, hogy jó, de ha ez az ismérve a felsőbbrendűségnek, akkor ez nem zárja-e ki magát Hitlert, vagy Goebbels, vagy éppen őt, mármint Himmlert a vezetésből.
9: Mert hát egyikük sem volt se magas, se szők, se kékszemű.
7: Hát nagyon nem.
9: És ez az a pillanat, amikor a kognitív diszonancia a tetőfokára hág a náci vezetésben. De Himmler nem jön zavarba. Ránéz a nőre, és halálos komolysággal azt válaszolja, hogy kerek koponyában is lehet hosszúkás agyvelő.
7: Kerek koponyában hosszúkás agyvelő. Ezt egyszerűen fel sem lehet fogni ésszel. Ez nem biológia. Ennek semmi köze a tudományhoz.
9: Ez maga az ideológiai gimnasztika.
7: Ez annak a beismerése, hogy az egész rendszer egy kitalálás. Ha a fizikai valóság ellentmond a fajelméletnek, akkor egyszerűen kitalálnak egy láthatatlan, egy ilyen mágikus, hosszúkás agyvelőt, ami persze csak a vezetőknek van meg. Hallgató, gondolj bele ebbe egy pillanatra. Egy olyan államhatalom, amelyik ilyen intellektuális bűvésztrükkökkel, ilyen teljesen gyerekes hazugságokkal operál, ez dönt életről és halálról milliók esetében. Ha a valóság nem illik a képbe, azt addig hajlítják, amíg rá nem húzható a kiszemelt áldozatokra.
9: És ez a legveszélyesebb fázis. Mert amint a tudományt a hatalom szolgálójává teszik, onnantól kezdve tényleg bármit meg lehet indokolni vele.

0: De visszakanyarodva a felütéshez, amit még az elején beszéltünk, ez az abszurd, gyilkos ideológia nem egy üres laboratóriumban született meg a semmiből.
1: Hanem hol?
0: A talajt maga Európa készítette elő. Az évszázados, teljesen hétköznapi előítéletei. És itt jön a képbe az Interpol.
1: Igen, na ez az a pont, ahol tényleg elakadt a szavam olvasás közben. Az Interpol. A Nemzetközi Rendőri Együttműködés Hálózata. Hát mit csináltak ők a 20-as, 30-as években?
0: Hát ők létrehoztak egy nemzetközi nyilvántartást. Külön úgynevezett cigányi igazolványokat vezettek be.
1: De várj, bűncselekmények miatt?
0: Nem. Nem azért, mert ezek az emberek konkrét bűncselekményeket követtek el, hanem pusztán a származásuk, a nevük és az életmódjuk miatt. A kontinens rendőrségei, Németországtól kezdve Franciaországon át egészen Svájcig, szépen megosztották egymással az adatokat, az új lenyomatokat, a fotókat. A rómákat kollektíven, nemzetközi szinten potenciális bűnözőként kezelték.
1: Döbbenet!
0: Ezt hívjuk a diszkrimináció kőkemény intézményesítésének. Amikor a nácik hatalomra kerültek, egyáltalán nem kellett kitalálniuk a regisztrációs rendszert. A demokratikus Európa rendőrségei már szépen irattartókba rendezve átadták nekik.
1: Tehát a bürokrácia ott állt készen, a gépezet már fel volt építve. Csak a célt kellett megváltoztatni, egy szimpla megfigyelésről konkrét megsemmisítésre. De a források rámutatnak arra is, hogy ez a fajta előítélet mennyire mélyen átitatta az egész társadalmat. Még azok körében is, képzeld el, akik maguk is áldozatokká váltak.
0: Valóban, és ez talán az egyik leginkább felkavaró része a kirekesztés pszichológiának. Vegyük mondjuk Chaim Runkowski esetét.
1: Ő ki volt pontosan?
0: Ő a Lucsi gettó zsidó tanácsának a vezetője volt. És amikor a németek, romákat, konkrétan osztrák szintiket és burgenlandi romákat deportáltak a Lucsi gettó egy elkülönített részébe, Runkowski levelet írt a náci hatóságoknak.
1: A náciknak írt levelet a gettóból.
0: Igen, és ahelyett, hogy mondjuk szolidaritást vállalt volna a szintén üldözött csoporttal, a legrosszabb rasszista sztereotípiákhoz nyúlt. Azt mondta a náciknak, hogy idézem, ezek az emberek rabolnak, gyújtogatnak, és hamarosan az egész gettó lángokba fog állni miattuk.
1: Úristen!
0: És kérte, hogy távolítsák el őket onnan.
1: Hát ez valami egészen tragikus. Egy ember, aki egy náci gettóba van zárva, kvázi halálra ítérve, a saját náci elnyomóinak érvel egy másik üldözött csoport ellen, miközben használja ezt az évszázados tolvaj gyújtogató cigány sztereotípiát. Ez mutatja meg talán a legjobban, hogy az előítélet mennyire toxikus. Hogyha elég sokáig ismétlik, mindenki magává teszi, még az áldozatok is. És ha már itt tartunk, a mély társadalmi előítéleteknél muszáj megnéznünk a magyar vonalat is. Mert ami itthon történt a 30-as, 40-es években, az szinte előre megírta a forgatókönyvet, még mielőtt a konkrét német megszállás egyáltalán megtörtént volna.
0: Igen, ezek a magyar dokumentumok nagyon fontosak.
1: Olvastam egy Vasányi István nevű szolgabíró közigazgatási cikkét 1936-ból. Kérlek, vezess végig ezen minket, mert ez a szöveg egyszerűen dermesztő.
0: Hát Vasányi István egy teljesen átlagos közigazgatási tisztviselő volt, aki egy szaklapban nyíltan fejtette ki a nézeteit az úgynevezett cigány kérdés megoldásáról. És a javaslata szerint, figyelj, minden roma embert, nemre való tekintet nélkül

0: megjelenésről beszél, ami már önmagában borzalmas. Egy nyílt orvosi cikkben konkrétan azt követeli, hogy a idézem munkakerülő bűnöző romákat izoláljanak munkatáborokban, hajtsanak végre rajtuk kényszersterilizációt.
1: Igen, a sterilizáció is megjelenik.
0: És ha lehet, telepítsék ki őket Oroszország távoli területeine. Szóval hogy jut el egy gyógyításra felesküdött orvos, egy magyar köztisztviselő oda, hogy ilyeneket írjon le nyíltan? Hogyan válik a hagyományos, tudod, ez a falusi szintű gyanakvás hirtelen egy biológiai, orvosi programmá?
2: Na, ez az egész folyamat lényege. Amit itt látunk, az maga az orvostudomány fegyverré alakítása. Amíg a társadalom úgy gondolja, hogy a probléma tisztán szociális, vagyis hogy valaki mondjuk szegény, valaki a peremen él, addig a megoldás is szociális marad, vagy maximum rendészeti.
0: Vagyis, hogy kapjon munkát, vagy büntessék meg halop.
2: Így van. De a 30-as években a fajhigiénia fogalma átvette az uralmat a tudományos gondolkodásban. Az olyan emberek, mint dr. Borsi, elkezdték azt hinni, vagy legalábbis elhitetni a társadalommal, hogy a bűnözés, a szegénység nem egy élethelyzet, hanem a vérben hordozott fix genetikai hiba.
0: Tehát javíthatatlan.
2: Így van. Ha pedig a létezésed maga a betegség, akkor a probléma már nem az, amit csinálsz, hanem az, hogy te egyáltalán vagy, hogy létezel. És ebből a logikából pedig egyenesen következik a sebészeti beavatkozás igénye. Vagyis a sterilizáció és végül a megsemmisítés. A magyar társadalom pedig, amely addigra évszázadok óta cipelte magában a romákkal kapcsolatos előítéleteit, hát sok esetben némán asszisztálta ahhoz, hogy ez a fajta biológiai radikalizálódás megtörténjen a szeme előtt.
0: És amikor ez a fajta hideg orvosi elmélet ténylegesen találkozik a háború káoszával, akkor szabadul el igazán a pokol. A forrásokban, ahogy rátérünk a konkrét kivitelezésre, magára a fizikai megsemmisítésre, valami nagyon furcsa kettőséget vettem észre.
2: Mire gondolsz pontosan?
0: Arra, hogy egyrészt ott van a rideg bürokrácia, a listák, a dokumentumok, másrészt viszont a végrehajtás maga sokszor szinte kapkodó, teljesen félvállóról vett, kvázi opportunista mészárlásnak tűnik, nem az a mechanikus gépezet, amit megszoktunk.
2: Igen, ezt a kettősséget a keleti fronton működő Einsatzgruppék, azaz ezek a mobil halálosztagok jelentései mutatják meg a legtisztábban. Ugye ezeknek az egységnek hivatalosan az volt a feladata, hogy a frontvonal mögött idézőjelben megtisztítsák a területeket. De számukra a roma közösségek kiirtása sokszor tényleg csak egy adminisztratív, kipipálandó feladat volt a munkamap végén.
0: Tehát nem volt mögötte az a mániakus szervezettség.
2: Nem mindig. Vegyük például a krími Szimferopolt, ott 824 roma férfit, nőt és gyereket lőttek agyon, és a jelentésükben, amit utána szépen Berlinbe küldtek, mindössze ennyi állt. Idézem, a cigány kérdés megoldást nyert.
0: Jézusom! Ennyi.
2: Ennyi. Ilyen fásult nyervezettel zárták le több mint 800 ember életét. De említhetném Szerbiát is. Ott a Wehrmacht és az SS együttműködésében mintegy 12 000 roma embert végeztek ki nagyon gyorsan rögtönzött táborokban, vagy egyszerűen folytottak meg gázteherautókban.
0: És az a durva ebben, hogy amikor a háború után végre felelősségre vonják ezeket a parancsnokokat, elolvastam az egyik forrásban Otto Ohlendorf kihallgatását a nürnbergi perekből.
2: Ő nagyon ismert példa erre.
0: Igen, ő az egyik Einsatzgruppe parancsnoka volt. És ez az emberek képzett, diplomás ember. Amikor a bírákot Nürnbergben megkérdezik tőle, hogy jó, de mégis miért ölték meg a cigányokat, mit ártottak nekik, ő azt mondja.
2: Mert kémkedtek.
0: Igen, kémek voltak, ez volt a válasza. És amikor visszakérdeznek a bírák, hogy erre konkrétan mi a bizonyíték a 20. században, akkor nem valami második világháborúsagatra hivatkozik, hanem arra, hogy a cigányok a 30 éves háborúban állítólag kémszolgálatot teljesítettek. Vár, már mint az 1600-as években történt háborúra hivatkozik.
2: Így van, jól olvastad? Több mint 300 éves pletykákkal indokolja a tömegsírok megtöltését.
0: Ezt nem hiszem el.
2: Ohlendorf esete tényleg a tökéletes példája annak, hogy hogyan omlik össze minden morális iránytű egy emberben, amikor egy ideológia teljesen átveszi az irányítást. Amikor rákérdeztek nála arra, hogy na jó, de miért kellett a csecsemőket és a kisgyerekeket is meggyilkolni, egyetlen pillanatnyi megdánás nélkül válaszolta, hogy hát a gyerekeket is meg kellett ölni, mert egyszerűen ez volt a parancs.
0: Tehát a parancs felülírja a lelkiismeretet?

0: racionalizáció annyira eltorzította az elméjüket, hogy egy gyermekgyilkosság is csak egy adminisztratív szükségszerűséggé vált számukra. Meg kellett csinálni, és kész.
1: De azért van egy pont, ahol ez a hideg, fásult adminisztráció mintha megtörne, és előbukkan valami teljesen más. A tiszta szadizmus. Van itt a forrásokban egy jelentés megint csak Szerbiából, egy bizonyos Walter nevű német főhadnagytól, aki azt elemzi a feletteseinek papíron, hogy milyen különbségek vannak a kivégzések során a különböző csoportok között.
0: Aha, a Walter jelentés.
1: Igen. És leírja, hogy a zsidó áldozatok az ő megfigyelése szerint általában csendben, méltósággal várják a halált. Míg a cigányok, és most idézem, sírnak, kiabálnak, és már azelőtt beugranak a gödörbe, hogy a katonák egyáltalán elsütnék a fegyvert. Miért tartotta egyáltalán fontosnak egy náci tiszt, hogy ezt így papírra vesse? Mit árul ezzel róluk, a gyilkosokról?
0: Hát ez a Walter jelentés egy iszonyatosan borzongató olvasmány, mert a gyilkosok teljes kényelméből íródott. Számukra a romák kétségbe esett, teljesen emberi és 100%-ig érthető pánikja ott a gödör szélén, az csupán egy logisztikai zavar volt az ő napi rutinjukra.
1: Zavarta őket a sírás.
0: Igen. Azt várták el az áldozataiktól, hogy engedelmesen, csendben asszisztáljanak a saját meggyilkolásukhoz. És amikor a romák küzdöttek az életükért, vagy ösztönösen rettegtek a fegyverek előtt, a nácik ezt is csak egy újabb bizonyítékként fogták fel arra, hogy látjátok, a romák mennyire civilizálatlanok. A gyilkos a saját brutalitását magának az áldozatnak a félelmével igazolta.
1: Ez beteges. És ezt a fajta, hogy is mondjam, opportunista brutalitást látjuk megjelenni sajnálatos módon Magyarországon is.

0: szeretném, ha beszélnénk egy kicsit a lengyeli vérengésről.
1: Az egy nagyon sötét folt.
0: Nagyon. Mert itt nem egy precízen megtervezett, mondjuk felülről irányított német operációról van szó. A források szerint a helyi magyar csendőrök egy Tolna megyei faluban, Lengyelen, képzeld el, egy disznótoros vacsora közben itt dogáltak és beszélgettek.
1: Mint egy teljesen normális este.
0: Igen. És ahogy közeledett a szovjet front a falu felé, az egyikük felvetette, hogy idézem, itt az alkalom a cigányok kivégzésére. Egyszerűen felálltak az asztaltól, kimentek a falu szélére a romákhoz, és mindenféle katonai rend vagy sorbaállítás nélkül elkezdtek lövöldözni.
1: Senki sem parancsolta nekik.
0: Senki. Nőket, gyerekeket, időseket lőttek halomra ott helyben, aztán mint akik jól végezték dolgukat, visszamentek. Nincs mögötte ideológiai manifestum, nincs biológiai magyarázat a fajelméletről. Csak a puszta, teljesen mesztelen gyűlölet. Ez a, ha már úgyis összeomlik a világ, ezeket se hagyjuk életben mentalitás.
1: És ez a jelenet mutatja meg tökéletesen, hogy hova vezet az az évszázados dehumanizáció, amiről beszéltünk. Amikor egy egész csoport emberi élete teljesen elértéktelenedik, már nem kell parancs Berlinből ahhoz, hogy a szomszédok gyilkoljanak. A helyi hatóságok saját hatáskörben szinte szórakozásból vagy unalomból hajtják végre az ideológiát. De azért ne felejtsük el, hogy míg sokakat így helyben gyilkoltak meg az erdők szélén, ezreket viszont az ipari megsemmisítés konkrét központjaiba, a koncentrációs táborokba hurcoltak.
0: Igen, erről is beszélnünk kell. Itt jön képbe Auschwitz-Birkenau, és persze a magyarországi úgynevezett cigány munkaszolgálatos zászlóaljak története is. 1944-ben Magyarországon nagyjából 10-12 ezer fiatalt soroztak be erőszakkal.
1: Igen, fiúkat, férfiakat.
0: Akiket végül aztán erődökbe, például a komáromi csillagerődbe, majd sokokat egyenesen a haláltáborokba zártak. És a birkenaui cigánytábor valóság az minden képzeletet felülmúl a források alapján. Olvastam Primo Levi visszaemlékezését, ő ugye az egyik legismertebb zsidó holokauszt túlélő és író.
1: Aki ráadásul megfigyelte a szomszédos tábor részt.
0: Igen, pontosan leírja, hogyan bántak a romákkal ott mellettük. Részletesen beszél egy zománcozott lavorról, amit a roma nők kaptak a blokkban. Képzeld el, egyetlen edény tucatnyi emberre. Ebből kellett megenniük azt a híg, vizes levest, amit napközben kaptak.
1: Meg ebből is mosakodtak.
0: Igen. Ebből kellett mosakodniuk. És ami a legszörnyűbb, hogy éjszaka, mivel a blokkot ugye rácsokkal lezárták, ezt az egyetlen lavort kellett WC-ként is használniuk. És másnap reggel meg kezdődött minden előről, ugyanabból az edényből. Ez nem puszta készlethiány volt a nácik részéről, ez konkrétan egy fizikai fegyver volt a lelkük ellen, igaz?
1: Pontosan ez a lényeg. Ez a pszichológiai terror abszolút csúcsa. Ugye a náciknak nem csak elpusztítani kellett ezeket az embereket, hanem valahogy igazolniuk is kellett maguk előtt a saját torzán életüket. Ha embereket olyan körülmények közé kényszerítesz, ahol egyszerűen lehetetlenné válik a legalapvetőbb higiénia fenntartása, ahol ennyire megfosztod őket a méltóságuktól, egy idő után a külső szemlélő, mondjuk az a fiatal SS-őr, nyugodtan ráböghet a kerítésen túlról. Látod? Ezek nem is emberek, ezek úgy élnek, mint az állatok.
2: Miközben ők készszerítették bele őket.
1: Pontosan, de meg is mondták, igazunk volt velük kapcsolatban. Szóval a rendszer teljesen szándékosan hozta létre azt a nyomorúságos állapotot, amit azután ő maga megvetett. Ezen a ponton az áldozatok már teljesen védtelenek voltok, minden méltóságuktól megfosztva. És ekkor léptek be a képbe a tábori orvosok.
0: Igen, a táborok orvosai, Mengele és a többiek.
1: Hát a birkenaui roma táborban folytak talán a legkegyetlenebb orvosi kísérletek az egész háború alatt. És ami a legborzasztóbb, hogy főleg gyerekeken és ikreken. Megfertőzték őket tifusszal, nóma betegséggel, csak azért, hogy a lefolyást tanulmányozzák, vagy fagyasztásos kísérleteknek vetették alá ezeket a kicsiket. A források meg is említenek egy kisfiút név szerint.
0: Erdmann Schmidt.
1: Igen, Erdmann Schmidt. 1938-ban született. Alig múlt 5 éves, amikor Auschwitzban meghalt, Mengele egyik borzalmas kísérlete következtében.
0: Gondolj bele ebbe egy pillanatra. Egy 5 éves kisfiú. Tudod, amikor az ember ezeket a forrásokat forgatja, olyan könnyű elveszni a dokumentumok tengerében, meg a számokban, meg a nácik irattartóinak a logikájában, de ezek húsvér emberek voltak.
2: Itt van például Vajda Rozália története is a forrásainkban. Ő mindössze 16 éves volt, amikor elhurcolták. És a visszaemlékezésében nem csak a táborok sötét borzalmait említi, hanem azt is, hogy otthon, az utcájukban a szomszéd gyerekek, ahogy ő mondta, a taknyosok utánuk kiabálták már jóval korábban, hogy büdös cigány.
1: Mert a gyűlölet már ott volt.
2: Ott volt, vagy egy másik fiatal lány vallomása, akit a táborban erőszakkal teherbe ejtettek, injekciókkal kísérleteztek rajta, és aki a felszabadulás után csak annyit tudott mondani zogogva, hogy sosem láttam, miket szültem. Vagy képzeld el azokat a szerencsétlen embereket a komáromi csillagerődben, akiket a magyar fegyveresek úgy etettek, hogy az éhező tömegnek egyszerűen csak bedobták a kenyeret a sárba. Aki elég erős volt, az felkapta a sárból, aki meg nem, az egyszerűen éhen halt a tömegben.
1: És tudod, ezek a történetek pont azért annyira fontosak, mert lebontják azt a fajta történelemkönyves távolságtartást, megmutatják azt a nagyon is valós egyéni szenvedést, amit az a gépezet okozott, ami, ahogy az elején megbeszéltük, valójában a puszta rendőri aktákkal és a társadalmi előítéletek adminisztrálásával indult. A roma holokauszt azt tanítja nekünk, hogy ha egy társadalom normalizálja a kirekesztést, ha eltűri az olyan cikkeket, mint Vassányé vagy Dr. Borsi írásai, akkor a diktatúra már csak belép ezen a szélesre tárt ajtón, és ipari szintre emeli a gyűlöletet.
2: Szóval, ha így összerakjuk a teljes képet a források alapján, láttuk, ahogy a nácik egy teljesen tudománytalan, nevetséges biológiai hazugsággal próbálták igazolni azt a pusztítást, amit igazából Európa meglévő előítéletei tettek lehetővé számukra. Láttuk az orvosokat, akik az egyéni emberi sorsokból hideg, fajhigiéniai problémát csináltak. És persze láttuk azt a borzalmas, olykor tényleg precízen bürokratikus, olykor viszont teljesen ösztönös, opportunista erőszakot, ami végül a tömegsírokban és Auschwitzban végződött. De a történet itt még sajnos nem ér véget.
3: Hát nagyon nem.
2: És talán ez a leginkább elgondolkodtatók része a mai forrásanyagainknak. Mert a háború befejeződött, a táborokat valahogy felszabadították, a nürnbergi perekben végre elítélték a főbűnösöket. És utána? Utána mi történt a roma túlélőkkel?
3: Utána következett a csend. Egy évtizedekig tartó, mélységes csend. Mert míg a legtöbb más áldozati csoport története lassan, de biztosan beépült a kollektív emlékezetbe, meg a történelemkönyvekbe, addig a roma holokausztot a hivatalos emlékezet Európa szerte szinte teljesen ignorálta.
2: Szóval, mintha meg se történt volna.
3: Igen. Sokáig nem kaptak kárpótlást sem, és ami talán a legborzasztóbb, hogy az aktáikat sok esetben ugyanazok a rendőrségek használták tovább a háború után, amik a deportálások előtt eredetileg felvették őket.
2: Ez egészen felháborító.
3: Mivel nem volt erős politikai képviseletük, a történetük gyakorlatilag láthatatlan maradt a vasfüggöny mindkét oldalán.
2: Ahogy az egyik túlélő olyan megrendítően fogalmazott a vele készült interjújában. A háború után a zsidókat megsiratta a nép, minket, cigányokat elfelejtett mindenki.
3: Aha, ez egy nagyon erős mondat.
2: Hanem egy nagyon is élő, nyugtalanító tükör, amit most a jelenben a társadalmunk elé tartanak.
4: És ez az a pont, ami talán a legfontosabb tanulsága a mi feladatunknak is, amikor ezeket a forrásokat olvassuk. Hogy igen, a népirtás gépezetét, a táborokat és a halálosztagokat szerencsére megsemmisítették. De az a társadalmi struktúra, az az előítélet, amely mindezt egyáltalán lehetővé tette, az nem tűnt el a gázkamrákkal együtt. Ott maradt az emberek fejében, ott maradt a mindennapi nyelvhasználatban, meg a hivatalok folyosóin is.
2: Éppen ezért, hallgató, arra kérlek, hogy miután most befejezzük ezt a mélyfúrást, ezt a mai beszélgetésünket, vidd magaddal ezt az utolsó gondolatot. Ha egy társadalom évszázados, mélyreívódott előítéletei annyira szívósak voltak, hogy képesek voltak túlélni magát a holokausztot, ha a tragédia után is elég erősek voltak ahhoz, hogy hosszú évtizedekre elnémítsák az áldozatok hangját, akkor ma a saját jelenünkben vajon hol húzódnak a mi saját társadalmi vakterületeink? Kik azok, akikre mi ma aggatunk olyan címkéket, amiket évtizedek múlva valaki egy újabb rendszer esetleg fegyverként használhat ellenük? Kutassa a források között, te se elégedj meg az egyszerű kész válaszokkal, és figyeli azokra a hangokra, amiket a legkevésbé lehet hallani a zajban. Vigyázzatok magatokra!
5: 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az SS felszámolta az Auschwitz-Birkenaui roma és szinti családi tábort. Az ott maradt több ezer embert, közöttük gyermekeket, nőket, időseket és betegeket a gázkamrákban gyilkolták meg. Augusztus 2-án, és tulajdonképpen ezen a héten végig, rájuk, valamint a roma holokauszt valamennyi ismert és ismeretlen áldozatára emlékezünk. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra.
6: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
7: Roma Szalon. Rádió Dick.
6: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
8: Ezzel a dallal nagyon-nagyon sok szeretném.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Tegnapi műsorunkban a roma holokauszt történetét idéztük fel. Az üldöztetéshez vezető folyamatot, az Auschwitz-Birkenaui roma és szinti családi tábor sorsát, valamint a magyarországi romák meghurcolását. Mai adásunkban folytatjuk ezt a témát, de ezúttal más szemszögből közelítünk hozzá. A történelmet gyakran rendeletek, évszámok, helyszínek és áldozati számok segítségével próbáljuk megérteni. Egyetlen ember vallomása azonban olykor többet képes elmondani egy korszakról, mint adatok és dokumentumok sokasága. A túlélő nem csak elszenvedője a történelemnek, hanem tanúja is. Szavaival nevet, arcot és személyes történetet ad azoknak, akiket az üldözők számmá és névtelen tömeggé akartak tenni. A roma és szinti túlélők hangját mégis hosszú évtizedeken át alig hallotta meg Európa. Sokuk szenvedését a háború után sem ismerték el faji alapú üldöztetésként. Vallomásaikat kétségbe vonták, kárpótlási igényeiket elutasították, miközben a velük szembeni előítéletek a háború befejezése után is tovább éltek. A túlélőknek ezért nem csak emlékeikkel és veszteségeikkel kellett együtt élniük, hanem azzal a társadalmi hallgatással is, amely történetüket hosszú időre a közös emlékezet peremére szorította. Mai műsorunkban arról lesz szó, hogyan emelték fel hangjukat a roma és szinti túlélők. Milyen szerepet játszottak vallomásaik a náci bűnözők feltárásában, és miért kellett évtizedekig küzdeniük az elismerésért, az igazságtételért és a méltó megemlékezésért. Összeállításunk alapjául Carola Finks német történész írása szolgál. A szerző a roma és szinti közösségek történetének, valamint nemzeti szocialista üldöztetésének kutatója, és a Rom Archív az Áldozatok hangjai című gyűjteményének kurátora. Tanulmányában az auschwitzi perekben megszólaló roma és szinti túlélők vallomásain keresztül mutatja be nem csak a táborban elkövetett bűnöket, hanem azt a hosszú és fájdalmas utat is, amely a hallgatástól a tanúság tételig, a tagadástól az elismerésig vezetett. A következő beszélgetés tehát nem pusztán arról szól, mi történt Auschwitzban. Arról is szól, mi történt a túlélők szavaival a felszabadulás után. Kik hallgatták meg őket, kik fordultak el tőlük, és hogyan vált személyes emlékezetük végül a közös európai emlékezet részévé. Hallgassuk meg most Carola Finks írásának feldolgozását, Auschwitz és a szinti, illetve roma túlélők tanúságtétele címmel. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Tudod, amikor az ember arról orvos, hogy valaki túléli a történelem legsötétebb, legfelfoghatatlanabb poklát, ösztönösen feltételez egyfajta hollywoodi narratívát.
5: Uh-huh. Igen, abszolút.
4: Szóval azt hiszük, hogy a hazatérés az egyenlő a megváltással, nem? Képzeld el a helyzetet, hogy végigmentél a legrosszabban, amit ember ellen egyáltalán elkövethet. Túléltél egy haláltábort.
5: Igen.
4: És hazatérsz, és teljesen jogosan azt várod, hogy a világ, a társadalom, az állam majd melléd áll. Hogy azt mondják, hogy ez felfoghatatlan, ami történt, és igazságot szolgáltatunk.
5: Ami a logikus emberi reakció lenne.
4: Pontosan. De gondolj bele, mi történik akkor, ha a társadalom nemhogy nem kér bocsánatot, hanem egy komplett intézményrendszeren keresztül lényegében a szemedbe hazudja, hogy tulajdonképpen te megérdemelted a sorsod.
5: Hát ez az a pont, ahol az utólagos igazságszolgáltatásba vetett hitünk teljesen darabokra törik.
4: Így van.
5: És ez sajnos, ez nem egy elméleti vagy absztrakt felvetés, ez a kőkemény adminisztratív valóság volt egy egész közösség számára a második világháború után.
4: Szóval üdvözlünk a mai részletes történelmi elemzésünkben, egy olyan témát fogunk darabokra szedni ma, amiről évtizedekig szisztematikusan hallgatott a világ.
5: Bizony.
4: A forrásanyagunk a Romarchive digitális archívumából származik, egészen pontosan Carola Finks történész munkájára és kutatásaira támaszkodunk. És a fókuszban a szintók és romák auschwitzi sorsát, valamint a túlélők háború utáni vallomásait vizsgáljuk.
5: Nagyon fontos téma.
4: Igen. A küldetésünk ma, veled együtt, aki most hallgatsz minket, az, hogy megértsük annak a mechanizmusát, hogyan lehetett egy teljes kisebbséget elhallgattatni. És hogy milyen emberfeletti küzdelmet kellett vívniuk pusztán azért, hogy a világ legalább elhiggye, ami velük történt.
5: Tudod, a történelmi emléplezet az egy nagyon-nagyon szelektív dolog. Január 27-e, ugye Auschwitz 1945-ös felszabadításának évfordulója.
4: Uh-huh.
5: Ma már természetes, hogy ez a nap a Nemzetközi Holokauszt Emléknap, amit Németország 1996-ban, az ENSZ pedig 2005-ben ismert el hivatalosan.
4: Igen, ezt mindenki tudja nagyjából.
5: Pontosan. De ha megnézzük a háború utáni évtizedeket, a megemlékezésekből, a tankönyvekből, sőt a politikai beszédekből, egy valami, vagyis inkább valakik szinte teljesen hiányoztak.
4: A roma és szintú áldozatok.
5: Így van. A társadalom egyszerűen kiradírozta őket a kollektív traumából.
4: És ez a kiradírozás nem csak egy passzív felejtés volt. Na most képzelj el, te, aki hallgatod ezt, képzelj el egy olyan helyzetet, mintha valaki rágyújtaná a házadat a családodra.
5: Húzós példa, de igen.
4: És te valahogy valami csodával, határos módon kimenekülsz a lángok közül. Erre oda megy hozzád a rendőrség meg a biztosító, és ahelyett, hogy üldözőbe vennék a gyújtogatókat,
5: aha,
4: közlik veled, hogy hát elnézve a származását, maga valószínűleg amúgy is bűnöző hajlamú.
5: Ne is mondd.
4: Szóval ez a gyújtogatás igazából egy megelőző intézkedés volt a társadalom védelmében. Majd a gyújtogatókat szépen futni hagyják, te meg ott maradsz a hanvakban, kártérítés és igazság nélkül.
5: De bármilyen morbidan is hangzik ez a hasonlat, szó szerint pontosan ez történt 1945 után a formálódó Nyugat-Németországban.
4: Ez valami elképesztő.
5: Az állam kategorikusan megtagadta, hogy a szintók és romák üldöztetését faji alapúnak minősítse. Ennek a tagadásnak pedig egy nagyon-nagyon jól felépített jogi anatómiája volt.
4: Szóval, oké, bontsuk ezt ki egy kicsit, mert ez egy nagyon sűrű rész. Hogy működött ez a gyakorlatban?
5: Hát úgy, hogy a háború utáni német bíróságok rengeteg olyan bírót és ügyészt foglalkoztattak továbbra is, akik már a harmadik birodalom alatt is ezen a pályán voltak.
4: Tehát a régi gárda maradt a helyén.
5: Igen, ez a kontinuitás megmagyarázza, hogy miért fogadták el olyan könnyedén az egykori náci tisztek érvelését, mert az elkövetők azzal védekeztek, hogy a deportálások azok nem faji alapúak voltak,
4: hanem micsodák.
5: Hanem azért történtek, mert ezek az emberek idézőjelben aszociálisak, alacsonyabb rendűek, vagy egyenesen kémek voltak. Azt állították, hogy a megsemmisítő táborokba küldés az csupán egy bűnmegelőzési rendőri intézkedés volt.
4: Várj! Tehát komplett családokat, csecsemőket és időseket deportálni haláltáborokba, majd erre utólag rásütni, hogy ez bűnmegelőzés volt.
5: Pontosan.
4: És a jogrendszer ezt a magyarázatot nem csak úgy lenyelte, hanem évtizedekre be is betonozta, nem?
5: Bebetonozta bizony, és ennek nagyon komoly következményei lettek a mindennapokban. Az áldozatok nem kaptak kártérítést, a diszkrimináció pedig az élet minden egyes területén zavartalanul folytatódott.
4: Úristen!
5: Képzeld el a túlélők pszichológiai állapotát. Szóval hazatérsz a gázkamrák árnyékából, és az a társadalom, amely konkrétan megpróbált elpusztítani, továbbra is másodrendű, gyanús állampolgárként kezel.
4: És igazából a puszta mindennapi túlélésért, a munkakeresésért, meg a beilleszkedésért küzdesz, szóval ezek az emberek kénytelenek voltak elfojtani a saját traumájukat.
5: Így van, felhúztak egy áthatóatalan csendfalat maguk köré.
4: És ezt a falat nem is a politika kezdte el lebontani először. Carola Finks kutatásai nagyon szépen rámutatnak, hogy ehhez a 70-es évek polgárjogi mozgalmai kellettek.
5: Igen, az új generáció.
4: Olyan szintó és roma aktivisták, akik már egyszerűen nem voltak hajlandók csendben maradni. De ami talán a leginkább megdöbbentő számomra a forrásból, hogy egy popkulturális esemény mekkora szerepet játszott ebben a társadalmi amnézia megtörésében.
5: Ez tényleg egy nagyon érdekes, lenyűgöző momentum.
4: Ugye 1979-ben Nyugat-Németországban is levetítették a Holocaust című amerikai televíziós miniszeriálost.
5: Ami hát akkora sok hatást váltott ki a német társadalomban, amit a mai gyors média fogyasztási szokásainkkal szinte felfoghatatlan megérteni. Száraz bírósági akták meg ilyen elszigetelt kis tudósítások helyett a többségi társadalom egyszer csak a saját nappaliában vizualizálva szembesült a megsemmisítő gépezet működésével.
4: Wow! Szóval arcon csapta őket a valóság.
5: Igen, és a társadalmi párbeszéd hirtelen megnyílt. És ez a légkörváltozás kellett ahhoz, hogy sok túlélő egyáltalán úgy érezze, hogy ő most talán már elmondhatja a saját történetét, anélkül, hogy azonnal megbélyegeznék.
4: Bár tegyük hozzá rögtön, hogy a hivatalos állami emlékezet továbbra is rettentő lassan reagált. mármint a berlini szintó és roma holokauszt emlékművet, egy olyan központi szimbolikus teret, ami hivatalosan is elismeri a szenvedésüket, csak 2012-ben adták át.
5: 2012-ben? Ez szinte nevetséges.
4: Majdnem 70 évvel a háború vége után. Ahhoz, hogy igazán megértsük, mekkora bűn volt ez az évtizedes intézményesített hallgatás, muszáj szembenéznünk azzal, amit ennyire el akartak titkolni.
5: Így van, bele kell mennünk a részletekbe.
6: A forrásunk nagyon mélyen belemegy abba, mi is történt a úgynevezett cigánytáborban, a Cigányer Lágerben, Auschwitz-Birkenau-ban. 1943. márciusától mintegy 23 ezer szintó és roma embert súfoltak ide össze egész Európából.
5: Férfiakat, nőket, gyerekeket.
6: Igen, egyetlen elkülönített, brutálisan túlzsúfolt tábor részbe.
5: És tudod, a túlélők közül sokáig alig páran mertek a nyilvánosság elé állni. De köztük volt Elisabeth Guttenberger, aki 1926-ban született Stuttgartban. Őt 1943 tavaszán deportálták Auschwitzba.
6: Uh-huh.
5: És 1962-ben, tehát még bőven a kemény társadalmi elhallgatás időszakában volt annyi bátorsága, hogy a VDR televíziónak egy interjút adjon. És az ő szavai annyira húsba vágóak, hogy mindenféle jogi és történelmi absztrakciót azonnal lehoznak a földre.
6: Mit mondott pontosan?
5: Azt mondta, idézem, nincs semmi, amihez Auschwitzot hasonlítani lehetne. Ha azt mondod, Auschwitz pokla, az nem túlzás, az a puszta valóság.
6: És a beszámolója, ha jól olvastam, nem a gázkamrákkal kezdődik, hanem valami sokkal lassabb mindennapi viszonyattal, az éhséggel.
5: Igen.
6: A higiéniai körülmények teljes hiánya miatt persze a betegségek is pusztítottak, de Guttenberger szerint az éhség volt az, ami minden emberit felemésztett odabent. És a gyerekek voltak a legkiszolgáltatottabbak. Képzeld el, ahogy éjjel-nappal visszhangzik a tábor a kenyérér síró gyerekek hangjától.
5: Hát ez borrasztó.
6: Sírtak, amíg csak volt erejük, majd lassan szó szerint éhen haltak. És eközben a tábor működtetői, az SS-őrök és a blokkvezetők, akik ugye később a bíróságokon, mint puszta rendfenntartók hivatkoztak magukra, passzióból kegyetlenkedtek velük.
5: Igen, és Guttenberger konkrét példákat is hoz erre az interjúban. Leírja, hogy a kimerült, alultáplált nők munkabrigárdját egy SS blokkvezető a biciklién kíséri.
7: Kényelmesen tekerve.
5: Igen, és közben vastag botokkal veri agyon azokat a nőket, akik egyszerűen összeesnek a fáradtságtól.
7: Ez valami felfoghatatlan fizikai terror.
5: De ezt a terrort még tetézte a tábor orvosa, hírhet dr. József Mengele jelenléte. Mengele kifejezetten felelős volt a cigánytáborért is. Ugye a náci áltudományos fajbiológiai elméletek bizonyítására ő megszállottan keresett alanyokat.
7: Igen, az ikreket például.
5: Pontosan. A szintó és roma foglyok között különösen a fogyatékkal élőket és az ikreket pécézte ki magának. Guttenberger unokatestvérei is ikrek voltak. Őket is átvitték Mengele barakjába.
7: Istenem.
5: És ahogy ő fogalmazott, a saját rokonait tengeri malacként, élő kísérleti eszközként használták a legkegyetlenebb beavatkozásokhoz. És tudd meg, Guttenberger végül 30 családtagját veszítette el abban a táborban.
7: 30 ember egyetlen családból?
5: Az édesapja, az édesanyja és a 13 éves öccse mind éhen haltak. Azt mondta, a kis testvére addig hordta a köveket a munkatáborban, amíg már csak egy élő csontváz maradt belőle.
3: A következő percekben Schneidberger Ferenc In Memory of My People koncertót hallgathatjuk meg gitárra és zenekarra, illetve annak a harmadik tánc tételét. Schneidberger Ferenc mellett a Keller Quartett játszik.

0: És itt érkezünk el a tábor történetének ahhoz a pontjához, ami megmutatja a náci gépezet teljes, ilyen hidegvérű adminisztratív könyöröltvenségét. Mert mi is történt 1944 nyarán? Ugye a szovjet csapatok már közeledtek, a tábort részben elkezdték kiüríteni.
1: Így van.
0: Augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az SS egyszerűen úgy döntött, hogy a Ziegener Lager maradékát felszámolja. Mintegy 3000 szintót és rómát, az összes ott maradt férfit, nőt és gyereket egyetlen éjszaka alatt tereltek be a gázkamrákba és gyilkoltak meg.
1: A teljes tábor részleget megsemmisítették, csupán órák alatt.
0: Órák alatt, igen, és itt jön a dolog igazán érdekes része. Hogyan maradt életben Elisabeth Guttenberger, hogy ezt egyáltalán elmesélhesse nekünk?
1: Hát ez a legdurmább az egészben.
0: Mert augusztus 1-én, alig 24 órával a mészárlás előtt, valahogy felkerült egy listára, és átszállították őt Ravensbrückbe kényszermunkára.
1: Igen, konkrétan egy adminisztratív aktán egyetlen papírra ért dátumon múlt az élete. Ha a bürokratikus gépezet kicsit is lassabban őrül, és csak másnap akarják átszállítani, ma az ő hangja is csak pernye lenne.
0: Ez elképesztő. A pírmunka miatt élet túl a poklot.
2: És miután ezen az ipari mészárszéken te elvesztetted 30 rokonodat, a háború után eléd áll a nyugat-német jogrendszer, a nyakkendős bírákkal, és közli veled, hogy te igazából egy megelőző rendőrségi intézkedés alanya voltál.
1: Felfoghatatlan.
2: Hogy lehetett ilyen mentális teherrel, egy alapvetően teljesen ellenséges közegben, valaha is a tanúpadjára ülni?
1: Nagyon nehezen. És ez volt az a csendfal, amit Fritz Bauer, a hesseni főügyész próbált meg áttörni az 1960-as évek elején. Bauer alakja amúgy kulcsfontosságú ebben a történetben.
2: Igen, róla sokat hallani az Auschwitz perek kapcsán.
3: Nem csak a gyanúsítottakkal kellett megküzdenie, hanem a saját hazája teljes politikai és jogi elitjével is. Azzal az elittel, amely minden erejével szabotálni akarta a felelősségre vonást. De ő harcolta ki az 1963 és 65 között zajló frankfurti Auschwitz-pert.
0: Ami nem egy kis dolog volt, ahogy a forrásból látjuk.
3: Egyáltalán nem, ez egy gigantikus eljárás volt. 22 vádlott állt a bíróság előtt, és 360 tanút hallgattak meg a világ minden tájáról.
0: És a tanúk között Bauer kitartásának köszönhetően végül ott volt néhány romai és szintó túlélő is.
3: Igen.
0: És itt a forrásanyagunk nagyon részletesen bemutatja az egyikük, a szintó származású Max Friedrich történetét. Ez az a pont, ahol tényleg meg kell kapaszkodni a hallgatónak, mert Friedrich élettörténete önmagában megtestesíti az állam és az egyén viszonyának leglegtorzabb formáját.

0: Valóban szürreális a története.
1: Nézzük csak meg az ő kronológiáját, mert én, mikor ezt olvastam, konkrétan nem hittem a szememnek.
0: Szóval Max Friedrichet a háború kitörésekor rögtön besorozzák a Wehrmachtba, tehát a hivatalos német hadseregbe.
1: Várj, besorozzák?
0: Igen, leteszi a katonai esküt, felveszi az egyenruhát, és indul harcolni a saját hazáért.
1: De a hazája hirtelen úgy dönt, hogy ő mégsem jó oda. Faji okokból egyszerűen leszerelik.
0: Pontosan. Kivágják a seregből, hazaküldik, majd rövidesen kényszermunkára fogják, aztán az egész családjával együtt egyenesen Auschwitzba deportálják, abba a bizonyos cigánytáborba.
1: Vagyis a katonából, aki értük harcolt, pillanatok alatt egy halálra ítélt fogoly lesz. De az ő kálváriája itt nem áll meg, ahogy olvasom.
0: Nem, nagyon nem. Mivel ugye korábban komoly katonai kiképzést kapott a Wehrmachtban, az SS kiválogatja őt a többi fogoly közül, és átszállítják Ravensbrückbe.
1: És ott mi történik vele?
2: Megfosztják attól a lehetőségtől, hogy valaha is új életet vagy új családot alapítson.
1: Úristen!
2: Majd, mivel a háború vége felé járunk, és a harmadik birodalomnak már minden élő embere szüksége van, ezt a megkínzott, sterilizált Max Friedrichet fogják, egy büntető alakulatba sorozzák, és visszaküldik a frontra.
1: Ágyú töltelékként.
2: Mint élő golyófogót, pontosan.
1: Várj egy percet. Állítsuk ezt össze, mert ez egyszerűen befogadhatatlan. Bevonulsz, a saját hazád leszerel, letartóztat, kényszer munkára küld,
2: igen,
1: utána meg csonkít egy orvosi asztalon,
2: uh-huh,
1: és miközben ő a fronton a túlélésért küzd a német egyenruhában, a feleségét, Grétét és a legkisebb kislányát Auschwitzba bevezetik a gázkamrába és meggyilkolják.
2: Így van.
1: És miután mindezt végigcsinálják vele, letagadják az emberi mi voltát, megölik a családját, kilökik a frontra, egy puskával a kezében meghalni. Friedrich ezt valahogy a csodával határos módon túléli.
2: Túléli, igen, és eljön 1964. december 11-e. Ez az ember feláll a frankfurti bíróság tanúkpadjára. És mit várnánk egy normális társadalomtól ilyenkor?
1: Hát, hogy a bíró leteszi a tollat, feláll és bocsánatot kér az egész német állam nevében. Ehhez képest mi történt azon a bizonyos meghallgatáson?
2: A források szerint a meghallgatás az egyáltalán nem az empátiáról szólt. Sokkal inkább egy agresszív vallatásra hasonlított az egész.
1: Egy vallatásra. A túlélőt vallatták.
2: Újságokon lovagolva kezdték el támadni Max Friedrich hitelességét. A védelem mindent megtett, hogy összezavarja. Memóriazavarokra hivatkozva próbálták hiteltelenné tenni a vallomását. Lényegében úgy bántak vele ott a teremben, mintha ő lett volna a bűnöző, nem pedig a vádlottak.
1: De miért, mármint miért támadtak rá egy ilyen pokoli múlttal rendelkező áldozatra? Ez az igazságszolgáltatás teljes morális csődje.
2: Morálisan igen, abszolút csőd. De jogilag, és tegyük hozzá, társadalom lélektanilag nagyon is logikus volt, abból a torz szemszögből, ahonnan az akkori német elit nézte a világot.
1: Ezt hogy érted? Mi volt a céljuk ezzel?
2: A védelem stratégiája egy nagyon egyszerű mechanizmusra épült. Tudták, hogy ha Max Friedrich ott zavarba jön a tanúkpadján, ha mondjuk nem tudja pontosan felidézni egy 20 évvel ezelőtti ütésnél, hogy a náci őr most jobb vagy bal kézzel tartotta-e a botot, és drámaian azt mondhatta a bírónak. Látják, tisztelt bíróság, a tanú emlékezete megbízhatatlan. Következésképpen az egész vallomása az.
1: És ezzel ejtették a vádat.
2: Igen, de ezzel nem csupán az adott SS-tisztet védték a börtöntől, hanem ha az áldozatok vallomását szisztematikusan újra meg újra hiteltelenné teszik, azzal lényegében az egész társadalmat tehermentesítik a kollektív szembenézés alól. A jogrendszer valójában nem az igazságot kereste, hanem a status quót védte.
1: Tehát gondolj bele, te, aki hallgatsz minket. Ha te áldozatként beléptél abba a tárgyalóterembe, a jogrendszer lényegében egy ilyen lehetetlen kegyetlenségi cseklistát nyomott a kezedbe.
2: Aha, tökéletes megfogalmazás.
1: És ha a legapróbb amúgy teljesen természetes trauma okozta memóriazavar miatt, nem tudtad minden egyes rubrikáját tökéletesen kipipálni annak a listának, akkor a bíróság megvonta a vállát, és szépen futni hagyta az elkövetőt.
2: Éjj van!
1: És ebből egyenesen következik a kérdés. Milyen ítéletek születhettek egy ennyire kifacsart, ellenséges jogi környezetben?
2: Hát nagyon felemás és sokszor egyenesen vérlázító ítéletek. A frankfurti perben hiába volt ott Fritz Bauer emberfeletti elképesztő munkája, végül csak 3 vádlottat ítéltek el, kifejezetten szintók és romák meggyilkolásáért.
1: 3 embert? Egy több 10000-es táborból?
2: Igen. A legtöbben, akik a halálos gépezetet nap mint nap működtették, megdöbbentően enyhe büntetést kaptak.
3: A következő percekben Schneeberger Ferenc In Memory of My People című koncertóját hallgathatjuk meg gitárra és zenekarra, illetve ennek az első tételét, melynek címe Hallgató. Schneeberger Ferenc és a Liszt Ferenc Kamara Zenekar játszik nekünk.

0: És itt kell beszélnünk egy nagyon specifikus jogi kiskapuról, ami a háború utáni német bíróságok talán legkedveltebb eszköze volt.
1: Na, erre kíváncsi vagyok.
0: A korabeli joggyakorlat szerint ugyanis csak azt az embert ítélték jogilag gyilkosnak, vagyis csak azt kaphatott életfogtiglant, akinél minden kétséget kizáróan be tudták bizonyítani, hogy, idézem, saját kezdeményezésből, aljas indokból, kegyetlen és alattomos módon ölt.
1: Aha, ez az úgynevezett szubjektív elkövetői elmélet, ugye?
0: Pontosan.
1: Hogy valakinek személyes, aljas indítéka kellett, hogy legyen a gyilkossághoz. De könyörgöm, vár egy pillanatot. Ha valaki őrként, vagy akár csak egyszerű adminisztrátorként dolgozik egy haláltáborban, ahol naponta ezreket gázosítanak el a parancsára, mit számított a személyes indíték?
0: Semmit.
1: Hát ők tartják mozgásban az egész futószalagot.
0: És pontosan ez a lényeg, de a bíróságok azt mondták, hogy aki idézőjelben csak parancsot teljesített, aki mondjuk csak kísérte a foglyokat, vagy csak a züklonvétartályokat rendelte meg a telefonon, annak nem volt személyes gyilkolási szándéka.
1: De hát ő rendelte meg a gázt.
0: Tudom, de a jog szerint ők csak Hitler vagy Himmler eszközei voltak. Ezért őket a bíróság nem gyilkosnak, hanem pusztán bűnsegédnek minősítette. Mintha egy bankrablásnál mondjuk ők csak az autót vezették volna, amivel elmenekülnek a rablók.
1: Hát ez bicska nyitogató.
0: Ez a jogi konstrukció tette lehetővé, hogy a haláltáborok személyzetének nagyjából 90%-a teljesen nevetséges börtönévekkel, vagy sokszor teljesen büntetlenül térjen vissza a polgári életbe. Hogy egy nagyon konkrét példát is mondjak a forrásunkból.
1: Igen, mondjad.
0: 1961-ben Kölnben indult egy nyomozás. Ez kifejezetten a romák és szintok elleni megsemmisítő intézkedéseket vizsgálta, ez volt a fókusz. 46 konkrét személy volt a gyanúsítottak listáján, mind megnevezett, azonosított egykori SS tagok.
1: Uh-huh.
0: Szerinted hány embert ítéltek el ebből a 46-ból?
1: Hát az eddigiek alapján. Sokat biztos nem.
0: Nullát.
1: Nullát. Egyetlen egyet sem.
0: Így van, egyetlen egyet sem. Mindenkit felmentettek a végén, vagy simán megszüntették az eljárást, arra hivatkozva, hogy csak parancsot teljesítettek. Így, ugye, ahogy mondták, hiányzott a büntető jogi felelősségre vonáshoz szükséges egyéni szándék.
1: Ez elképesztő, tehát évtizedekig a német igazságszolgáltatás hivatalos álláspontja egyszerűen az volt, hogy egy iparosított, megsemmisítő táborban való puszta munkavégzés az önmagában nem bűncselekmény.
0: Csak ha bebizonyítják, hogy élvezted is.
1: Csak ha rád bizonyítják, hogy extra passzióból öltél. Hát ez tényleg az adminisztratív amnézia csúcsa. De Carola Finks kutatásai is kitérnek rá, hogy ez a gránit szilárdságú jogi fal idővel azért elkezdett leomlani, nem? Mi hozta el a végleges fordulópontot?
0: Igen, szerencsére elkezdett leomlani. Két nagyon fontos dátumot kell itt említenünk. Az első az egy komoly, de elszigetelt siker volt 1991-ben. Ez volt Ernst August König pere.
1: Ő kicsoda volt?
0: Ő volt a Zigeuner Lager, tehát az auschwitzi cigánytábor egyik blokkvezetője. Konkrétan az az ember, aki közvetlenül felelt a foglyok mindennapos terrorizálásáért. Őt a bíróság végül többrendbeli gyilkosságért életfogtiglanra ítélte, ami a roma áldozatok szempontjából egy igazi történelmi áttörés volt.
1: Végre egy életfogtiglan.
0: Igen, de az igazi, rendszer szinti paradigmaváltás, ami magát ezt az egész betegjogi logikát zúzta porrá, az csak 2011-ben következett be, John Demjanjuk perével.
1: Várj, 2011-ben?
0: Igen.
1: Hát ez konkrétan a mi életünkben történt. Mármint történelmi léptékkel mérve ez tegnap volt. Több mint 60 évvel a táborok felszabadítása után. Mit mondott ki a bíróság Demjanjuk esetében, ami ennyire más volt, mint addig?
0: Ugye Demjanjuk a sobibori haláltáborban volt őr. A bíróság 2011-ben végre, sok évtizedes késéssel, kimondta azt az alapvetést, amit morálisan amúgy mindenki tudott már, de jogilag addig folyamatosan kerülték.
1: És mi volt ez?
0: Hogy egy megsemmisítő táborban egyszerűen nincs olyan, hogy valaki ártatlan fogaskerék. A bíróság kimondta, hogy a puszta tény, hogy valaki egy haláltáborban, amelynek ugye az egyetlen funkciója az ipari méretű gyilkosság volt, szolgálatot teljesített, már önmagában mindenféle egyéni gyilkosságok bizonyítása nélkül is kimeríti a bűnrészesség fogalmát.
1: Wow.
0: Mert ha te ott álltál a fegyverrel a kezedben az őrtoronyban, akkor te magad is a halálgyár aktív részévé váltál. És ez a döntés egy csapásra érvénytelenítette a korábbi évtizedek, én csak parancsot teljesítettem kifogásait.
1: Bámulatos, hogy idáig eljutott a jog.
0: Igen, csak hát az a nagy tragédia, hogy az elkövetők, és ami még szomorúbb, az áldozatok többsége ekkora már halott volt.
1: Hát igen, és ahogy ezt a mai részletes történelmi elemzésünket összegezzük, érdemes tényleg egy pillanatra megállnunk ennél a pontnál, mert mit is jártunk ma körbe? Láttunk egy szintó és roma közösséget, amely túlélte a felfoghatatlant, majd a háború után egy újabb, évtizedes szélmalom harcba kényszerült.
0: Pontosan.
1: Küzdöttek egy álommal, amely egyszerűen letagadta az indítékot. Küzdöttek a bíróságokkal, amelyek a szemükbe nevettek és bűnözőként kezelték a tanúkat. És küzdöttek egy társadalmi amnéziával, ami egyszerűen nem akart tudomást venni róluk. És Elizabeth Guttenberger, Max Friedrich és a többi túlélő elképesztő emberfeletti bátorsága kellett ahhoz, hogy repedések keletkezzenek azon a bizonyos csendfalon.
0: Így van.
1: Mi most itt megosztottuk veled a tényeket, az adatokat, meg az évszámokat. De tudod, az információ önmagában sosem elég. Az empátia és a másik ember narratívájának társadalmi elismerése az, ami a múlt puszta adataiból végül valódi élő történelmet csinál.
0: És azt hiszem, ez Carola Finks kutatásainak talán legeslegmélyebb tanulsága, hogy a történelem megírása az mindig egy küzdelem. Ezek a túlélők egy olyan korban szólaltak meg, amikor minden, de minden intézmény arra volt berendezkedve, hogy elhallgattassa őket.
1: Mert az volt a kényelmes.
0: A jogrendszer szándékosan, intézményesen forogott rossz irányba 60 éven keresztül. És az, hogy a történetük ma már egyáltalán az emlékezett kultúra része, az kizárólag az ő emberfeletti makacságuknak és igazságérzetüknek köszönhető.
1: Teljesen egyetértek. És mielőtt elköszönünk ma, van egy utolsó, elgondolkodtató gondolat, amit mindenképpen szeretnénk, ha elvinni a magaddal ebből az adásból. 2011-ig kellett várni arra, hogy a pusztatábori őrséget bűnrészességnek minősítsék a bíróságok. Több mint 6 évtized telt el a háború óta.
0: Elképesztő idő.
1: Gondolj bele! Vajon ez alatt a 60 év alatt hány ezer olyan Max Friedrich és Elizabeth Guttenberger halt meg úgy, hogy az állam letagadta őket, akiket soha senki nem hallgatott meg, és akiknek a története örökre elveszett a bürokratikus amnézia süllyesztőjében. Mert a történelem ugyanis nem csupán az, ami a valóságban megtörtént.
0: Nem, nagyon nem.
1: A történelem az, aminek a meghallgatására a társadalom egyáltalán hajlandó volt időt szánni, még mielőtt a tanúk sírba szálltak volna. A kérdés tehát ma már nem csak a múltnak szól, hanem nekünk, a mi jelenünknek is. Vajon a mi modern társadalmunk kinek a hangját némítja el éppen most, a mi időnkben, egy nagyon is hasonló adminisztratív vagy jogi csendfallal?
2: Ez a legfontosabb kérdés.
1: Kinek az igazságára fogjuk mi, mint társadalom, csak 60 év múlva azt mondani, hogy sajnáljuk? Ezzel a provokatív, de reméljük nagyon is hasznos gondolattal búcsúzunk most tőled. Köszönjük, hogy időt szántál ránk, és ma is velünk tartottál ebben a történelmi elemzésben. Vigyázzatok magatokra!
3: Összeállításunk alapjául Carola Finks német történész írása szolgált. A szerző a roma és szinti közösségek történetének, valamint nemzeti szocialista üldöztetésének kutatója, és a Roma Archív az Áldozatok Hangjai című gyűjteményének kurátora. Tanulmányában az auschwitzi perekben megszólaló roma és szinti túlélők vallomásain keresztül mutattuk be nem csak a táborban elkövetett bűnöket, hanem azt a hosszú és fájdalmas utat is, amely a hallgatástól a tanúságtételig, a tagadástól az elismerésig vezetett. Így az előző beszélgetésünk lényegében nem csak arról szólt, hogy mi történt Auschwitzban, hanem arról is, hogy mi történt a túlélők szavaival a felszabadulás után. Kik hallgatták meg őket, kik fordultak el tőlük, és hogyan vált személyes emlékezetük végül a közös európai emlékezet részévé. Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra.
4: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Dallam Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőjét is meghívta, közölte a Sándor Palota. A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Mindezekre tekintettel Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke a köztársasági elnök feladat és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett és a tervezett további intézkedésekről, közölte a Sándor Palota. A folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix, akit Köböl Annita a kormány szóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. A legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy megígyják a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradhatnak, tette hozzá. A Fidesz képviselője felvetette a sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond. Hegedűs Barbara arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között. Közben a sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. A sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mi a feladatunk, olyan jelent, olyan jövőt és olyan társadalmat építeni a következő nemzedéknek, amely soha nem felejti el a holokauszt tragédiáját és azt az utat, amely oda vezetett, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a porrajmos áldozatai és üldözöttjei emlékére szervezett vasárnapi megemlékezésen Budapesten. Tar Zoltán a Roma holokauszt emléknapján a holokauszt emlékközpontban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy a több millió gyilkolt és meg annyi rettegve, bújtatva élő fiatal, idős, csecsemő, zsidó, roma ember szenvedése és felesleges halála olyan seb a világ testén, amely soha nem fog beforni, és amelynek fájdalma meghatározza az érintett családok, közösségek identitását generációról generációra öröklődő terheit. A Vasas a hajrában emberhátrányban játszva gól nélküli döntetlent ért el vasárnap a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójában. A magyar kupa győztes FTC legutóbb januárban kapott ki hazai pályán az NB1-ben, de a 6 mérkőzéses győzelmi sorozata megszakadt a döntetlennel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Az elmúlt napokban több oldalról közelítettük meg a roma holokauszt történetét. Első műsorunkban az üldöztetés folyamatát, az Auschwitz-Birkenaui és szinti családi tábor sorsát és a magyarországi eseményeket idéztük fel. Tegnap a túlélők tanúságtétele, a hosszú hallgatás, valamint az elismerést és igazságtételt folytatott küzdelem került a középpontba. Ma harmadik egyben befejező részhez érkezik a sorozatunk. Ezúttal azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan válhat a történelmi trauma művészetté, és hogyan segíthet egy festmény, rajz, fénykép vagy zenemű megőrizni mindazt, amit a dokumentumok és a hivatalos emlékezet sokáig nem tudott vagy nem akart láthatóvá tenni. A történelem megismeréséhez adatokra, levéltári iratokra és tanúvallomásokra van szükségünk. Az emlékezéshez azonban képek, hangok és személyes történetek is kellenek. Olyan alkotások, amelyek nem csak közlik velünk, mi történt, hanem közelebb hozza hozzánk azoknak az embereknek a tapasztalatát is, akiket az üldözés megfosztott otthonuktól, családjuktól, szabadságuktól és emberi méltóságuktól. A roma holokauszt emlékezetének különös nehézsége, hogy a tragédiához kevés, széles ködben ismert kép és jelkép kapcsolódik. Sok áldozat nevét nem jegyezték fel, számos családi fénykép elveszett, a túlélők történeteit pedig évtizedeken keresztül alig hallgatták meg. Ha azonban egy történelmi eseménynek nincsenek közismert képei, akkor könnyebben kiszorulhat a társadalom közös emlékezetéből is. Mai összeállításunk alapjául Junghaus Tímea művészettörténész Auschwitz csak alszik című tanulmánya szolgál. A szerző azt vizsgálja, miként őrizte meg és teremtette újjá a roma holokauszt emlékezetét a kortárs művészet. Írásának címét Stojka Cejla roma túlélő és képzőművész figyelmeztető gondolata ihlette. Stojka Cejla gyerekként élte át Auschwitz, Ravensbrück és Bergen-Belsen borzalmait. Évtizedekkel később írásban, festményekben és rajzokban kezdett beszélni mindarról, amit sokáig magában hordozott. Alkotásaiban a táborok sötét világa mellett megjelenik a család, a természet, a szabadság és az élet szépsége is. Művészete ezért nem csak a szenvedés dokumentuma, hanem a túlélés és az emberi önazonosság visszaszerzésének bizonyítéka. A következő beszélgetés arról szól, miként válhat a művészet az emlékezés egyik formájává. Hogyan teremthet kapcsolatot múlt és jelen, túlélők és későbbi nemzedékek, roma és nem roma emberek között. És arról is, mit jelenthet számunkra ma a figyelmeztetés. Hogy Auschwitz nem tűnt el nyomtalanul a történelemben. Auschwitz csak alszik. Hallgassuk meg összeállításunkat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Képzeld el, hogy a történelmet nem a vaskos, porlepte történelemkönyvekből kell megtanulnod, hanem mondjuk egy kortárs galéria vakítóan fehér falairól.
6: Az azért eléggé más élmény lenne.
5: Hát nagyon. És mindezt egyszerűen azért, mert a hivatalos iratokat, meg hogy egyáltalán az emlékezetet valakik szándékosan lesöpörték az asztalról.
6: Lenyűgöző, de közben meg eléggé félelmetes felállás, ugye?
5: Abszolút. És a mai elemzésünkben, vagyis ebben a mélyfúrásban pontosan ezt a hatalmas szakadékot fogjuk vizsgálni. Két nagyon különleges forrás szedünk ma ízére.
6: Így van, Junghaus Tímea Auschwitz csak alszik című esszéjét, és a Szégyeltük magunkat című Cejla Stojka kiállítás anyagát.
5: Szóval azt a folyamatot próbáljuk megérteni, hogy mi is történik egy társadalom kollektív emlékezetével, amikor a hivatalos állami intézmények totális kudarcot vallanak.
6: Igen, és a történelem legsötétebb traumáit, ami a mi esetünkben most a roma holokauszt, szinte kizárólag a kortárs művészet képes megőrizni és feldolgozni.
5: Mielőtt viszont rátérnénk magukra a műalkotásokra, meg erre az egész pszichológiai háttérre.
6: Igen, egy dolgot mindenképpen tisztáznunk kell a forrásainkkal kapcsolatban, csak hogy értsd a kontextust.
5: Pártatlanság. Igaz.
6: Pontosan. Szóval ezek a szövegek rendkívül sűrű, politikailag nagyon terhelt kérdéseket tárgyalnak. Kendőzetlenül elemeznek bal- és jobboldali vonatkozású intézkedéseket, intézményesített rasszizmust,
5: meg hát kortárs paramilitáris neonáci csoportok erőszakos akcióit is.
6: Így van. És a mi célunk ezzel az elemzéssel szigorúan csak az, hogy feltárjuk, hogyan gondolkodnak a szerzők ezekről a folyamatokról.
5: Nem foglalunk állást.
6: Egyáltalán nem. Nem azonosulunk egyetlen politikai nézettel sem, kizárólag a szerzők eredeti forrásanyagban szereplő érveit közvetítjük a maguk nyers valóságában.
5: És tudod, pont ez a nyers valóság az, ami azonnal behúzza az embert. Szóval, hogy megértsük azt a hatalmas űrt, amit a kortárs művészet próbál betölteni, muszáj megvizsgálnunk a hivatalos emlékezet hiányát.
6: A kiinduló pontot.
5: Igen. A forrásaink teljesen tudományos tényként kezelik, hogy a holokausznak több mint 1,5 millió roma áldozata volt, és legalább 250 ezer embert szisztematikusan meggyilkoltak.
6: Tények, igen.
5: Ennek ellenére a szöveg egy kifejezetten morbid számháborúról ír. Név szerint említi például Karsaj László történészt, illetve bizonyos zsidó szervezeteket is, akik a szerzők szerint sokszor lekicsinyilik a romák szenvedéseit.
6: Ami elég megdöbbentő olvasat.
5: Nagyon, de álljunk meg itt egy pillanatra. Miért állna érdekében bárkinek, főleg más áldozati csoportoknak vagy komoly történészeknek, hogy bagatellizálják ezt? Mi a mechanizmus e mögött?
6: Hát ez a legfájdalmasabb része az egész történelmi emlékezet politikának. A szerzők logikája szerint a holokauszt narratívája egy szigorúan őrzött tér.
5: Aha, egy exkluzív klub?
6: Nagyjából igen. Amikor bizonyos történészek vitatják, hogy a romák is a fasizmus célpontjai lettek volna, és mondjuk inkább járulékos vesztességnek, vagy köztörvényes bűnözők elleni fellépésnek állítják be a dolgot,
5: azzal egy hierarchiát építenek.
6: Pontosan. Egy áldozati hierarchiát hoznak létre. Mert ha a romák szenvedését egyenrangúként ismernék el, akkor el kellene ismerni a történelmi jogukat is. A kárpótlásra, a társadalmi bocsánatkérésre, meg úgy egyáltalán, a láthatóságra.
5: Ez logikus. De ez a fajta relativizálás megáldja az annak a jelenségnek is, amit a forrása gyors felejtésnek, vagyis speed forgettingnek nevez, ugye?
6: Így van, a speed forgetting.
5: Maga a kifejezés is azt sugallja, hogy ez nem az a természetes folyamat, amikor az idő múlásával, hát tudod, lassan megkopnak az emlékek.
6: Egyáltalán nem. Ez egy aktív, társadalom politikai döntés. Az eszé egy nagyon konkrét példát hoz erre a hazai kontextusból.
5: A tatár-szentgyörgyi emlékművre gondolsz?
6: Igen. Alek Sikovszki német művész készített egy emlékművet a tatár-szentgyörgyi önkormányzat számára. A helyi vezetés azonban kerekperec elutasította.
5: És a hivatalos indoklás? Mert az a legdurvább.
6: Az volt, és most szó szerint idézem a forrást, hogy az emberek minél hamarabb felejteni akarnak.
5: Minél hamarabb felejteni akarnak.
6: Igen. A felejtés itt egy védelmi mechanizmus a többségi társadalom részéről, hogy ne kelljen szembenézni a felelősséggel. A baj csak az, hogy ez teljesen elvágja a múltat a jelentől.
5: Olyan ez, mintha a szőnyeg alá söpörnéd az üvegszilánkokat, aztán meg csodálkoznád, hogy mindenki folyton elvágja a lábát a nappaliban.
6: Nagyon jó hasonlat. Pontosan erről van szó. Megakadályozza, hogy felismerjük, hogy a mai rasszista incidensek nem csak úgy a semmiből pattannak ki. Ezek egy hosszú, intézményesített genealógia részei.
5: Szóval, ha nincsenek tankönyvi fejezetek, emlékművek, és nincsenek olyan közismert holokausztikonok, tudod, azok az archív fotók, amik beleégtek a kollektív tudatunkba, akkor a történelem gyakorlatilag láthatatlanná válik.
6: Eltűnik a radarról.
5: És ahogy a forrás rávilágít, pont itt lép be a kortárs művészet. Vegyük például Nemes Csaba Cím nélkül című munkáját. Ez három tüntető tábla, ami zseniálisan köti össze ezt a szétszakadt múltat és jelent.
6: Igen, mert Nemes manipulálja, vagy inkább helyreállítja az időérzékelésünket.
5: Képzeld el ezt a három táblát. Az első egy 1933-as cigányigazolvány, egy hivatalos okmány Horváth Erzsébet fotójával. A második egy 50-es évekbeli családi fotó, valamilyen kényszerű lakásprogram idejéből. Feszült, furcsa kép.
6: A harmadik pedig?
5: A harmadik a felgyújtott tatár-szentgyörgyi sárgaház romjait ábrázolja a 2008-2009-es sorozatgyilkosságok idejéből, ahol ugye apát és fiát lőtték agyon.
6: És ahogy egymás mellé teszi őket, megmutatja, hogy a 2008-as gyilkosság nem egy véletlen hiba volt a rendszerben, hanem egy 33 óta íródó forgatókönyv eredménye.
5: Zseniális. De azért szedjük ezt még jobban ízeire, mert vajon tényleg csak a politika meg a többségi társadalom a hibás? A forrás szerint maguk a hagyományos roma közösségek is tabuként kezelték a holokauszt kutatását, nem?
6: De, abszolút. És ezen a ponton az esszé egy nagyon éles konyart vesz. Mert a csend nem egyoldalú volt.
5: De miért bénítóan hatott ez a saját közösségen belül is? Miért tabusítja valaki a saját traumáját?
6: Ennek két erős oka van a szöveg szerint. Az egyik pusztán a fizikai túlélés stratégiája. Sokan tudatosan nem akartak semmilyen állami listán vagy archívumban szerepelni a háború után.
5: Ja, logikus, hiszen pont a listázás vezetett a táborokba.
6: Így van. A másik ok viszont sokkal mélyebb, pszichológiai, és ez vezet át minket a második forrásunkhoz, Célja Stojka történetéhez.
5: Célja Stojka, az ő esete a legmellebbvágóbb. Ő egy osztrák-roma író, aktivista és túlélő. Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen mindet megjárta.
6: 10 éves kislányként tegyük hozzá.
5: Igen, borzasztó. És ő volt az első roma nő, aki a művészeten keresztül vallott a holokausztról. De ami döbbenetes, hogy csak az 50-es éveiben kezdett el festeni, és 1988-ban írt önéletrajzot.
6: 40 évig cipelte ezt a csendben.
5: 40 évig. A berlini Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet, az ERIAC kiállítása pedig egy nagyon konkrét dátumon, augusztus 2-án nyílt meg a műveiből.
6: Ez a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja. 1944-ben ezen az éjszakán a roma ellenállás ellenére 2897 roma áldozatot gyilkoltak meg Auschwitzban. Stojka mindezt látta.

0: és ebből a traumából született meg az a 200 darabos grafikai sorozata. A kiállítás főműve, a Szégyeltük magunkat, egy fekete-fehér tusrajz.
1: Ami nagyon éles kontrasztban van a későbbi színes olajfestményeivel.
0: Igen, amik amúgy a roma rugalmasságot, természetet ábrázolják. De ez a tusrajz, ez Lami egészen más. Mesztelen, bordáikig lesóványodott nők takarják el a nemi szerveiket az SS tisztek előtt. És itt van egy dolog, ami igazán érdekessé válik.
1: A címadásra gondolsz?
0: Igen. Szégyeltük magunkat. Gondolj bele. Átélsz egy elképzelhetetlen borzalmat, és a tettesek helyett te érzed a szégyent. Ez pszichológiailag teljesen letaglózó. Miért ők szégyelték magukat?
1: Mert a táborok logikája pont ezen a törésen alapszik. A szöveg elmagyarázza, hogy a valódi bűnösök szégyene egyszerűen átszállt az áldozatokra. A kiszolgáltatottság belsővé vált, és ez a szégyen tartotta vissza őt és a közösséget a beszédtől évtizedekig.
0: Tehát a művészeti dekoloniális eszköz. A forrás legalábbis így fogalmaz.
1: Pontosan. A dekolonialitás itt azt jelenti, hogy a tábor fogalmát, legyen az történelmi cigánytábor, koncentrációs tábor vagy mai menekült tábor, visszakeveteli, visszaveszi az irányítást a saját narratívája felett.
0: És ez azért is kritikus fontosságú, mert a források szerint ezt a fajta vizuális fegyvert, a megbélyegző képeket ma is fegyveresítik a romák ellen Közép-Európában, nem?
1: De bizony, neonáci és paramilitáris csoportok webes hirdetésekben, plakátokon tudatos, vizuális propagandát folytatnak a kisebbség degradálására.
0: A szöveg bedob három komoly elméletet, hogy ezt megmagyarázza. Kezdve Giulia Kristeva elméletével a megvetettségről, amit ő az abject szavával ír le.
1: Igen, amit ahhoz a zsigeri érzéshez hasonlít, amikor meglátsz egy bőrödő, romlott tejföld. Undor, ami fizikai szinten hat.
0: Erre rímel Franz Fanon koncepciója is, a néz egy néger pillanata, amikor egy egész embert egyetlen sztereotípiává zsugorítanak.
1: És a harmadik W.J. Mitchell bálványimádás elmélete, ez arról szól, hogy az áldozatot egyszerre társadalmilag láthatatlanná, de vizuálisan hiperláthatóvá, mint egy bálványt, amit imádsz, de közben gyűlölsz.
0: Viszont itt jön Catherine MacKinnon feminista jogász elmélete, és itt kicsit megakadtam. Ő azt mondja, hogy ezek a képek nem pusztán erőszakot ábrázolnak, hanem maguk a képek az erőszak aktusai.
1: Maga a kép a fegyver.
0: Szóval mit is jelent ez az egész? Olyan ez, mint egy torz tükör a Vidám Parkban, amit szándékosan tolnak az arcodba. De ne haragudj, egy mém a neten hogyan lehet egyenértékű a fizikai erőszakkal? Nem túlzás ez picit?
1: Értem, miért gondolod ezt, de képzelj el egy bosszú pornó szituációt, vagy egy vírust. Nem kell fizikai ütés ahhoz, hogy a kár megtörténjen. Amikor a társadalom ezeket a degradáló képeket fogyasztja, az maga a strukturális támadás. A kép a kód, ami lefuttatja a károkozást.
0: Aha, világos. Szóval a szélsőséges propaganda a torz tükör, a roma kortárs művészet pedig jön, ripityára töri ezt a torz tükröt, és elkezdi festeni a saját portréját.
1: Nagyon jó analógia, igen. A művészet az antivírus. Ezt mutatja be a Forrás Luna de Rosa olasz roma művész performanszán is.
0: A félleértések terei.

0: Egy festmény vagy egy performance a társadalmi békéhez. Mert ahogy olvasom, a hagyományos, hivatalos megközelítések közben brutális kudarcot vallanak.
1: Nagyon súlyos kritikát fogalmaz meg itt az esszé, igen. A hivatalos szervek a múlt szenvedéseinek elismerése helyett a roma jövőre fókuszálnak. Integrációs projektek, stb.
0: Konfliktus csapda, ahogy a szöveg írja.
1: Pontosan.
0: És várjunk csak. Tehát az esszé azt állítja, hogy az NGO-k, a civil szervezetek, amiknek papíron az lenne a dolguk, hogy segítsenek, valójában fenntartják az intézményesített rasszizmust.
1: Kócé Angélát is, Kozma Blankát idézve, a szerző konkrétan cigányiparnak nevezi ezt a jelenséget.
0: Ez egy hatalmas paradoxon, ami teljesen ellentmond annak, amit a civil szféráról gondolunk. Azzal tartják fent, hogy kötik a roma értelmiséget. Hogy működik ez a gyakorlatban?
1: Hát úgy, hogy adnak nekik rengeteg kísérleti projektet, tréninget, kutatást, az értelmiség dolgozik látástól vakulásig, de közben távol tartják őket a valódi gazdasági, társadalmi és politikai hatalomtól. Nincs igazi beleszólásuk a rendszerbe.
0: Hú, ez tényleg egy csapda. Akkor mi működik egyáltalán, ha ez sem?
1: Az alulról jövő hagyományos közösségi kezdeményezések. Erre hozza példának az esszé a Díván intézményét.
0: Ami egy hagyományos roma társadalmi jogi vitafórum, igaz? És ez inspirálta a 2011-es velencei Biennale roma pavilonját is?
1: Így van. De van egy még erősebb példa. A roma vének, vagyis a Románi Elders mozgalma a 2012-es berlini Biennálén.
0: Az a sztori fantasztikus. Szóval Berlinben elkezdték építeni a meggyilkolt szintik és romák emlékművét 1992-ben, aztán 2008-ban egyszerűen lezárták az egészet viták miatt, és hagyták elrohadni.
1: Igen, mintha mi sem történt volna, és ekkor léptek be a roma vének.
0: Olyan veterán aktivisták, túlélők, akik fogták magukat, lobbiztak, tüntettek a helyszínen, és nyíltan párhuzamot vontak a történelmi holokauszt meg a jelenkori erőszak között.
1: És elérték a céljukat. Be kellett fejezni az emlékművet. Ez megmutatta, hogy a felülről vezérelt kezdeményezések gyakran érzéketlenek, mert nem a közösségből fakadnak.
0: Tehát az igazi megbékélés nem jótékonyság, hanem a bölcsesség visszaforgatása a társadalomba, meg persze a felelősségre vonás.
1: Pontosan. És ez a kulcsa mindennek, amiről eddig beszéltünk.
0: Akkor picit foglaljuk is össze, hogy miért is fontos ez a tudás neked, a hallgatónknak. A kortárs művészet ebben a kontextusban, ő egyáltalán nem csak valami fenkölt esztétikai élmény.
1: Hanem kőkemény eszköz.
0: Így van, amikor a politikai döntéshozók gyorsan felejteni akarnak, és a civil szféra is csődöt mond a maga bürokráciájával, a művészet válik az emlékezet végső menedékévé. Stojka tusrajszájai vagy nemes tüntető táblái igazából archívumok, bírósági bizonyítékok és a túlélés eszközei.
1: És ebből a gondolatmenetből adódik egy nagyon erős, záró felismerés, amit érdemes továbbvinni.
0: Mire gondolsz?
1: Nézd meg a két végletet, amiről beszéltünk. Tatárszentgyörgyön elutasítják az emlékművet, mert az emberek úgymond felejteni akartak. Közben Célja Stojka egész életműve egy figyelmeztetés, ahogy a cím is mondja, Auschwitz csak alszik.
0: Ez így egymás mellé téve azért eléggé gyomrost ad.
1: Igen, mert ez felvet egy hátborzongató kérdést. Ha a történelem megismétlődésének az egyetlen valódi ellenszere az emlékezet. De a trauma miatt az áldozatok szégyelnek beszélni. A bűntudat miatt pedig a társadalom kétségbe esetten próbál felejteni.
0: Akkor tulajdonképpen saját magunkat vakítjuk meg.
1: Vajon nem a saját pszichológiai kényelmünk hajszolásával ágyazunk meg a jövőbeli tragédiáknak? Azzal, hogy nem merünk belenézni abba a bizonyos tükörbe?
0: Ez egy nagyon kemény, de iszonyatosan fontos kérdés. Ha a kényelmet választjuk az igazság helyett, tényleg megismétlődhet minden. Ezt a gondolatot vigyétek magatokkal. Remélem, hogy ebben a mai elemzésben rengeteg új nézőpontot, igazi aha élményt kaptál, és hogy most már egy kicsit te is máshogy nézel majd ezekre a kortárs alkotásokra. Vigyázzatok magatokra, és köszönjük, hogy velünk tartottatok.
2: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünk azt mutatta meg, hogy a művészet nem egyszerűen illusztrálja a történelmet. Képes megőrizni azt, amit a hivatalos dokumentumok nem rögzítettek, és megszólaltatni azokat, akiknek a hangját a társadalom hosszú időn keresztül nem akarta meghallani. Egy festmény természetesen nem helyettesíti a történeti kutatást, ahogyan egy zenemű sem mondhat

látja el pontosan, hány embert hurcoltak el. Melyik nap indult egy transport, vagy kik hozták meg az üldöző rendelkezéseket. A művészet azonban olyasmit is közvetíthet, amit az adatok önmagukban nem. A félelmet, a vesztességet, a szégyent, az emlékezés nehézségét és az élethez való visszatérés reményét. Cejla Sztojka alkotásai különösen erőteljes példái ennek. Sötét, gyakran fekete-fehér képein újra megjelennek a táborok, a kerítések és az üldöztetés emlékei. Színes műveiben ugyanakkor ott van a természet, a napraforgó, a család és a szabadság is. A két világ nem oltja ki egymást. Együtt mondják el, hogy a túlélő identitása nem merül ki abban, amit elkövettek ellene. A roma élet és kultúra nem csupán vesztesség, hanem folytonosság, alkotó erő és megújulás is. Junkhaus Tímea a tanulmánya arra is figyelmeztet, hogy az emlékezet sohasem pusztán a múltról szól. Az, hogy mely történeteket őrizzük meg, mely képeket engedjük be közös kulturális emlékezetünkbe, és kiknek biztosítunk lehetőséget saját történetük elmondására, a jelen társadalmáról is sokat elárul. A roma holokauszt hosszú ideig azért maradhatott a közös emlékezet peremén, mert az áldozatok és túlélők hangja nem kapott elegendő nyilvánosságot. A művészet munkája ezt a hallgatást töri meg. Nem csak emlékművet állítanak a múltnak, hanem kérdést intéznek a jelenhez is. Felismerjük-e időben az előítéletet, a megbélyegzést és az emberi méltóság fokozatos elvételét? Három műsoron keresztül próbáltuk felidézni a roma holokauszt történetét. Beszéltünk az üldöztetésről, a tömeggyilkosságokról, meghallgattuk a túlélők tanúságtételét, végül pedig megvizsgáltuk, hogyan őrizheti tovább emlékezetüket a művészet. E három nézőpont együtt teszi világossá, hogy az emlékezés nem lehet egyetlen nap vagy megemlékezés feladata. Folyamatos figyelmet és felelősséget kíván. Augusztus 2-án a roma holokausz ismert és ismeretlen áldozataira emlékezünk. De emlékezünk azokra is, akik túlélték az üldöztetést, tanúságot tettek, alkotni kezdtek, és történetüket a következő nemzedékre bízták. Műsorunk végén Schneeberger Ferenc In Memory of My People, vagyis Népem emlékére című kompozíciójának részletével hajtunk fejet előttük. Ez a zene egyszerre hordozza a gyászt, az emlékezést és az élet továbbadásának erejét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, emlékezzünk, és ne engedjük, hogy az áldozatok története ismét láthatatlanná váljon. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták. Tartsanak velünk a jövő héten is!

0: lőttem, én csak kerestem a felemet, de nem talált, yeah. Csak bágyak is, megyek is, megyek veled fogva. Adott a szemed, nem érdekel, hogy mit mondanak ezek. Úgyis fogom majd a kezed, nekem csak te vagy Maria, Maria, Maria.
1: La Mami, yeah.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig még mindig dr. Suki András. Mai műsorunkban egy olyan előadóra emlékezünk, akinek hangja nem egyszerűen dalokat közvetített, hanem egy egész világot idézett meg. A cigánydal, a magyar nóta, a városi és falusi muzsikálás, a családi történetek, a mulatságok, fájdalmas vallomások és a büszke életkedv világát. Ő Horváth Pista, születési nevén Horváth István, akit sokan nem hivatalos művész néven, nem teljes névvel, hanem egyszerűen csak így emlegetnek, Pista. Ez a név közvetlenséget sugall. Mintha nem is távoli sztárról beszélnénk, hanem valakiről, aki belépett a szobába. Leült az asztalhoz,